Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled. She's the girl that I've been waiting for some days.

Könny örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Ki mi hát, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis, a fogva tartóját szeret.

0: bebizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Na gyerünk!

0: Egy újabb hazai sztár, egy újabb sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Tívnám az összes játékszabályt. Fessük át a szürke üres szobát.

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Velünk mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk

0: without me.
1: Hangerő fel, problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
2: Szevasztok, ő a Dr. Béres, én pedig a nyúl a New Level Empire-ből.
3: Szevasztok, én a Dr. Béres.
4: Veled az egekig érem.
3: Ez egy új szint, hallgassátok, amíg tart című dalunkat, és amíg tart, addig táncoltok, mert mi mindig veletek vagyunk.

0: gyorsabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Hoppá!
2: Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten

négy szavak. Forrás Rádió, mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense BRT.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

hajnalra. Ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Norris nyerte a 41. futamot Magyaródon, újabb hőhullám várható, meghalt Tóth Tihamér Jenő film és adásrendező. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Újabb hőhullám várható, a hét elején még 30 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. 77 éves korában elhunyt Tóth Tihamér Jenő magyar film és adásrendező, vezető, operatőr, fotóművész és szerkesztő újságíró, tudatta a család vasárnap az MTI-vel. Tóth Tihamért méltósággal viselt hosszantartó betegség után július 25-én érte a halála a Tolna megyei Regőjben. A hazai televíziózás és ismeretterjesztő dokumentumfilmezés meghatározó alakja 1949. április 19-én született Száron. Hosszú éveken át dolgozott a Magyar Televíziónak, egyik legfontosabb és legszélesebb körben ismert munkája a Főtér című kulturális turisztikai magazin műsor volt, amely Magyarország tájait, értékeit és emberi történeteit mutatott. Egy ideig az oroszlányi és a komáromi helyi televíziót is vezette. Tóth Tihamér a Magyar Filmakadémia tagja volt. Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár július 27-e és augusztus 8-a között nyári leállás miatt szünetelteti működését. Ez idő alatt az intézmény szolgáltatásai nem elérhetők. És végül sport, a világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A pole pozícióban rajtolt 26 éves pilotának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme. Magyaródon tavaly után másodszor diadalmaskodott. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a VB pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel. A 41. magyar nagydíj hétvégéjén összesen 310.000 néző látogatott ki a Hungaroringre, ami rekord a pálya történetében. Az első helyezetnek járó díjat Magyar Péter miniszterelnök adta át. A VB csak nem egy hónapos szünet után Zandvoortban a holland nagydíjjal folytatódik.
0: Időjárás.
1: Ma egy hideg front hatására a napos időszakok mellett zápor is kialakulhat a térségben. A nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk erős, időnként viharos lehet. Délelőtt 20-23, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM Best of I.S. Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Amúgy beszéljünk már egy kicsit erről a pont gyűjtőpartiról, tehát hogy a
2: gyűjtőparti.
1: Igen, nekem annyira tetszett az egész koncepciót. Tegnap elmesélték nekünk, azt hiszem az alpolgármesterünk mondta, hogy ilyen egyedül talán Salgótarjánban van még, hogy strandon, tehát hogy az itteni régióban, meg úgy általában az ország ezen részén csak nálunk volt ilyen, és igaz, nem volt a legfényesebb az idő, de a végén már kisütött a nap, de hogy akik ott voltak, olyan lelkesen élték, és akkora sikítások voltak a hullámmedence partjánál, amikor összejöttek a ponthatárok, hogy tényleg ezt folytatni kell.
2: Amúgy szerintem nagyon nagy feeling, aki ott volt, biztos, hogy élvezte, tényleg zseniális hangulat volt, tehát hogy igazi party feeling, ugye ott volt Bóli, ott volt Bédabi, ott volt Jamina, szóval tényleg jó DJ-k váltották egymást, úgyhogy ez is adta magát ehhez. Meg hát én tegnap este is elmondtam adásban, elmondom újra, hogy aki akkor nem hallotta, drága urak, hát könyörgöm. Tehát, hogy azért bikinis lányok társaságában várni a ponthatárokat és velük ünnepelni, szerintem ez mindent visz.
1: És nagyon durva, tényleg azt figyeltem meg, hogy sokkal nagyobb a továbbtanulási hajlandóság a nők körében, mert hogy szerintem az emberek 4/5 lány volt.
2: Vagy csak őket vetted észre, tehát az meg a másik.
1: Nem, láttam a két bajszos bölcsészt, az egyiken izé volt, tehát mindenkin tudod, ez a rövidnadrágos
2: fürdőruha
1: volt. Nem fecske, de az a fürdő gatya.
2: De fecske. Szerintem fecske volt.
1: Te is láttad a fecskét a pocak fölött?
2: Pocak alatt.
1: Ja, persze, hát igen, jogos. Pocak alatti fecskét.
2: Igen, tehát azért, figyelj, kettő jelenség szúrt szemet, ha akartad, ha nem a tangás bikinis lányok, meg a
1: bölcsészek,
2: meg a fecskés bajszos bölcsész.
1: Volt logisztikus két lány, őket is felvették, ők is nagyon örültek, volt egy srác, aki a testnevelési egyetemre jelentkezett, és volt körülötte 6 barát, és mondták a haverok, hogy ők csak szurkolni jöttek, de ha összejön, akkor bedobják a srácot a medencébe, ő csobbant. De gyakorlatilag, akivel én beszéltem, azt felvették, jó ómen.
2: Igen, ott egyébként nagyon pozitív, meg mosolygós arcok voltak. Hát lehet, hogy azok mennek el elsősorban egy ilyen pontot partira, akik úgy érzik, hisznek hogy magukban. Nekik ez meg lesz, igen, hisznek magukban, és úgy érzik, hogy akkor ez összejön, és lesz mit ünnepelni. Simán benne van a pakliban.
1: Nem tudom, de mondtad te is, én is mondtam, 15 éve nem volt ennyi jelentkező. Mit mondtál? 140 ezer?
2: 140 ezeren összesen, igen, és a gazdálkodási és menedzsment szak az volt egyébként a legnépszerűbb, de évek óta ez viszi a pálmát stabilan. Nagyon sokan jelentkeznek általános orvos képzésre is, pedig az azért nem piskóta, az kőkemény.
1: Kevesen a boncmesterire, de nézem, hogy azért ott is kemény ponthatárok vannak.
2: Pszichológia, ez is népszerű. Tehát vannak azért olyan szakok, amik így tartják a népszerűséget.
1: Kommunikáció, média, tudomány, tehát lesznek meg kiseink?
2: Egy.
1: Jó, te burger is.
2: Top 10-ben van.
1: Tényleg még mindig?
2: Még mindig, de dobogó közelben nincs. Mondom, ez kereskedelem és marketing, az van ott talán ilyen 4.-5. helyen. Úgyhogy igen, de várjál, mindjárt rá is keresek csak.
1: Kérdem én, mit tesz hozzá a világhoz egy orvos? És mit tesz hozzá egy műsorvezető? Azért mérlegeljünk.
2: Ugye? Hát azért egészen más a kettő. Hú, te. Ja, mindjárt meglincseljenek minket.
1: Persze. Itt van velünk már is Andi.
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Aki odakün fázott. Ideben hogy vagy?
3: Hát most azért felvettem egy kis, mi ez? Kardigánt.
2: A divat szakértő Rédládán megszólaltam, és mert a kardigánt.
1: Ezt muszáj elmondanom nektek, nem tudom, akkor pont nem ültetek benn, de ugye ez is ilyen kötött, erre ez a kifejezés, ugye? Vagy horgolt? Nem, az
3: kötött.
1: A plüssök a horgoltak. Na mindegy, volt itt a múltkor ez a kislánya a médiatáborból, és ő mesélte, kérdezte, mi akarsz lenni, hogyha nagy leszel, és mondta, hogy hát én plüssöket akarok gyártani. És kérdeztem, hogy azt hogyan, és mondta, hogy hát én majd megtervezem, és anyukám meg meghorgolja. És kérdeztem, hogy anyukát tud horgolni? Még nem.
2: Apukám tud horgolni, anyukám nem tud horgolni.
1: Jó, lehet, hogy ez egy ilyen vállalkozás.
3: Családi. Ami,
1: igen, alapvető problémák vannak szerintem az üzleti tervben, de majd kialakul.
2: De figyelj, fő az optimizmus, meg egyébként is az ember élethosszig tanul. Hát, mondjuk, ha nekem kéne megtanulni horgolni, akkor ez nem lenne túl sikeres vállalkozás.
1: Szép plüssök lennének, tudod, el lehetne adni ugye kézzel-lábbal horgolók munkái, nem?
2: Simán. Más lábbal jobbat horgolna, mint én kézzel.
1: Szájjal-lábbal horgolok. Na, figyú Andi, te törtél-e már össze valaha valamit boltban?
2: Igen, tehát nem a férfiak szívét, mert azt oké. Nem feltétlenül boltban.
1: De vele lehet, hogy
2: szakítottál már boltban?
3: Nem.
1: Miért te szakítottál már boltban?
2: Hát boltban még nem. Utcában szakítottál.
3: Még nem, azt mondja.
1: De az tényleg úgy kell.
2: Ja, persze, de milyen fogalmaztál, de soha nem
3: szakítottál.
2: Köszönöm, hogy valaki vigye.
1: Ebből tényleg nem jöttél volna ki, én csak simán túlsiklottam volna rajta, de...
3: Nőknek az ilyen föltűnik, tudod?
1: Egyébként az megcsalásra szakítasz valakivel? Úgyhogy már házas vagy, de mással?
3: Mi?
1: Csak a szakítás kedvéért.
2: Ha Istenem! Összede szakítasz! Valakivel... Random nőhöz, hogy szakítok veled, nem bírom.
1: Nem akarlak többé látni. Ez lesz hogy a búcsúcsó.
3: De amúgy kíváncsi lennék, igen, az arcokra, hogy milyen fejet vágnak, hogy itt tényleg random oda mész valakihez.
2: Ez nagyon jó prank lehetne, tényleg el lehetne ezt játszani.
1: Egy jó kis búcsúszakítás, ja. Na jó, figyelj, bármi sztori, nem, én most gondolkozom, szakítottam-e boltba, mert ezt tudja, hogy úgy kéne csinálni, nem, hogy már ott vannak a termékek a kasszasoron, és akkor szakítasz, és gyorsan elmész, mert nem jött utánad.
3: Ja, hogy ő fizesse rá,
1: hát, fizesse, persze, legalább akkor ennyit kapjak meg, nem? Még ugye a végére buliból.
3: Hát de te szakítasz, miért te kapjál még azon kívül?
1: Hát de alapvetően aki szakít, az a fölényesebb helyzetben lévő, nem? Tehát akkor már ne kiegyenlíteni próbált, hanem nyerjél nagyon.
3: Hogy minél bunkóbb legyél. Jó,
1: igen, hát... meg ott van az eladó, aki tudja vigasztalni.
2: De egyébként akkor már lehetne a pénztárnál, nem? Mikor megkérdezi a pénztáros, hogy a hűségpontokat gyűjti, és ránézel a csajra, és azt mondja, nem csatalak, és így ott hagyod, tudod.
1: Júj,
2: és vagy
1: csak annyit, hogy nem, már nem. És úgy néz ki.
3: Úristen.
2: Tegnap éjszaka óta nem.
1: És akkor takarítót kérünk a 4-es pénztárhoz, összesírták a pultot. Ja, vannak ebben lehetőségek. De törtél már össze valamit boltban?
3: Nem emlékszem rá. Szerintem
1: tényleg?
3: Nem.
1: Soha úgyse, hogy mondjuk kisgyerekkel
3: leverni
1: voltál.
3: Leverni már vertem le dolgokat boltba, de hogy összetörni még szerencsére nem, de le is kopogom, mielőtt még...
1: De várjál, nyugtassatok meg, ha levertek valamit a boltba, nem azt viszitek el. Tehát én már vertem le kólát, tuti nem azt viszem el, amit levertem.
3: Hát nyilván.
2: Én nem is tudom, hogy vertem, nem? Hát én annyira körültekintően szépen odafigyelve
1: soha nem volt egy tejföl kicsúszott a kezedből, hogy az üdítőt, amit megvettél, vagy a rizs felfújtadat lejtetted, benyomódott
2: nem,
1: az oldala.
2: Nem, egyszer valóban elejtettem. Igen, szétplacsant a
1: vallomások.
2: Igen, a pénztárnál álltam már, és amikor raktam volna föl a gumiszalagra, akkor kicsúszott a kezemből, és szétplacsant.
1: Na és mi történt?
2: Mit? Hát hívtak takarítót.
1: Oké, kifizetted? Ki kellett?
2: Szerintem kifizettem, igen.
1: Tényleg?
2: Azt hiszem, de nem tudom. Vagy lehet, hogy,
3: hát
2: lehet, hogy csak hoztam helyette másikat. Nem tudom, nem, maga az úgy nincs meg. Tehát csak ez ugrott be, hogy nem emlékszem már arra, hogy kifizettem. Vagy. De én nagy vonalú vagyok, gyerekek. Én kifizetem, még kettő másikat kifizetek mellé.
1: Na, mert nekem nagyon sok ilyen sztorim van. Az egyik az, amikor elmentünk ilyen karácsonyboltba nyáron. Van egy ilyen karácsonybolt, és az volt a kunszt, hogy be lehet menni a karácsonyboltba, és ott ilyen nagyon-nagyon durván értékes, hát vagy felértékelt üveggömbök vannak. Uh-huh. És kinéztünk egyet, ki is választottuk, és meg akartuk venni, de közben azt hiszem egy másikat, vagy pont azt, amelyiket kinéztünk, lejtettük, összetörött, és tök cukik voltak, jöttek, hogy semmi baj, összesöpörték nekünk, és már bennünk volt a tudás, hogy ó, hát ilyenkor ezt nem fizettetik ki, vettük a másikat, megvásároltuk, és akkor láttuk, hogy igazából felszámolták azt is, amit eltörtünk, tehát, hogy itt ez volt.
2: Hát nyilván, mert utána ők ezt nem tudják eladni, tehát kár érte őket.
3: Jó, igen, hogyha nagyobb értékről van szó, akkor igen, akkor
1: jó, de azért
3: kifizetik.
1: Egy mini cukiságfaktor lehetett volna, mert előtte meg akármi történt ilyen sztori velünk boltban, mindig tök kedvesek voltak. Nálunk már volt olyan, hogy most nem is annyira régen, ilyen gyors bevásárlás volt, és nem tudták kiszállítani házhoz, ezért én ugrottam el a boltba, ahol ugye összekészítették nekünk. És én hülye nem ixeltem be, hogy kérek zacskót, úgyhogy egy kézbe próbáltam én is a joghurtokat, meg a rizspudingot, meg mindent berakni a kocsiba. Egyet lejtettem, összetört, és egyből mondtam, hogy jó, természetesen kifizetem, és mondták, hogy bár nem az ő hibájuk, de fölírják az ő költségükre, tehát hogy az ővék a felelősség, és vállalták.
2: Az viszont egy menő dolog. Figyelj, én arra emlékszem, egyszer költöztünk, és az egyik dobozt így megpakoltuk, még kérdeztem is a Nóri, hogy figyelj, nem kéne ennek az alját beragasztani? Nem, ez olyan doboz, nem kell, el fogja bírni.
1: A gyengék ragasztanak.
2: Szerintetek elbírta? A lépcsőházba, bár egyébként elég sokáig leértem, tehát majdnem lent voltam, bár, de hogy az utolsó előtti lépcsőn, így plac, mindenki hullott, nyilván jó pár dolog rommá is tört, úgyhogy zseniális élmény volt.
1: Ilyenkor nagyon jó, amikor a rizses zacskó szétpukkan, az belemegy a joghurtroncsokba, és akkor takaríthatod fel a tejből a lépcsőházban, igen. Na mert most itt egy cikk, ami részletezi ezt a dolgot, és képzeljétek el, kiderült, hogy az összetört termékeket nem kell automatikusan kifizetni. Minden esetben mérlegelnek a boltban, és azt mondják, hogy ha bármilyen szinten ráfogható, hogy az üzlet hibájából történt a baleset, itt van néhány példa, akkor tuti, hogy nem kell kifizetned, hogyha a vásárlónak a figyelmetlensége vagy gondatlanság okozza, akkor pedig dönthet úgy a bolt, hogy jó fej lesz, de ki is fizettetheti veled. De mit lehet ráfogni az áruházra? Instabil polc vagy csúszós padló?
2: Na? Mondjuk a csúszós padló az előfordult. Instabil polc. Hát esetleg, hogyha ha valaki ilyen padlócirkáló, mint én, és mondjuk így föl kell állnia ott mondjuk a polcnak a szélére, vagy valahogy eléri a legfelső termékeket, na akkor lehet, de hát azért nem hiszem, hogy tudod hibáztatni.
1: Figyelj, vita esetén elővetik a kamera felvételeket. Mennyire megalázó neked mondjuk egy 160 forintos joghurtért végignézni, ahogy te ugrálsz, hogy elérd a felső polcot?
2: Hát semennyire.
1: Belefér?
2: Semennyire. Nem, azért ugrálni nem szoktam, ilyenkor mindig úgy fölállok ott a polcra, és akkor el szoktam érni, hogy valamiről ugye töltik föl az áru, tudjátok, ez a tologatva, amiket tologatnak, és akkor van, hogy azt szerzek egyet, és akkor úgy intézem a dolgot.
1: Tanúkat is bevonhatnak, tehát hogyha nem egyértelmű, akkor olyan szintig elmehet a dolog, hogy megkérik a körülötted lévő vásárlókat, hogy tanúzzák le, hogy te béna voltál, vagy instabil volt a polc.
2: Na, az már egy kicsit megalázóbb.
3: De szerintem nem nagyon csinálnak ilyet, én legalábbis meg nem találkoztam ilyennel, meg általában, hogyha valamit összetörnek az emberek, akkor azt ott hagyják.
1: Igen?
3: Tehát, hogy nem fogsz ott állni az összetört dolog fölött, és akkor ott jaj, veszékelsz, hogy most akkor mi lesz, hanem nekem általában az a tapasztalatom, hogy ott hagyják. Hát ugyanúgy, ahogy mondjuk, ha megveszel valamit, és nem kell, akkor visszarakod oda, ahol éppen vagy. Tehát nem viszed vissza, hanem úgy
1: random lerakod. Na, az iszonyat, az
3: bunkóság. Hát szerintem is egyébként, főleg a hűtött termékről
2: van. Csak az én mániám, én mindig mindent visszarakok a helyére.
3: Én is.
2: Sőt, például, hogyha a ruhaüzletben látom, hogy le van esve valami, én azt is visszarakom.
3: Én is.
1: Na, én meg az, hogy akkor, hogyha múlt héten is összetörtem valamilyen, nem tudom mi volt, torma, mustár, valamit összetörtem, és hogyha közel van a ruhaosztály, hozok valamit, és azzal föltöröm. Hogy lássák a gondoskodást.
2: Milyen szép ez a blézer.
1: Elnézést, jó lesz, melyik sorban van a clean? Azt is hozom. Itt takarítás lesz. Szóval, hogy akkor azt mondjátok, hogy igazából ti ilyen szempontból rendesebbek vagytok, mint én gyakran leverek meg összetörök dolgokat, és azt látom, hogy az esetek nagyon nagy százalékában amúgy nem fizetetik ki, hanem tök rendesek, annak ellenére, hogy ugye felajánlom, egyszer nem ajánlottam fel a karácsonyi boltban, ott pedig kifizettették. Tehát ebben lehet valami. A másik, hogy érdemes vinned magaddal valami csúszós anyagot, hogyha ilyen történik, akkor gyorsan összekend az utat, aha, kis benzint vagy valamit oda kicsorgatsz, amit természetes, hogy ráfoghassd a boltra.
2: Egy kis figyelj, egyébként te nem jársz úgy, mert van nekem olyan magas barátom, aki mindig elmondja, hogy ő az, akit rendszeresen megkérnek a vásárlók a boltban, hogy vegye le a legfelső polcról a termékeket.
1: Ja, igen, persze, a magas rasszizmus, de szoktak.
2: Magas rasszizmus.
1: Szoktak, kirekesztenek ezzel. Egyszer meg fogom próbálni, hogy utána elkérek tőle valamit a lenti polcról. Hogy akkor legyen egy-egy. És azt tudod, amikor ilyen izét kérnek a felső polcról, akkor nem azt kérik, hogy vegyem le a kis izét, kis májkrém konzervet, hanem a 10 összecsomagolt zongorát, meg a nem tudom, a 60 kilós Tomi mosószert, tehát ilyeneket kell levenni a felső polcról, nyilván. Ja, és akkor olyan is volt, mert lekértek valamit a felső polcról, majd közölték, hogy nem lehetne a másikat, mert hogy az első sorból nem szeretik a terméket. Mivel tudtam azonosulni az érzéssel, ezért hát meg vannak a boltban fogyasztók, ugye volt régen a Bakáccsal volt a szalámis botrány, nem, ő lopta, aki volt a kiflis, aki kiflit evett az Ósamban szintén,
2: azt
1: valamelyik politikus nőnk. Na mindegy.
3: Nem tudom.
1: Igen, és akkor nem akarta kifizetni, vagy ott is volt botrány, de ez is egy kérdés, hogy mennyire tudod magadénak azt, amit odabenn megtalálsz. Tehát velünk milyen volt olyan, hogy a kislányom nagyon szomjas volt, és akkor beleívott valamibe, és akkor azért, vagy én már nagyon kívántam a viszkit, és akkor
2: ismertem olyat, aki komplet ebédeket elfogyasztott bent a sarok között.
1: De mi azokat például mindig kifizetjük.
3: Vagy ilyen kis rakikat, tudod. Igen.
1: Az durva, amikor látod bent, hogy a rakétákból van, ami üres. Tehát, hogy ott benn van a polcon, tehát valaki bemegy reggelizni, vagy nem tudom meghatározni a napi hangulatot. Az soha nem, de hogyha ilyet, azt mindig kifizetjük, de nekem az például benne van, hogy ami már a kosaramban van termék, abba belenyalok. Nektek nem?
2: Nem tudom, azért remélem a WC papírral nem így vagy.
3: Hát nekem is csak ilyen volt, hogy nagyon-nagyon szomjas voltam, és beleittam a vízbe, de ugye utána azt én is kifizettem, és egyébként nagyon sokan nem fizetik ki.
1: Tényleg? Tehát van értelme annak, vagy van alapja annak, hogy a bolt adott esetben haragszik valakire, mert hogy megfordul emberekben, hogy azt onnantól nem fizetik ki?
3: Hát én már találtam olyan polcot egyszer, ahol ugye be volt rakva egy üres izé flakon. Tehát, hogy mondom, megisszák, vagy mondjuk a gyerek megissza, és akkor úgy vannak vele, hogy hát akkor már minek fizesse ki, és akkor ott hagyja.
1: Na, ez kemény.
3: Vagy mondjuk, ha megeszik egy kiflit, honnan tudják, hogy most mennyi kiflit vettél? Tehát azt a legegyszerűbb.
1: Ez az évezred bünténye. Így ki lehet rabolni a boltot évek alatt, de...
2: Minden nap megeszel egy kiflit, vagy heti egyszer-kétszer megeszel egy kiflit.
1: Nagyon aljas. Jó, de ilyen alapon akkor megint az van, hogy a becsületesek, mint én, azok szívnak azok miatt, akik nem azok.
2: Hát figyelj, hát mindig erről szól. Az egész élet erről
1: jó,
2: szól.
1: Mik a legdurvább dolgok, amik, vagy a legcreepibb dolgok, amiket bent el lehet fogyasztani a boltban? Mert hogy egy kiflit megkóstolsz, vagy beleiszol egy üdítőbe, az még úgy oké. Okay. De mi van még? Tehát mit tudom én, dezodorozhatsz bent egyet? Csak ilyen fújóssal, hogy másnak ne árts.
3: Hát van olyan, aki bemegy egy ilyen drogériába, és ahol lehet parfümöket is venni, befújja magát, és kész.
1: Például
3: és
1: hova,
3: elmegy.
1: Hova?
3: Van olyan, aki ott kezdi a reggelt?
2: Jézusom. Hát ez egyébként szörnyű, hogy bemész.
1: Hova köpnél, hogyha...
2: Tényleg.
3: Én is szoktam fújni, ja. De azért kipróbáljam, hogy a bőrömön milyen lesz az illata, de alapjáraton ja, nem, de én most azokról beszélek, akik konkrétan azért mennek, hogy tényleg beparfümözzék magukat,
1: nem.
3: És úgy indulnak.
1: Nem, ha nem, ott vagyok, akkor parfümözöm.
2: Én is így, igen.
1: De dezodort még soha nem kentem magamra.
3: Jó, azt, ja, úgy kenni nem. Még a fújós, még azt mondom, hogy határeset.
2: Az igen. Nem, én is azon, hogyha bemegyünk vásárolni, akkor azért úgy oda megyek a parfümös polchoz, és például, ha van olyan, amit én egyébként használok, akkor az ugye egy
1: én nem is azt, amit használok.
2: Magam.
1: Én megnézem, melyik bizony néz ki jól a boncsrác, és abból fújok. Úgyhogy ez abszolút így.
2: Nem, én tudom, én azért, nekem vannak kedvenc parfümjeim.
1: Oké, hogyha leszesz magadnak egy fogkefét, és ott elkezdesz fogat mosni,
3: jaj,
1: akkor
3: Istenem.
1: Hova köpsz? Én tudom, hogy a pontyos akváriumba, nem?
2: Azt a pontyok hogy meglepődnek, tudod?
3: Jó!
2: Ajta. Hát várjál, milyen olyan hely van még, ahova köphetsz tényleg egy boltba? Hát nem sok.
1: Az a legjobb, nem?
3: Hát a sarokba maximum, de hogy...
1: Hát vagy még a felmosó vödörbe. Igen. Tényleg, viszek egy ilyen egyszerűbb lábápoló szert kipróbálni, ott beülök a próbafülkékbe egy lavorral.
2: Elkezded reszelgetni a sarkadat, tudod, a bőrkeményedést.
3: Fúj, na Istenem.
1: Szerintem azért még meg lehetne lepni ott a biztonsági fülkében ülőket, nem?
3: Lehet, hogy nem véletlenül van az, hogy hagyjak innen a kosarat, míg bemegy a próbafülkébe.
1: Biztos, hogy nem. Jó, ha van ötletetek, írjátok meg 0629789185.
3: Megmutattam a cicát. Egyébként ő dinnyét őriz éppen.
1: De aranyos, ez egy dinnyőrző cica. Én
3: látszik,
1: ezt ismerem, ez ott van Diósdon.
2: Sanyi a szomszéd macska.
1: Te nézzek, milyen cuki, amúgy látszottak.
2: Én láttam róla képet, hogy kerestem.
3: Igen, nagyon cuki.
1: Dinnyét őriz.
3: Hát igen, Tájföldön úgy nevezik, hogy a görög dinnyék őrzője, mert hát ő úgy lefekszik oda a dinnyékhez, és akkor ilyen szúros tekintettel néz. És hát olyan, mintha őrizni őket, de amúgy nem.
1: De ezeket árulják? Tehát ez egy dinnyebolt nyilván ott kint, és akkor igazából ez egyfajta riasztás a tolvajoknak?
3: Hát ők azt gondolják, akik jönnek látogatók, de amúgy nem, a cica az csak úgy odafekszik. Tehát ők nem azért van oda téve, hogy őrizze, csak ezzel a tekintettel így... De amúgy mindenképpen ilyen feje van, mert van itt még egy kép, ahol így, ahogy mutatom, még rá is lép a dinnyére, hogy ezt nem viszed sehova.
1: Igen, egyébként én érzek ebben egy olyat, hogy ez vevő csalogató is lehet. Tehát nem tudom, hogy megvan-e nektek az a néni a piacon, aki hasonlóan szúros tekintettel néz, és igazából látod rajta, hogy a vevőkkel is csak a baj van. És ha bármihez hozzányúlsz, akkor azt ne fogd meg, azt ne rakd bele, azt majd én rakom, azt majd én adom, és hogyha maradhatra azt mondod, hogy nem maradhat a nem tudom hány kiló, akkor is haragszik, tehát, és mégis nála veszed, mert nála van a jó dinnye.
2: Én nemrég találkoztam is ilyen nénivel.
1: Ezt mondom,
2: igen. Nem dinnyét árult, másfajta üzletben volt, de egy ékszerüzletben találkoztunk egy ilyen eladó nénivel.
1: Az milyen jó, mikor jó hangulatban adod ki a pénzedet.
2: Igen, és ez pont ezt beszéltük utána, hogy így bemész, és hogy így ráadásul pont úgy hirdeti magát egyébként a cég, hogy ilyen egyedi készítésű ékszereket vállalnak, stb. És akkor föltettünk neki egy ilyen kérdést, hogy hát van egy bizonyos típusú gyűrű, és hogy azt lehetne kicsit másképp. És tehát, hogy például Rose Gold kiadásban ez volt a kérdésünk, hogy ez a milyen aranynak nevezik, ez nem a sárga arany, hanem az a másik És akkor, mert hogy azt hirdetik, hogy eljedi, mondja, azt úgy nem. Azt úgy.
1: Hallod?
2: Rövidre is zárta. Abba, azt nem.
1: Úgy bírom az ilyen rugalmasokat. Menj már be úgy egyszer, hogy, ez, hogy lehetne ezt az arany, ezt a fehér aranygyűrűt műanyagból. Vagy Swarovskiból megcsinálják nekem olcsóbban.
2: Ja.
3: Persze, nem? Megnézni a cicát. Igen, igen. Ellopni mondjuk nem loptam, mert amúgy tényleg olyan fura, hogy így ilyen csúnyán néz, tudod, és akkor így azon gondolkodom, hogy most megtámad, vagy nem támad.
1: Bűntudatod lenne?
3: Meg bűntudat, igen.
2: Én szoktam ilyet látni, mert a szomszédunk macskája rendszeresen ott alszik a mi bejárati ajtónk mellett, és amikor megyünk haza, és úgy oda szoktam elé betolatni, néha így fölkeltjük.
1: Ez amúgy az izé, a szégyeld magad nézés, nem?
3: Aha, igen.
1: Ja, nézz, és már benned van a szégyenérzet. Ez tetszik, szerintem én biztos meg akarnám látogatni ezt a cicát. Amúgy dinnyét hogyan lopnál? Most tényleg. Tehát, hogy ez
3: hát
1: a,
3: én sehogy velem.
1: Hova dugod, Roland?
2: Hát a sehova, azt fölkapod, azt futsz. Uh-huh.
1: Melegítő naciba? Igen.
2: Á, nem, hát azt fölkapod, azt futsz, az
3: azt nem
2: tudsz más csinálni.
3: Nem tudod.
1: Könnyen utolérnek, hogyha van nálad egy ilyen, tehát hogy szerintem a dinnye tolvajlás az nem éri meg.
2: Hát oké, ha már nagyon közel érnek, akkor hozzávágod a dinnyét, az futsz anélkül.
1: Mert ugye
3: és akkor semmi értelme nem volt az egésznek.
2: Hát jó, ha megpróbáltad, na.
1: Vagy olyan helyre dobod, ahol te később eléred, de a boltos már nem szedik ki, tehát mint belevágod egy kukába, és akkor délután visszajössz.
2: És te kiennéd a kukából?
3: Jaj.
1: Én nem lopnék hát dinnyét, igen. Onnan indul a dolog. Tehát
3: hát onnan
1: nyilván,
3: indul, de
1: ha lopok,
3: most...
1: akkor kis bogyós gyümölcsöket, borsot, az például tök jól lehet a sebbe.
2: Esetleg mákot,
1: cseresznyét is. Amit szájba kihozol, azt kihozhatod. Amúgy nekem az tökre hiányzik, még egy vonulat itt a dinnyárusokhoz, nekem az nagyon hiányzik, amikor lékelték a dinnyét.
3: Aha, igen,
1: ez egy tök jó
3: kóstolni.
1: Dolog volt.
3: Igen.
1: És mindig megvettem, tehát a legtöbbször finom dinnye volt, mert nyilván azt merték meglékelni, ami olyan volt. De hogyha nem is volt annyira olyan, ha már meglékelték nekem, én már vittem.
3: De akkor meg mi értelme van a lékelésnek?
1: Hát maga a feeling. Tehát, hogy ott belekóstolsz. Volt neked olyan, hogy lékeltek neked dinnyét, és azt mondtad, hogy nem kérsz?
3: Nem. De amikor még lékelték a dinnyéket, akkor mindegyik dinnye finom volt.
2: Egyébként tényleg régen, mert majd látod, azért öregszünk tényleg, már nosztalgiázunk ilyen téren is. De tényleg az elmúlt egy-két évben nagyon sokszor futottunk bele, sokkal
3: igen.
2: többször futottunk bele rossz dinnyébe, mint
1: igen.
2: korábban.
1: De ezt miért tiltották be? Ez ilyen izé volt, hogy ANTS, meg nem tudom, hogy miért nem menjen bele kosz.
3: Aha, ez
1: menjen
3: is
1: bele kosz, nem érdekel, legyen jó.
2: Igen, én is visszahoznám. Dinnye lékelést mindenkinek.
1: Inkább ennék koszos dinnyét, ami jó, mint tisztát, ami rossz.
2: Most kérdezem a hallgatókat, hogy nektek mikor lékeltek utoljára dinnyét? Van olyan?
1: De jó, hogy befejezted.
2: Aki tud olyan?
3: Igen. Vagy nem mondtad.
1: Igen, jó, hogy mondtad a dinnyét.
3: Mikor lékeltek?
1: Téged mikor nektek? Lékeltek utoljára? Nektek? Nálatok?
2: Igen, szóval, hogy mikor tapasztaltatok ilyet utoljára? Értsétek, hogy akarjátok. Írjátok meg.
1: De tényleg, a lékelés jó volt.
3: De az a durva, hogy nem neki jutott most az eszébe.
1: Igen. Én már vártam, hogy rákanyarodik, de nem bírtam elengedni.
2: És tényleg, én most nem asszociáltam.
1: És írjátok
2: semmire.
1: Meg, hogy mit lékelnétek még meg. Hogy biztosak legyetek benne. Például én a kólát simán, az érót, hogy tudjam, hogy olyan-e.
2: Hát ez mindig ugyanolyan.
1: Ha fentről lékelsz, és akkor izé, de csomó minden meglékelnék.
2: Hát figyelj, injekciós tűvel így beleszúrsz, és kiszívod.
1: Én lékelnék kolbászt is a piacon. Tehát, hogy a kóstoljuk, egyébként kóstoló, ott szoktak adni azok
3: szoktak
1: jó fejek.
3: Adni, igen.
1: Csak aztán százszorosan benne van az árában az, hogy adtak, de hogy az, hogy kóstol meg a terméket, mielőtt megvennéd, egyébként szerintem a legtöbbekben benne van az, hogy utána vesznek. Hogyha én sajtot kóstolok, akkor is azt már úgy kóstoltam, hogy abból fogok venni, mert azt érzem, hogy adtak valamit, viszonoznom kell.
3: Hát meg általában ezek finomak, amiket úgy tényleg kínálnak és kóstoltatnak, azok általában finomak szoktak lenni. Nálunk is volt annak idején a piacon, ott mellettünk árult a mi töpörtyűt, igen, és akkor mindenki úgy nézegette, és akkor mindig mondta, hogy hát egyet kóstoljon meg nyugodtan, és akkor utána vettek, mert amúgy meg tényleg finom.
1: Fagyizóba szokták nekem mondani, hogyha nagyon látják, hogy vacinálok, egy kanállal kinyújtanak. Tudja, hogy utána veszek fagyit. Így kóstoltam meg azt hiszem a japánoknak van a jugó fagyjuk. Ilyen nagyon savanyú citromos, tök jó volt, és azért vettem meg azt, mert megkóstolhattam.
2: Uh-huh. Ezért csinálja azt a Rédlád, hogy végigjárja az összes pesti cukrászdát, mindenhol csak egy kis kanállal kérdez, ahol nem vesz fagyit.
1: Igen, meg a rövid italboltokat is lelkesen látogatom. Lékelgetek, aztán a végén, hogyha még tudom, hol lakom, akkor viszek haza is.
2: Várjuk a kabriósok jelentkezését. Ki az, aki lenne a mi száguldó riporterünk sofőre?
1: Igen, igen, egy órát bevállalni úgy, hogy az műsoridő. Mondjuk az utolsó órát valamelyik nap, nem? Vagy hát közlekedési szempontból mi? Lékelgetek, aztán a végén, hogyha még tudom, hol lakom, akkor viszek haza is.
2: Várjuk a kabriósok jelentkezését. Ki az, aki lenne a mi száguldó riporterünk sofőre?
1: Igen, igen, egy órát bevállalni úgy, hogy az műsoridő. Mondjuk az utolsó órát valamelyik nap, nem? Vagy hát közlekedési szempontból mi a hasznos?
2: Hát lehet korábbi is. Korábbi?

0: Azt tudunk adni AI-ba, sőt, van még napszemcsink is.
1: Na, azt írja valakit, hogy na jó, jövő héten megbeszélhetjük. Hallod? Lehet, hogy összejön.
0: Na, lesz kabriózós élményed?
1: Most egy nagyon nagy mosolygós fejet küldött, ami forog is, úgyhogy még meglátjuk, de azért lehet, hogy elindulunk ezzel.
0: Jó, hát figyelj, azért ez egy szép vonal, most már van férfival titanikozós élményed, és ezt egyébként láthatjátok a közösségi oldalainkon, videós formátumban.
1: Amúgy szeretik, úgyhogy már kezdesz gondolkozni, hogy jövő héten eljátsszuk a Szürke 50 árnyalatának ismert jeleneteit.
0: Örülök, hogy egyből egy ilyen finom művészi alkotással céloztál.

műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kávé is gyorsabb. A reggeli show, ahol megtörténhet bármi, vagy annak az ellenkezője is. A mikrofonnál Íj és Roland és Rédl Ádám. Íj és Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Az még hagyja, hogy a nap fel kell azért a műsorért, de mi is szevasztok, 3 perccel járunk 6:30 után.
2: Hello, jó reggelt mindenkinek! Buenos morgen!
1: Hello! Na, elindítjuk ezt a hetet is szépen, vidáman, nagyon klassz témákkal. Hétvége hogy telt? Gyorsan köszönöm!
2: Ja, ennyi, ezt letudtuk. Figyelj, nem nagyon jött be neked ez a Ferrari siker a hétvégére. Néztem, George Lucas is a Ferrari-nak szurkolt, de ő neki fizették a jegyet, meg mindent, szóval.
1: Hát nekem, én nem vagyok úgy alapvetően Ferrari szurkoló, mert nagyjából senkinek nem tudok szurkolni.
2: Én igen,
1: most
2: én Ferrari szurkoló vagyok már, amennyire csak a Hamilton ne lenne ott. De hogy ez nem annyira jött össze. Nézted?
1: Hát
2: nem,
1: pont dolgoztál, mi? Néztem azért úgy közbe, tehát, hogy nem mondom, hogy az egészet láttam, de hogy azért közbe figyeltem. Figyelj, egyik volt a Hamilton az élesebb. Tehát, hogy ez a Leclerc, ez már bocsánat, de hogy annyira szerencsétlennek tűnik, hogy arra, tehát, hogy oké, nyert futamot már idén, persze, akkor jó kijött a lépés. Szerintem egyébként egy nagyon-nagyon jó pilóta, tehát képességeket tekintve, mondta, vele kimondta, Gulyás Misál, akit egyébként bírok, egyszer találkoztunk egy rendezvényen is, szerintem a Norrisnak nagyon bejött. És nem tudom, hogy láttad-e, amikor ők ott úgy találkoztak.
2: Nem, ez nem volt meg.
1: Nincs meg? Nincs meg? De az időmérő után ő adta át neki a díjat, és azt mondta az asszony, én nem tudom, ő követi a bulvárt, hogy hasonlított is a valamelyik volt barátnőjére, talán a Gulyás Michel
2: nagyon szépen. Volt bennük valami közös?
1: Igen, de most hogy jutottunk el, mert mit kezdtem el, most már ugye elfelejtettem. Várjál, mi volt, hogy igen?
2: A Hamilton az élesebb kés. Innen igen. Indultál.
1: Igen, és valahogy kikötöttem a Gulyás Michelnél.
2: Igen, és itt meg is álltál. Nem időztél, szóval elgondolkodtál, ja, igen, és már nem tudom, miről beszélsz.
1: Szóval várja, megvan. Igen, szóval, hogy a Gulyás Michel nyilatkozta azt a hétvégén, hogy neki a kedvence a Leclerc, mert szerint olyan olaszosan vezet. De mit, hogy közben dudál, meg mutogat, vagy mit? Tehát, hogy így vezetnek az olaszok.
2: Hello, vagy ja. Így.
1: Na, szóval ez amit nem tudok hova tenni.
2: Odéblök parkoláskor.
1: Ja. Szóval, hogy én nem tudom, szerintem olyan Leclercnek úgy nem nagyon, az egész Ferrari-nak nem akar kijönni a lépés. De
2: azt hiszem amúgy a Norrisnak, és aztán utána abba hagyom a dolgot, az egyik mérnöke, az egyik mérnöke magyar. Igen. És ez egy tök szimpatikus srác amúgy. Azt nem tudtam eldönteni, hogy egy a 10-ből, egy a 2-ből, vagy egy a. De nem ő a fő, ő valami másod vagy harmad mérnök, nem?
1: Talán valami rajtolásért felelős mérnök, vagy valami ilyesmire émlik nekik. Hát ott van mindenért felelős, tudod. Jó, lassan a fociban is, mert hogy én már hallottam olyat is, hogy van bedobásért felelős edző. Foci edzői stábban, most tegyük zárójelbe, azért nem feltétlenül hasonlítanám a formájhez.
2: És ezt mikor rúgják ki, hogyha valaki elrontja a bedobást? Tehát nem befele dob, hanem kifele, vagy nincs összezárva a lába, vagy ne. Ilyenkor?
1: Nem tudom. Tehát...
2: De jó, figyelj, én vállalom a Forma 1-ben a szögletért felelős tisztséget, és akkor megyek mindig, és kapok VIP jegyet.
1: Hát de várják, kellene akkor valami olyan, amit úgy se rontanak el, mert most érted, a rajtot el lehet rontani azért a Forma 1-ben.
2: Én leszek a pályaszídó, vagy pályaszídásért felelős mérnök. Az öcsémmel megállapítottuk, hogy mi a szöszért nem lehet legalább azokat a füveket locsolni, vagy műfüvesíteni, ami látszik a képernyőn. Annyira gáz volt, hogy ilyen úgy néztünk ki, mintha szarrában lenne a futam.
1: Aha, vagy te leszel a... nem tudom.
2: Vagy akkor legyen éjszakai futam.
1: Sportbírákkal való kapcsolattartásért felelős.
2: Sportbírákat bíráló. Bíró ellenőr. Figyelj, közben még egy dolog, most akkor innentől felszabadítom azokat, akik nem szeretik a Forma 1-et. Találkoztam ma reggel a takarító nővel, te találkoztál a portással, mindahányan láttak minket az interneten. Takarítónő mondta, hogy látott engem az interneten.
1: Igen, vissza is kérdezte, hogy akkor feltetszett iratkozni az OnlyFans-emre?
2: Tetszett látni a jobb lábamat? Ahogyan lecsúszik rajta a sejemkendő? És nyilván a Titanicolásunkat látták szerintem mindahányan, szóval arra gondoltam, hogy ezt a filmes vonulatot, hogy ilyen ikonikus filmekből egy-egy jelenetet előhozzunk, ezeket vinni kéne tovább, és gondolkoztam még így filmötleteken. Ugye múlt héten bedobtam, hogy a Szürke 50 árnyalatából egy klasszikus jelenetet előadhatnánk.
1: Igen, ezt én annyira nem pártoltam.
2: De aztán ráugrottam arra, hogy jó, aztán jöhetne a Magic Mike, és Kitty mondta, hogy ne rontsd el a kedvenc filmemet.
1: Nem is értem, új szintre emelnénk, nem, hogy elrontanánk, újra értelmeznénk. Ez olyan, mint a feldolgozás.
2: Na és akkor gondolkoztam még így a hétvégén, hogy mit lehetne jól megcsinálni. Én élnék még veled egy Terminátort, te lennél az, aki mesztelenül megjelenik itt a Stúdium tér 1-nél. Majd megkérem itt a dohányosokat, hogy fújják köréd a füstöt. Nem látszik semmilyen művészi lesz, tehát az oldalról művészi. Tudod.
1: Az.
2: Azt érzem még, esetleg egy halálos iramban úgy, hogy kölcsönkérjük a Lackónak a régi rózsaszín Suzuki-ját.
1: Ez egy jó dolog, igen, azt is lenne.
2: Eljátszhatnánk a Dolog című filmet, azt itt vennénk fel a WC-nél. És még egy eszembe jutott, de ezt elvetettem, a ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső.
1: Örülök, hogy nem a Szexi és New Yorkban gondolkodtál.
2: Mi, azt is el tudod képzelni?
1: Hát nem tudom, hogy, de, hogy így a Tomival nem tudom, tehát, hogy eljátszuk ilyen fiúsba.
2: Te nyomadnánk Tomi és Jerryt is. Tomi lenne a bulldog, te lennél a Jerry, és én meg a Tom. Mindig én szívom meg.
1: Na igen, na az jó, az tetszik.
2: Na az is működne, vagy Dallas, de akkor ott szerintem a második jelenet után sakár részegen fetrengenénk valahol, tehát nem bírnánk olyan szinten fogyasztani, mint ők.
1: Igen, esetleg szomszédok.
2: Ez nem lenne ha már
1: ilyenek te, ha már ilyenek te magyar. Hát figyelj, nem tudom, tehát hogy...
2: Én leszek Ábel Anita Stipstop.
1: Oké, okay, akkor én nem leszek Németh Kristóf, előre szeretném leszögezni. Én leszek Etus.
2: Etus.
1: Én leszek Etus, és majd ilyen hűtőmágnes bölcsességeket mondok bele így a kamerába.
2: Na az megy, azt szerintem menni fog neked, jó? Szavazzatok
1: egy jó
2: meg,
1: barátok közt.
2: Mi legyen a következő jelenet. Jó, és akkor legyen az a barátok közből, azt csináljuk meg, hogy te vagy ugye Tilda, bemész a szobába, és kijövök én. És akkor a Tomi, mint nagypapa megszólal, hogy Tilduskám, hogy megváltoztál?
1: Jó, ezt adom, ez simán, ez jó lenne.
2: Majd ezután Lackó legurul a lépcsőn, és azt mondja, hogy rohadt galacsin.
1: És kiderül, hogy Vili bácsinak elég szarizlése volt.
2: Na, hát nagyjából így, igen. Jó, figyelj, szerintem ez működhet.
1: De egyébként a hallgatók is, tehát bátran írhattok.
2: Nyugodtan hogy... mondjátok, hogy milyen filmet szeretnétek újra látni normális szereplőkkel.
1: Igen, valami kultikus jelenetet, jó? Tehát valamilyen eleve, akár kultikus, de lehet vicces film is, mindegy, vagy valamelyik kultikus jelenetét, hogy ha esetleg így el tudjátok képzelni, hogy mi Ádival eljátsszuk, mert hát úgy néz ki, hogy azért rákapunk erre a színészkedésre.
2: Annyira megy.
1: Előbb-utóbb 2060-ig azért csak behúzunk valami díjat, ha figyelj, más nem aranymálnát.
2: Amúgy a Leslie Nielsen is idős korában lett ismert, meg befutott a munkásságával. Tehát, hogy simán benne van, ebben a szakmában benne van az, hogy idősen robbansz be.
1: Na, ez a mi célunk is, jó? Úgyhogy írjatok, hogy szerintetek mi lehet az a kult film jelenet, amit mi újra tudnánk értelmezni, újra el tudnánk játszani. Aki még esetleg valami véletlen folytán ezt a titanikozásunkat nem látta, annak irány vagy a TikTok, vagy az Insta, vagy a Facebook, keresétek a rádiót, aztán ott megtaláljátok.
2: Talált süllyedt. Közben gondolkozom, hogy mi volt az utakon, még mindig rend, ez az utolsó hét, amikor engem fuvaroznak, tehát a kényelem homályában még elvész csomó minden, de ami érdekes észrevétel volt, hogy ma nagyon sok a kamionos, ennek ellenére simán tudtunk haladni, Zsolt megerősíte vagy sem, Buganos Morgan, M1 Pesttől Tatabányáig, a szokásos hétfői tranzit forgalom tapasztalató sok-sok autóval, de jó járható, igen, eddig stimmelünk, Pest felé erős a forgalom, balesetmentes utat mindenkinek.
1: Igen, nézem közben az élő térképet. Hát nagyon sok információt nem tudok róla leolvasni, ami általában azt jelenti, hogy tényleg nyugalom van. Sokan szabiznak, nyilván ez azért érződik, településeken belül most még semmi mozgás, nyilván majd ez ilyen fél óra múlva beindulgat, egy rendőri jelenlétet látok, már is mondom, hogy ez pedig hol lesz. Ez kérem szépen lábatlan nyerges között ott elvileg van egy rendőri jelenlét. Na, de hát ez ennyi a legtöbb info, amit tényleg így meg tudok osztani veletek.
2: Lehet, hogy még a Blues Fesztivál túlélőit gyűjtögetik. Amúgy jön egy hőkupola, megint így a hétvégére. 19 fok van most, és 29 lesz a csúcs ma, de tényleg szerdán már 33, csütörtökön 35, péntek 36, 37, 30... 8, nagyjából itt állunk meg a hétvégén. Mi most megyünk Enyingre nyaralni, úgyhogy tényleg oda megyünk.
1: Tudom, én már kirögtelek
2: el akartam mesélni adásban is. Arról van szó, hogy Siófokra megyünk, és összesen egyet akarunk aludni valahol. És Siófokon vagy Horror plusz Áfaáron van még ilyen egynapos lehetőség, vagy nem adják oda egy napra, mert már mindent befoglaltak így az augusztusi hétvégére. És megtaláltuk Enyinget, lefoglaltuk ott a szállást, hogy oké, az 14 kilométer, átmegyünk majd autóval a Balatonra. Amelyik pillanatban így rányomtam, hogy foglalok, és átutaltam az előleget, csörög a telefon, hívnak a helyiek. Jó napot kívánok! Ön biztos ide akart foglalni?
1: Ez egy biztos, jó visszajelzés.
2: Biztos ide akar jönni? És akkor így mondom, igen, igen. És azt tudja, hogy ez nem a Balaton? Igen, tudom. Azt tudja, hogy a játszótértől is messze vagyunk? Igen, jó.
1: Ellenben mihez vagy közel?
2: Egy étteremhez. Ja, meg a temetőhöz.
1: Na, hát igen, ahhoz.
2: Igen. Az enyingi temetőhöz, az jó. Az
1: legalább
2: közel.
1: Csend van.
2: Na, és akkor várjál. Erre mondta az öcsém felesége, most találkoztunk velük a hétvégén, és mesélt, és nagyon tetszett a sztori, hogy ők azt hiszem New Yorkban jártak, és elmentek, mondd.
1: Hát szép párhuzam, tehát az Enying New York, ez nekem is rögtön ez jutott eszembe.
2: Neked, ha Enyingre gondolsz, egyből New York City,
1: abszolút,
2: nem?
1: Abszolút, hogy de.
2: Hát vagy Bronx, nem? Nem lehet azt tudni. Na, és kézzel előmesélte, hogy el akartak menni a Társadalomtudományi Múzeumba, mert ez így tökre érdekelte őt. És el is mentek, és képzeld el, már ott az első métereken így ki volt írva, csupa nagy betűvel nagy táblán, hogy ez nem a Természettudományi Múzeum. A pénztárnál még külön felhívták rá a figyelmüket, hogy ugye tudják, hogy nem a Természettudományi Múzeumba jöttek. És annak, hogy nem, mi igen, a Társadalomtudomány. Jó, csak hogy tiszta legyen. Itt nem lesznek dinoszauruszok. És mondták, tudjuk, direkt ide jöttünk. És úgy megörültek nekik, hogy onnantól méterről méterre kísérték őket, és mindent magyaráztak és mutogattak. Kézzel el hányan mehetnek dinót nézni oda, hogy eltévedtek.
1: Azért ez egy jó kis általános jelzés. Így a turistákra, meg amerikaiaknak így a, nem tudom, az általános IQ-jára úgy néz ki, hogy biztos, nem tudom.
2: Itt nem lesznek dinoszauruszok.
1: Mert hát tudomány, igen. Itt nincsenek dinológusok sem, mint a rossz, ugye a jó barátokban. Jaj, gyerekek, jó. Na, van, izgalmas.
2: Jövök.
1: Igen. Enying az akkor már csak egy lépés New York, tényleg. Igen,
2: közel járunk, na hát.
1: De Enying legalább nem találsz semmilyen múzeumot.
2: Azt azért nem vagyok én abban teljesen biztos, majd felfedezem neked, de nincsen ilyen tájház, mert azt például tudom, Budörsnek a Heimatmúzeum a nagy központi múzeuma például, és az egyetlen hely, ahol én soha nem jártam, tehát a saját hazádban nem vagy proféta ilyen értelemben, de csak van valami faluháza.
1: Hát valami faluház, műfház, ilyenek biztos, hogy vannak. Azért csak óvatosan vegyüljé szerintem.
2: Jó, na kérlek, írjátok meg, hogy Enyingen mit érdemes megnézni. Bocs, hogy betöltöm ezzel az SMS falat, majd mindjárt így jönnek, záporoznak az SMS-ek.
1: Az enyingi nevezetességek terén mindenki képben van.
2: Ja, de azt tudom, hogy ha nem is ott, de Székesfehérvár és Enyín között van a Pokolpince, az egy nagyon jó étterem, és ezt onnan tudom konkrétan, hogy az egyik ismerősünk ott Fehérváron házasodott, és ott volt a lagzi, vagy az ilyen utána ebéd, és ő mondta a papnak, hogy atyám, majd találkozunk a Pokolban, és az a mondat annyira furcsálhatott, hogy ez beégett egy életre.
1: Na nézzük, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai műsorban. Hát egyrészt itt elővesszük a 40 pluszos hölgyeket, akik állítólag rákaptak a révre ismételten, tehát tudatosan visszatérnek a klubokba és a fesztiválokra, úgyhogy beiratkozunk a milfológia szakra, és ezt jól kielemezzük.
2: De ez amúgy tök jó, és lehet, hogy a férfiak is, nem tudom, ezt majd megbeszéljük, hogy mennyire népszerű, de ezt én is láttam, hogy most egy olyan generáció lépte át a 40-et, akik lelkesen látogatják az ilyen fesztiválokat. A másik téma, amivel foglalkozunk, az pedig a bosszú állás az Exceden. Itt egy konkrét sztoriból fogunk kiindulni, de szerintem rengeteg ötletünk lesz nekünk is, megnéztem a cikk alatt a kommenteket, ott is van rengeteg ilyen. Az a lényeg, hogy rossz Audin állt bosszút a megcsalt, szomorú, szerelmes Körmenden. Ez egy friss történet. Hát szétszúzott egy kocsit, majd azt is elmondjuk, hogy hogyan, de az nem az Exceé volt.
1: Azért ez milyen szép. Tehát, hogy mennyire kötődhetett az Exéhez, ha a kocsiját se ismerte föl?
2: És hallod, a legdurvább, hogy nézegettem a kommenteket alatta, és nem egy ugyanilyen történet jött szembe. Tehát, ha kicsit hasonlít valaki Exének a kocsiára a tied, akkor már veszélyben vagy. Szerintem talán jobban veszélyben vagy, mint mondjuk, hogyha az autótolvajokat figyeljük, mert azt visszaverte a rendőrség, de az Exekkel nem tud mit kezdeni.
1: Akkor valami nagyon egyedi kocsit kell venni ezek szerint.
2: Nem, vagy valami, igen, valami olyat, amit nem sajnálsz, úgy van.
1: Hát, na jó, de hát most az emberem akkor már olyan kocsit vesz, ami önmagának örömet okoz, nem?
2: Erre amúgy jó a kaszkó?
1: Ez egy jó kérdés, tehát nem fölhívhatnánk egy biztosítási szakértőt, hogy mi van akkor, ha ez történik, lehet, hogy ők is csak vakarnák a fejüket.
2: Szerintem, ha
1: a
2: saját exed volt, akkor ne legyen jó, ha más exed, tehát hogyha véletlen mentek rá a kocsidra, akkor legyen jó. Én így érzem korrektnek.
1: Aha, tehát, hogy külön ilyen ex programot írnál bele.
2: Egy Excel-t.
1: Egy Excel-t, igen. Ha valaki ott vezeti az Excel-t, akkor az Excel. Na, és aztán természetesen jön a dilemma, a hétfői dilemma rovatunk is, mert ugye a hetet azt mindig így indítjuk egy picit ilyen időutazós, de egy ilyen kis minimális időutazós kis dilemmánk lesz.
2: Igen, egy film ihletett meg, nem vagyok nagy rajongója az Adam Sandler filmeknek, nem tudom miért, egyszerűen nem...
1: Mondjuk van humorod?
2: Lehet, nem tudom. Ú, basszus, tegnap elkezdtünk nézni valamilyen nők játszottak benne vígjáték, nők voltak a főszereplők, szinte csak nők játszottak. Nem, hallod, Én nem akarok, tényleg nem akarok nagyon semmit mondani, de hogy a humor meg ez a film, ez mérföldekre volt egymástól. Ne nézzétek meg, most nem tudom a címét, de ne nézzétek meg.
1: Nem tudjuk, melyik film az, de semmiképp ne nézzétek meg. De most ki fogod keresni a címét,
2: Sky ugye? Show volt, gyúj, de borzalmas volt, ilyen női humor volt, de mint egy főnök, ez a címe, várjál csak röviden a sztoriát, mindjárt belevegyek.
1: Vannak egyébként nagyon humoros hölgyek, jó? Tehát most nem általánosságban tervezte az én kedves kollégám megsérteni a női nemet.
2: Én nem is mondtam semmit.
1: Egyébként szokta, de most nem.
2: Nem, semmi rossz. Ez a film, ez ékes példája annak, hogy hogyan lehet rosszul filmet forgatni, meg rosszul vigyetik. Ott figyelj, Mia és Mel legjobb barátnők, akik saját kozmetikai cégüket vezetik, és amikor egy gonosz szépségipari mogul összeesküvés sző, hogy elvegye tőlük a céget, össze kell tartaniuk és vissza kell vágniuk.
1: Hát ez körülbelül hasonlóan kreatívnak tűnik, mint bármelyik Steven Seagal filmnek a forgatókönyve, leszámítva a régieket, amik még jók voltak, tehát a Nikó az ölbe vagy halva, a törvényre törve, meg volt még egy-kettő úszó.
2: Na jó, ezt ne nézzétek meg, tényleg ne nézzétek meg. Én tök jó filmeket találtam. Tegnap mondta a felesége, hogy mindig ilyen thriller akció, nem tudom, miket kell nézni. Tudom, jó, akkor nézzünk vígjátékot. Hát ezt elindítottam.
1: Na ugye én is mindig ezt kapom meg, mert egyébként én is ilyen thriller, akció, dráma, skandináv krimi, tehát én is ezen a vonalon mozgok, és amikor próbálsz találni tényleg valami más stílust, akkor egyébként bele tudsz futni ilyenekbe. Ja, hát ehhez képest még egy Adam Sandler film is felüdülés lett volna?
2: Igen, na mindegy, nagyon röviden, tényleg kösz, hogy visszahoztál a lóra, visszaültettél. Egy filmje van, amit kifejezetten szeretek, ez a Távkapcs, és ez indította a mai dilemmát, erről fogunk egy kicsit beszélgetni.
1: Úgyhogy ezek várnak rátok, meg persze együtt így ránk is egészen délelőtt 10-ig. Ha van útinfótok, jöhet 0620 978 978.
0: Forrás Rádió, jót érzek!

0: üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés, Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket
3: www.forrasradio.hu.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a csepeli hév. Egy ember meghalt, egy másik súlyosan megsérült a tájai vonatbalesetben. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. A tárca vezető bejegyzésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatóját is megosztotta, miszerint elkészült a nyilvános adatközlési rendszer szakmai módszertana. Hegedű Zsolt bejegyzésében azt írta, a kórházi fertőzések visszaszorítása érdekében fontos szerepet játszik a transzparencia, ugyanakkor az adatok önmagukban nem elegendők. Szükség van azok elemzésére, a tapasztalatok visszacsatolására, valamint helyi, intézményi és országos szintű intézkedésekre is. A magyar kormány évtizedes tartozást törleszt, ugyanis a hazahozott Európai Uniós forrásokból végre megújíthatja a csepeli hévet, adta hírül Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán vasárnap este. A miniszter közölte, új alacsonypadlóst és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, közölte Vitézi Dávid. A vasárnapi tájai vonatbalesetben egy férfi az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt, egy nőt pedig súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel vittek kórházba, közölte az országos mentőszolgálat az MTI megkeresésére. A személygépkocsi egy Andráskereszttel jelzett átjáróban ütközött össze a szerencsre tartó vonattal, egy férfi a helyszínen meghalt, egy nőt pedig súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel vittek kórházba. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 5-en, az autóban 2-en utaztak, utóbbi vezetője ki tudott szállni a járműből, az utasát a tűzoltók emelték ki. Béradást szerveznek környén, a segíteni szándékozókat ma 00:30-tól egészen 17:30-ig várják a közösségi és tájházban. Ne feledjék, aki vért ad, életet ad.
0: Időjárás.
1: Ma egy hideg front hatására a napos időszakok mellett zápor is kialakulhat a térségben, a nyugatira, északnyugatira forduló szél élénk erős, időnként viharos lehet, délelőtt 20-23, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Világvége hangulat ebben az órában sem várható. Világ megváltó poénokra viszont még lehet esély. Még egy sláger, és folytatódik a Buenos Morgan, I és Rolanda

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt mindenkinek, szevasztok! 7 óra után járunk, 5 perccel indítjuk a műsor második óráját július 27-én, az év 208. napján.
3: Jaj, de szépen bevezetted! Liliana Olga, Isten éltessen titeket, Györke Atisnak is ma van a névnapja, mert Györke van.
2: Igen, de az én kedvenc névnapom ma a Pantaleon.
3: Ó! Oh.
2: Meg a Pentele. Tehát, hogy hogyan szúrjunk ki a gyerekünkkel. Bár a Riddle Pantaleon azt szerintem kifejezetten jól hangzik.
3: Azt ilyen görög oszlopnak képzelem amúgy valamiért, vagy ilyen csarnoknak. A Pentele az meg olyan, mint ez a kombiné. Valamilyen vékony sejem ruha.
2: Sejem köntös.
3: Igen, úgy képzelem én a dolgot. Jó. Ezen a napon született Doknányi Ernő, zongora művész, ugye zongora pedagógus, karmester, az ő nevét lehet hallani mindenféle ilyen emlékkórusokon, vagy kórusokban.
2: Aztán Sütő Enikő, magyar modell, manöken, 1958-ban született, nem fogjuk elmondani hány éves, aki picit jó matekból nyilván ki tudja számolni, tehát hogy legalább egy általános iskolás harmadik osztályos szintjén áll, de hogy egyébként nézzétek meg, hogy néz ki a Sütő Enikő a mai napig, elképesztő.
3: Ezek annyira durvák, és itt van 94-ből Tótka Sándor, olimpiai bajnok, magyar kajakozó, hát ennyien születtek a mai napon, meg egy politikus, aki nem volt ott túlsványosan, de őt nem mondjuk.
2: És bele se írtad, úgy
3: direkt
2: látom.
3: Nem írtam bele.
2: Direkt nem írt,
3: de akkor németes.
2: Németes, értem. Jó, 1986-ban Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt ezen a napon lépett fel a Queen együttes, abszolút kultikus koncert.
3: Egyébként neked volt ott ismerősöd, nekem egy csomó.
2: Fogalmam, ilyen 86-ban születtem.
3: Nem szoktak mesélni, hogy a, mit tudom én, a szüleid nem mentek el? Nem voltál ott a Pocakban?
2: Nem. Hát a Pocakban...
3: Már hogy a koncerten. Már egy 86-ban születtem.
2: 86 április 30-án születtem, én nem Pocakban voltam akkor.
3: Akkor meg kint voltál?
2: Akkor már erőteljesen meg voltam születve, majdnem 3 hónapos voltam.
3: Akkor másképpen kérdezem, nem voltál ott?
2: Nem emlékszem rá, nem, egyébként nem voltam ott, arról tudni.
3: Jó, aztán mi izgalmas még ezzel a nappal kapcsolatban? Elvált Tina Turner és Ike Turner, ez pont 50 éve történt, és még egyet a zenei életből, Madonna első stúdióalbuma ezen a napon jelent meg, 1643-ban, nem, bocsánat, 1983-ban, aki szereti, forgassa.
2: Így van, Madonnát vagy az albumot, teljesen mindegy, és egyébként ezen a napon tartották a londoni olimpia megnyitóját 2012-ben.
3: Ó, az volt a nagyon jó, amiben benne volt ugye Mr. Bean, tudod, a Rowan Atkinson, amikor úgy nyomja a zongorán ezt az egy hangot, és az egy tök jó megnyitó volt, és tök jó poénok voltak benne, meg itt találkozott James Bond a királynővel.
2: Igen.
3: Ezek nagyon jó ötletek voltak amúgy szerintem.
2: Emlékezetes. Aztán vannak itt mindenféle találmányok, meg szabadalmak.
3: Az első kedvencem.
2: Az elektromos liftajtó biztonsági szerkezet?
3: Az rohadt fontos, rám a hétvégén is rám csukódott egy liftajtó, rád nem szokott?
2: Nem, néha előfordul, de egyébként azt nem értem, hogy a vasúti tömlőcsatlakozó, mert az úgy sokakat érdekel tényleg, tehát hogy úgy kelt fel ma a hallgatótáborunk fele szerintem, hogy úgy szeretnék valamit megtudni a vasúti tömlőcsatlakozóról.
3: Figyelj, ez lehet ilyen telesoposan, előfordult már, hogy a vasúti tömlőjébe por, hó vagy víz került? Nincs többé ez a probléma. 1897 óta, amikor is reform lépett be a vasúti tömlőcsatlakozók világában. Na, most már kívánod?
2: De ott mindig ez volt, hogy mi a baj? És akkor megszólította az egyik a másikat. Ne is mondd, de hogy hívták a... Te tudod, hogy hívták a faszit, azért sopos csávót?
3: Ja, Horst Fuchs.
2: Horst, de neki nem volt valami művész neve? Ott
3: nem, ő Horst Fuchs volt ezen a néven, és akkor így, hogy mit tudom én, veled is előfordult már, hogy por, víz vagy hó került a vasúti tömlőcsatlakozóba? Nem mond. Képzeld, Gabi, van egy megoldásunk. És ha megrendeled most, 2 vasúti vagont is kapsz ajándékba, és egy bérletet oda-vissza. Igen, most.
2: Igen, na, valami.
3: Ez így volt, igen.
2: Ilyesmi, 1990-ben pedig újfajta kávéfőző jelentkezett. Szerintem a manapság már nem lenne annyira új.
3: De amúgy én utána néztem ennek, szerinted az új konstrukciónak számít? Már hogy így a mai világban ezt még használja valaki? Ez olyan volt, hogy a kávé vagy a tea filter gyakorlatilag egy merített szűrőrendszerrel kerül bele az egészbe, tehát én ezt úgy képzelem, hogy van ilyen filtered, amiben benne van maga a kávé, és akkor belemeríted. Nekünk volt régen ilyen párnás kávéfőzőnk, amikor kvázi egy ilyen teafilterszerű valamiben volt a kávé, azt raktad bele, és azon főztelt a forró vizet. Nem tudom, neked megvan ez az élmény?
2: Nem, manapság a lányok fotóim vannak filterek. Nekem ez van meg.
3: Jó, oké, akkor teljesen másra gondolunk. Minden esetre ez akkoriban nagy áttörés volt, és mindig eljutunk oda, hogy még a mai napig is a legjobb a kotyogós, és tényleg a legjobb.
2: Aztán ma van a skótviszki napja, és ezt ne nagyon ünnepeljétek, meg a krémbrülé napja. Na, az már lehet, azt én szeretem.
3: Jó, és két sétálós dolog is van ma. Az egyik a vidd sétálni a nadrágodat nap. Mit igazából ez arra motivál, hogy vedd fel a gatyád és menj el sétálni. Mind a kettő dicséretes. A másik pedig, hogy vidd sétálni a szóban növényedet. Ez egy valóban létező tematikus nap, és nekünk van is ismerősünk, jó nem ismerősünk, de láttuk ott a kerületben, hogy rárakja ilyen kis gurulós valamire a paradicsom palántáját, és akkor viszi ott körbe, mert hogy a nap megszíja, meg nem tudom mi, és jót tesz a növénynek, és állítólag jobban terem.
2: Jó, tehát hogyha ma bármikor este felé délután napközben láttok bárkit, aki növényt sétáltat, akkor nem totál hülye, csak egy kicsit, és ezt a napot ünnepli.
3: Így, mi van itt, Gerecse hányas?
2: Gerecse 50.
3: Gerecse 50-esre a muskátlit ma vidd el.
2: Az, de egyébként vannak rövidebb távok is. Na kérem szépen, ebben az órában egészen...
3: Mi van, hogyha futónövényed van? Rohadt gyorsan kell menned, hogy utolért.
2: Hát akkor legalább megvan az edzés. Ebben az órában foglalkozunk majd még az óra második felében a 40 pluszos hölgyek urak fesztivál és klub látogatásával, mert hogy hát elvileg ez a 40 pluszos korosztály újra rákapott a bulizásra.
3: Ráadásul a révre, meg az elektromos zenére, úgyhogy majd ebbe belemegyünk.
2: Elektromos?
3: Igen, ami az be kell dugni a konnektorba. Ezeket mindig keverem. Elektromos zene. Ugye, ha az akusztikban lehet basszusgitár, akkor az elektromos zene is helytálló.
2: Jó, köszönjük, előtte azonban még hozzuk a csillagok üzeneteit.
3: Megrázó volt.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Mégpedig egy klassz újdonság után, ez volt hazai vizekről Kis Kevin és Marics Peti közöse. Az elszáll az idő. Na nézzük akkor, mit üzennek ma a csillagok. Hát kedves Kos, ma egy spontán ötlet sokkal jobban sülhet el, mint az, amit napok óta tervezel. Ha valaki azt mondja, ebből úgysem lesz semmi, csak azért is mutasd meg neki.
2: Na figyelj, Bika, valami ma feltűnően olcsónak tűnik, de mielőtt lecsapsz rá, nézd meg az apró betűs részt is. Este viszont ne spórolja jó kedvel, keres valakit, akivel rég nevettél egy nagyot.
1: Egy félre hallott mondatból, vagy véletlen üzenetből egészen érdekes történet kerekedhet, legalábbis ami az ikrek mai napját illeti. A mai szerencsetárgyad valami, ami már legalább 5 éve lapul nálad.
2: Egy könyvtári könyv. Amúgy gondolkozom, hogy mi az, ami nálam lapul 5 éve. Amúgy tényleg nagyjából a könyvtári könyv, meg a hát a személyigazolványom, nem megkaptam újat. Rák, ma ne te legyél az, aki minden problémát megold, mert miközben a saját dolgaid várnak rád, nem erre kell fókuszálnod. Délután egy hideg ital és 20 perc semmittevés meglepően sokat javíthat rajtad.
1: Valaki megpróbálhat túl licitálni, kedves oroszlán, de ma nem az nyer, aki hangosabb. Ha választanod kell, menj oda, ahol jobb a társaság, még akkor is, ha rosszabb a kilátás.
2: Szűz, egy apró hiba ma nem bosszúságot, hanem egy sokkal jobb megoldást hozhat. Különösen figyelj arra az emberre, aki általában keveset beszél, mert most ő mondhatja a nap mondatát.
1: Kedves mérleg, ma olyan döntés kerülhet eléd, amelynél mindkét lehetőség csábító, ezért ne próbálj tökéletes választ találni. Válaszd azt, amelyikről este izgalmasabb történetet tudnál mesélni.
2: Skorpió, valaki ma megpróbálhat titkolózni előtted, amitől természetesen azonnal bekapcsol benned a magánnyomozó. Ne faggatózz, ha vársz, az információ szinte magától landol előtted.
1: Ha ma elindulnál valahová, kedves nyilas jegyű, ahová eredetileg nem tervezted, menj bár. A legjobb pillanatok ugyanis nem otthon várnak rád, hanem valahol két program között.
2: Bak, egy rég halogatott feladat ma meglepően gyors kipipálást nyerhet, és még azon is csodálkozol majd, hogy miért féltél ettől ennyire. Jutalmul este engedélyezett valami teljesen haszontalan, de szórakoztató dolog.
1: Ma egy szokatlan emberrel találhatod meg váratlanul a közös hangot, kedves vízöntő. Ha furcsa meghívást kapsz, ne mondj rögtön nemet. Lehet, hogy éppen ebből lesz a hét legjobb sztoria.
2: Halak, egy régi dal, illat vagy hely ma előhozhat egy emléket, amit már majdnem elfelejtettél. Ne ragadj bele a múltba, inkább csinálj valami olyat, amire egy év múlva ugyanilyen jó lesz majd visszaemlékezni.
1: Ezt teszi a 40 pluszos korosztály, akik állítólag, leginkább a hölgyek, a 40 pluszos hölgyek egyre többet járnak bulizni klubokba, fesztiválokra. Na ezt a témát fogjuk alaposan körbejárni Kittivel együtt az óra második felében.

0: 13 perccel járunk, 7:30 után, fókuszban a Party Milfek. Nem a Kittit akartam így felvezetni, hanem tényleg ez lesz a témánk, de Kitti is itt van.
1: Sziasztok! Minden hétfő így sikerül nekem.
2: Jó ez, amikor így az utolsó mondatra rácsatlakoztatjuk az embert, aki csatlakozik hozzánk azon a reggelen. Kitti, mielőtt belevágunk, milyen hangulattal fogadhatunk téged? Úgy ragyogsz-e belülről, mint az a fa, amelyet megsütít a kertben a nap, vagy inkább olyan vagy, mint a turulfeneke?
1: Miért milyen a turulfeneke?
2: Rozsdás. Belülről milyen a hangulatod?
1: Belülről? Most nagyon fáradt vagyok.
2: De hallod, mondták itt kint, hogy a Kittit most se tudtuk megelőzni. Tudod, mikor volt itt? Csak hogy az év munkása díjat megkapja.
0: Nem tudom, agyrém időpontok. 3:50.
2: Ne, 4:20, de azért ez is durva.
0: Hát figyelj, 4:20-kor szerintem még az egyik oldalamról a másikra.
2: Ennyire frissek itt a hírek és információk. Jó, és Kitty, hogyha mondjuk egy ilyen zenét hallasz, csak egy kis példát bele, akkor akarnál menni klubba?
1: Hát, ez nem csigáztam.
2: Mert fel se kéne kelned akkor, hanem lehetne az, hogy ezt lenyomod, ezt a bulit, és akkor egyszer csak, amikor vége a bulinak, akkor betántorogsz ide, és akkor utána este megint buli, és akkor így éled életed.
0: Hát vagy egy jó kis put your hands up for Detroit, vagy valami hasonló.
1: Hát olyan volt, gyerekek, na, de 17 éves. Most már ez nem megy.
0: Nem, gyerek, Kitti, figyelj, ne becsüld le magad. A 40 pluszos hölgyek körében egyre népszerű.
1: Nem is vagyok még 40-es.
0: Jó van, na, áfával együtt, na, de a kutatásról beszélek, nem rólad, csak hogy készüljél már föl, hát betöltöd a 40-et és visszatérsz a klubokba.
2: Ha most így 18 évesen sem tudod elképzelni, akkor mi lesz, mire 40 leszel? Tehát, hogy ezt kell majd végigvennünk, mert képzeljétek el, a Psychology of Music szaklapban megjelent egy kutatás, a briteket nézték, és arra jutottak, hogy a 40 pluszos nők körében egyre gyakoribb az, hogy réveznek, vagy ilyen bulikban vesznek részt. Tulajdonképpen ez a révez a 1980-as elektronikus zenei hullám klubkultúrájának a kult szava. Tehát gyakorlatilag diszkóba, vagy technobulira, vagy révzenére, vagy ilyesmi zenére buliznak a 40 pluszosok.
0: De szerintem inkább 90-es évek, nem 80, az inkább 90.
2: Hidd el, hogy 80.
0: Mert ugye a rév az meg leginkább ugye a scooterhez kötődik, aha, tehát azt hozzájuk szokták. Egyébként meg tényleg, hogyha valaki így belegondol, akkor mondjuk akik ma ilyen 40 körüliek, lásd, mint én, uh-huh, ők mondjuk ugye a 2000-es évek elején bulizgattak inkább, és lehet, hogy azt a korszakot egy picit így, nem tudom, visszasírják, vagy újraélik. De nekem is van sok ismerősöm, akik uh-huh, az én korosztályom, és nagyon aktívan járnak bulizni, meg fesztiválozni, legalább annyira aktívan, mint hogy ez a kutya ugat itt a háttérben.
2: Amúgy hogy kerül ide kutya? Eddig nem volt?
0: Hát ez itt valahol.
2: Ezt te hoztad?
0: Persze, direkt, persze. Elemes.
1: Kiköt.
0: Nem itt valahol kutyát sétáltattak, csak kicsit na, hangos.
2: És ebben a kutatásban kimutattak rengeteg mindent. Egyrészt azt, hogy ez nagyon-nagyon praktikus, sok szempontból a nők egészségére nézve. Például mentális egészség szempontjából nagyon jó, mert oldja a szorongást uh-huh, és a depresszív hangulatot, de nyilván a fizikai egészségüknek is jót tesz, meg az önértékelésüknek is. Itt rengeteg-rengeteg nagyon hasznos és tök jó idézetet lehetne ide emelni ebből a cikkből, de én most egyet szeretnék megtenni, ami nekem nagyon-nagyon tetszett. Ez a gondolat határozza meg az irányt, hogy amikor belépünk egy befogadó tánctérre, olyan átmeneti állapotba kerülhetünk, ahol feloldódik az időérzék, és mindenkit egyenlőként kezelnek. Nem számít, hogy valaki vezérigazgató vagy utcaseprő, 25 vagy 55 éves, ez megerősíti az összetartozás érzését.
0: Uh-huh. Így van, és egyszer üvöltő mindenki, hogy how much is the fish?
2: Például azt, hogy fire!
0: Azt, igen.
2: Na, akkor most mindenki képzelje el egy ilyen buliban az anyukáját, vagy hogyha már önmaga is így a 40 környékén van, akkor mondjuk önmagát el tudja képzelni. Tehát, hogy látod-e magad, Kitti, mondtad, hogy 17 évesen megvolt ez a korszakod, de látod-e magadat mondjuk 10 év múlva, hogy egy ilyen buliba vágy?
0: Kis világító rudak a kezedbe, és kattogsz. Nyomod a, hogy hívták a mozsónak azt a Spy Time? Aha, Spy Time, azt a táncot, majd legalábbis valami táncot nyomsz, kattogsz ezerrel.
1: Hát figyelj, el tudom képzelni, mert én amúgy már voltam anyuékkal így klubba, tehát Gangsta Zoli koncerten, vagy Anna and the Barbizon.
2: Ez elejleg pont ez az irány, a Drum & Bass behoztad.
1: Jó, de érted, hogy hogy ők már ugye 60 fölöttiek, tehát hogy belük is jártam már, úgyhogy magamat is el tudom képzelni, persze.
2: Tehát a hozd el anyádat is tud működni.
0: Jó, hát egy gangsta koncert, az egyébként képes összehozni a generációkat szerintem. Figyelj,
2: ő meg Halász Judit.
0: meg a szkúter. Tehát nekem például apám mindig is szerette a szkútert, pedig teljesen más zenei stílusokat hallgatott, de a szkúter az valahogy bejött neki.
2: De a szkúter már ide költözött Magyarországra, nem? Idén is egy ilyen egész úti kört lenyom. Tudod, milyen drágán jön, nagyon durva, de több állomásos koncertturné, kicsit olyan, mint a melyik a másik, aki mindig ide jön, a David Guetta, ő is most már ilyen rezidens. Ha nem a fönn a pultban áll, akkor lenn a pultban, de valahol találkozhatsz vele.
1: De milyen elutasítóan mondtam, mindig ide jön.
2: Már annyit jön a szkúter.
0: De nincs ezzel baj, szkúter jó.
2: Izé, UFO Zsolti van, meg szkúter. Ez a kettő, ez tuti.
0: Hát azért ez egy szép párhuzam volt.
1: Igen. Ne bántsuk meg a szkútert.
0: Szerintem se.
2: Ja, mert tud magyarul, annyit jár?
0: Hát az HP lehet, hogy már pár szót megért. Igen. Lehet, hogy ezt, hogy UFO Zsolti, ezt már ő is érti.
2: Mennyi itt a hal? Vagy tűz? Tudom, én magyarul is
0: a szkúter dalokat. Persze, hogy tőlük kiadták Cosmix néven.
2: Na de, hogy de most akkor én képviselem a másik oldalt, tehát, hogy magával ezzel a csapassuk bulizenére, életérzéssel, ezzel nincsen semmi problémám, de hogy ti élitek még azt, vagy látjátok magatok előtt, Roland, te már átlépted a 4X-et, én majd nem sokára átfogom, hogy éjszaka egy ilyenbe becsapódsz, és ott elkezdesz csapatni, veretni, bulizni, mert az, hogy olyankor én még ébren legyek, hát olyankor már Netflixen 10 perc, aztán szundi.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy előtte hadd aludhassam ki magam, és akkor simán, tehát akkor tolom ezerre, csak ne egy olyan nap legyen, hogy hajnalban keltem itt a műsor miatt, mert akkor nem tudok 10-nél tovább fönnmaradni, vagy 11-nél.
2: Hát, hogy akkor tényleg legyen az, hogy onnan jöjjünk ide. Tehát, hogy akkor ne legyen az alvás. Nem, tehát nem az idősek ellen érvelek most, hanem a saját fejemből mondom, hogy lehet, hogy jó lenne egy ilyen, hogyha délutára időzítenék. Tehát mondjuk...
1: Elkezdődik kettőkor.
2: Kettőkor
1: és
2: elkezdjük.
1: És vége van 10-kor.
2: És csapatjuk mondjuk 4-ig.
0: 8-ig.
2: Egy egyszerűbb ilyen estebéd, kis piknik, majd utána még visszatérünk, amúgy... és nyomjuk 8-ig.
0: Hát lehet, hogy feelinges lenne. Nem, azért ez nyilván az éjszaka tartozik hozzá. Hát volt azért nekem is ilyen bulizós korszakom, bár a zömében ilyen 20 éves korom körül, tehát hogy tényleg 20 évvel ezelőtt volt. Akkor volt, hogy így azért befigyelt a heti 3 buli is, de igen, akkor még bírtam simán.
2: De ugye, hogy ebbe bele öregszünk, és lehetséges, hogy ilyen szempontból meg tök jó lenne túllépni a komfortzónán, megerőszakolni magadat, és nekivágni, és belemenni. Mert lehet, hogy ez is olyan, mint a futás, hogyha már ott vagy, akkor már minden mindegy, és amikor vége, akkor már hú, de jó volt.
1: Szerintem meg valahol egy kicsit a lelassulás felé, oké, hogy így 40, de mégiscsak azért más életszakasz.
2: Tehát Széchipál emlékes?
1: Igen.
0: az kell a népnek. Megyünk be, nehogy
2: viharként tombol.
0: Én nem akarok lelassulni.
1: Hát nem tudom, én meg úgy vagyok vele, hogy nem tudok ennyi időt rááldozni arra, hogy utána összeszedjem magam, mert régen, ahogy te is mondtad, én is volt, hogy egymás után 3 napig mentem.
2: De figyelj,
1: mentem.
2: Kéti, megfelelő tablettákkal elszáll az
1: időt. Jó van. És 3 napig mentem, most elmegyek egy ilyen este, érted, mondjuk hazaérek ilyen hajnali 2-kor, és 4 nap mire összeszedem magam teljesen. Tehát, hogy...
0: Jó, hát nehezebb, igen, uh-huh. Mindenféle szempontból.
2: De lehet, hogy pont ezt tartana fiatalon. Tehát, hogy ez...
1: Köszi, mert öreg vagyok.
2: Ne, csak Ádi. De itt ennek a cikknek ez a lényege, hogy a fiatal életérzést hozzuk be, mert itt ugye nyilatkoztak anyukák, nyilatkoztak egyedülálló nők is, és csomóan azt mondják, hogy amikor oda megyünk, akkor nagyon rossz, tehát hogy úgy nem érzik azt, hogy ők oda illenek és beillenek a fiatalok közé, de és 10 perc után minden gátlás felszakad, és élet van.
0: Hát 3-at, inkább is. És felszabadul.
2: Igen. Éva Vermutból, mert ugye az őkorukban még...
1: Azt visszahozzák.
0: És hát azért valljuk be, hogy egyébként szerintem, ahogy így hallom, azért az ilyen 30 körül is rácok is azért néha így bírják a 40 pluszos hölgyeket.
2: Tessék mondani, konyak, megy van.
1: Hát engem meg nem érdekelnek.
0: Meg egyébként a 20 éves lányok is bírják a 40 pluszos pasikat, de az már egy standardabb dolog, szerintem ezen kevésbé lepődik meg bárki is. Szóval lehet azért tolni ezt a bulikázást. Egyébként meg azt mondják tényleg a részvevők, hogy a rossz kedv meg a szorongás csökkentésében az abszolút segít, és nyilván egyfajta rendszeres testmozgásként is tekintenek rá.
2: És aztán van a másik, hát nem mondhatom azt, hogy egyed, hogy mondják ezt, kutatási alany.
0: Igen, egyed.
2: A másik egyed, aki meg azt mondta, hogy ő neki abból lett elege, hogy amikor bedobta ezt az ötletet, hogy el akar menni egy ilyen bulira, akkor a családja neki esett, hogy már pedig ő neki idézőjelben így a női szerepekben kéne helytállnia, ő anyuka, ő takarítson, ő főzzön, ő nem tudom, és ő meg akart menni, és ki akart ebből szakadni, hogy ebből a szempontból is tök jó, hogy nem szorulnak bele a nők egy olyan dobozba vagy skatujába, amit megpróbálnak elkerülni.
0: De ez nem is női szerep, hanem ez tényleg ez a...
2: Hát itt a konkrét esetben ő erre hivatkozott, aha, hogy a családja neheztelt rá először. Aztán ők is örültek, mert ugye, hogy egy másik ember jött vissza onnan, ami teljesen...
1: De meg nem zárja ki a kettő egymást, nem?
0: Én is ezt gondolom egyébként, meg figyelj, tehát az, hogy most a gyerekeknek is például az lenne a lényeg, hogy a szülők boldogok legyenek, mert boldog szülő, boldog gyerek. Tehát a kettő így kéz a kézben jár. És az, hogy néha esetleg kikapcsolódjanak
1: a
0: szülők,
1: meg a példamutatás,
0: simán.
1: Nem? Tehát, hogy látják, hogy a szülők nem az van idézőjelesen, hogy besavanyodnak otthon, és tényleg csak a házi munka, ez az amaz, hanem hogy ők is mennek szórakozni.
0: Meg nem tud, tehát, hogy szülőként nem tudsz akkor azonosulni, ha te besavanyodsz, ha te bezárkózol, akkor pontosan. Nem fogod tudni megérteni a gyereket, és a gyerek tényleg ezt a generációs szakadékot érezni fogja, és nem lesz feléd akkora bizalommal, mintha úgy van vele, hogy hát apám, anyám azért érti, hogy miről beszélek.
2: Mondjuk behoztad azt, Roland, hogy neked megvolt ez a korszakod, Kitty, neked is megvolt ez a korszakod, nekem ez a korszak ilyen értelemben nem annyira, mert én inkább az élőzenére mentem, hogy vajon ez igaz lehet ilyen értelemben is, mert ugye itt a cikk konkrétan az ilyen elektronikus zenei partikra tér ki, de hogyha megfigyeltétek, és én megfigyeltem, akkor a fesztiválokra is egyre inkább megy az idősebb generáció. Mm-hmm. És szerintem ez tök jól van így.
1: Igen. Igen, hát nem tudom, Ádi, ez nem jó, hogy kihagytad itt a diszkókorszakot.
0: De kellett volna. De kéne pótolni, igen. Tehát figyelj, irány a diszkók manapság, menjél, kattogjál, zakatoljál, nyomjad.
2: Egy szkúter hajam van, tehát hogy ezt ki lehet hozni, hogyha nagyon akarod, csak hátra kell zselézni.
1: Festjük.
2: Menő még a zselé?
0: Az már nem szerintem.
1: Szerintem sem. Nem.
2: Most mi menő? Mit kell csinálni a hajaddal?
0: Nem tudom. Hát, amíg van megbecsülni. Így lassan egyben vagy.
1: Igen.
0: De a zselé az már nem menő, azt tudom, azt én megkapom rendszeresen a gyerektől.
2: Tényleg? Jó, jönnek az ötletek, hogy mi kéne ahhoz, hogy az idősebb korosztály el tudja fogadni, tehát hogy a 40 pluszos rider, a mi fajtánk is el tudja fogadni az ilyen típusú bulikat, tehát mire kéne odafigyelni. Az egyes pont, és akkor majd mondjátok így a saját múltatokból, hogy mennyire igaz ez, vagy mennyire nem, hogyha visszamész 40 pluszosan egy ilyen buliba, akkor soha többi a divatirányok, hanem akkor kényelmes cipő, kényelmes ruhák, és elengedni azt a vonalat, amit régen képviselt mindenki.
1: Hát igen, én már akkor is így voltam a cipővel. Egyszer-kétszer elmentem magas sarkuba, és akkor utána azt mondtam, hogy jó. Akkor
2: te gondolom, Roland, te Buffalo-ba mentél.
0: Ahogy ne. Nem, nekem sosem volt. Volt tök érdekes.
1: Magas sarkuba.
0: Volt olyan haverom, aki Buffalo-ba tolta, de úgy, hogy egyébként őt is Ádámnak hívták, hogy egyébként 1,80 simán megvolt, és akkor mondtam is neki, hogy te olyan hülye vagy, Ádi, hát te nyomod itt Buffalo-ba, én meg itt 1,70 alatt, én meg nem használok ilyeneket.
2: De miért nem kívántad meg?
0: Nem éreztem soha szükséget.
1: De mondjuk nem is tudlak elképzelni.
2: Te egy energy srác voltál, nem?
0: Milyen energy?
1: Nem.
0: Én energikus voltam.
2: Ja, energikus, jó. Oké, én meg magamra veszem, nem érek le a pultig, tehát hogy nem érdemes.
0: Nem, nekem ilyen party ingjeim voltak.
2: Akkor igen? De az már akkor sem volt menő, nem?
0: Hát ilyen. Én akkor azt éreztem, aztán, hogy ezért utólag visszanézve mennyire volt, nem, voltak azért jó, tehát volt olyan ingem, hogy manapság már úgy nagyon nem vennék föl, vagy ha így beszélhetnék az akkori önmagammal, akkor mondanám, hogy figyelj, ez gáz, de volt olyan, amit a mai napig fölvennék, mert egyébként meg tök jól nézett ki.
2: Jó, tehát akkor a kényelmes cipővonalat azt nem adjátok, Kitty adja, Roland, te mennél inkább a divatra?
0: Persze, hogy ne.
2: Te divat, oké.
0: Hát kilóksz.
2: Akkor jó lenne, hogyha lenne ülőhely.
0: Hát az azért kell.
1: Az kell. Az már akkor is kellett.
2: Oké, szempont, hogy legyen normális mosdó.
1: Hát igen. Bár én nem tudom, miért van ez, gyerekek, szerintem a hallgatók is mellém állnak, hogy mindig a női WC nézett ki a legrosszabbul.
2: Amúgy tényleg, mert
1: tehát,
2: ugye...
1: hogy amikor bementél már...
0: Én nem tudom.
1: Én a vadorzóba állandóan úgy mentem be, hogy éjjel kettőkor már nem volt fönn a kilincs. Minden le volt tépve, tehát, hogy...
2: Meg ugye tudod, ők nem ülnek rá, és akkor úgy sokkal magasabbról kell célba érni.
0: Figyelj, nekem a kedvenc ilyen élményem az volt, amár a mosdót szóba hoztátok, egyszer egy srác, hát már nagyon furcsa állapotban volt, mondjuk így, megjelent a tánctéren egy piszoárral. Ő lekapta a helyéről a piszoárt. Meg ne kérdezzétek, hogy hogyan rossz ebbe tudta végrehajtani, és elkezdett táncolni a piszoárral a kezében.
2: De az mennyire csajozós.
1: De várja, és mi lett volna, ha valaki meg ezt így beflesseli, és kezd belepisilni.
2: Figyelj, igazából...
0: Ajajajajaj! Az egy alternatív buli.
1: Hát,
2: föl, de akkor most már hadd kérdezzem meg a két legrelevánsabb kérdést, az egyik Roland neked szól. Húgykővel vagy húgykő nélkül?
0: Nem tanulmányoztam.
2: A másik Kitty neked szól, hogyha ott van két pasi, az egyik egy ilyen kigyúrt álmait pasi, nagyon tetszik, nagyon rendben
1: onnan
2: van.
1: Nem gondolt, hogy a kigyúrt az álmait pasi.
2: Akkor apatestre gyúrt, tudom, mind hogy neked nem, de hogy álmait pasi ott el. A másik pedig egy srác egy piszoárral. Melyikkel akarsz beszélgetni?
1: Most tudom,
2: de az egyik ugye látja a jövőt.
1: Szerintem kikerülöm mind a kettőt, és kérek egy italt.
2: De mi? Az egyik látja a jövőt, tudja, hogy egyszer majd kell vizelned, a másik meg tudod, hogy virágról virágra.
0: Azért ez milyen praktikus, igen. Mindig nálam van egy jó kis piszoár, bármikor jól jöhet.
1: Közé nem állhat a piszoár.
0: Más csokorvirágot hoz, ő piszoárt.
2: Oké, másnapi szabad nap kell?
1: Kell. Ó, persze.
0: Hát Figyelj, én azért tudom másnap is tolni. Tehát én ez egy háromnapos fesztivált, ha végig konferálok, én másnap is itt vagyok.
2: Én is
0: igaz, hogy zombi vagyok, de az más kérdés.
2: Ez kell legkevésbé szerintem, az biztos. Illetve még egy dolog, hogy egy csendes szoba, ahol lehet regenerálódni.
0: Hát régen egészen másra kellett az a csendes szoba.
2: Na jó. Figyelj, a lényeg, itt most végig gondolva az összes szempontot, én azt gondolom, hogy ebből nekem, hát a mosdó, de most anélkül is meg vagy egy éjszakára. Bár mondjuk én még nem
1: mosdó
2: egyetem.
1: Nélkül.
0: Hát azért nem.
2: Hát de ilyen kultúrált mosdó nélkül.
1: Ja, hogy...
2: Én még soha nem ejtettem piszoárba mobiltelefon. Ti ejtettetek már piszoárba mobiltelefont fesztiválon?
0: Nem.
2: Na, mert az durva, amikor csörög alattad. Tehát azt már tapasztaltam.
0: Hát a piszoárba, WC-be még rosszabb. Na, várjad, mert itt üzenetek is jönnek. Itt, van egy, ami nagyon-nagyon tetszik. No. Sziasztok, vicceltek, 60 éves leszek, és most járok fesztiválokra, motoros fesztiválokra. Iszonyúan élvezem. Ez valahogy kihullott a 20-as éveimből, vagy a 10 éves végéből. Persze 32 éve vagyok aerobik edző, karban tartom magam, zene a fél életem, és mindent szeretek. Zárójel, na jó, a hörgőset nem. Szóval hajrá mindenkinek. Nagyon jó.
1: Akkor isteni hozzáállás.
0: Igen, Kitit, ha elvinnéd magaddal, megköszönnék. És amúgy ráférne.
2: Mentálisan fiatalon tart. Te tényleg ez az embert frissíti és ott tartja. Ez tök jó. Csináld.
0: Amúgy szerintem is, fél, tök menő. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy legyen mindenki fesztiválarc. Na, ha még hozzászólnátok, jöhetnek akár így a 40 pluszos buli meg fesztivál élmények. SMS és Viber számunk 0620 978 9785.

ahol a poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora, íjésről

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítenél jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
3: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Tatár Gergő nyerte az időközi önkormányzati választást Békés Csabán. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vasárnap közösségi oldalán, ahol a bejegyzésben azt is megosztotta követőivel, hogy találkozott az Audi Forma 1-es csapatának a vezetőjével. A miniszter azt írta, a csapatvezető elmondta neki, hogy a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István szerint az ilyen együttműködésekből épül fel egy erős versenyképes gazdaság, és ezekből lesz jól fizető magyar munkahely, tudás és nemzeti büszkeség. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete a szociális területek vonatkozásában. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra szociális család és idősügyi államtitkár írásban, amelyet Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter osztott meg a közösségi oldalán. Az államtitkár azt írta, hogy első lépésként országos állapotfelmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről. Erre építve indulhat el a szervezeti megújulás, a humán erőforrás megerősítése, a szakmai szemléletváltás, a digitalizáció, a minőségbiztosítás fejlesztése és a finanszírozási rendszer korszerűsítése. A cél nem a hibák kijavítása, hanem egy olyan szociális intézményrendszer felépítése, amely biztonságot ad az ellátottaknak, megbecsülést a dolgozóknak és hosszú távon kiszámítható emberséges működést biztosít, fogalmazott. Tóth Kinga Dóra kiemelte, hogy az államnak kötelessége gondoskodni azokról, akik élethelyzetükből vagy egészségi állapotukból fakadóan segítségre szorulnak. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Békés Csabán, ugyanis Bodóczi István önkormányzati képviselő a Tiszapárt színeiben áprilisban bekerült az országgyűlésbe. A közgyűlésbe Tatár Gergő jutott be. Bacsa Vendel jegyző az MTI-nek elmondta, a 3225 választásra jogosult állampolgárból 512-en szavaztak, érvénytelen szavazat nem született, a részvételi arány 15,9% volt, Tatár Gergő 264 szavazatot szerzett. Tatabányán július 31-én rendezik meg az újabb bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20 óra 30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, többfelé záporok, zivatarok is lehetnek, a szél többfelé megerősödik, 29 fok lesz a maximum. Kedden ismét a napsütésé lesz a főszerep, a gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap, többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kezd velünk a napot! Itt egy újabb napindító sláger, utána ismét bekapcsoljuk a mikrofont, hogy biztosítsuk a vidám ébredést. Ez a Buenos Morgan I. és Rolanddal és

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Mosolygós reggelt kívánunk, 8 óra után járunk 3 perccel, ez már a harmadik óra kezdete, ha jól számolok itt a Buenos Morgenben.
3: Hello!
2: Itt van Ádi is, és nézzük, mi a helyzet az utakon. Hát azt látom, hogy ott Tata és Kömlőd között a 8137-es számú úton azért egy picivel erőteljesebb a forgalom, egyébként pedig jól lehet haladni az M1-esen is, egy egészen enyhe pici torlódás Herceghalom térségében, összességében viszont csendrendbéke, fegyelem Komárom, Esztergom, Tata, Tatabánya és Dorog térségében is.
3: Mindezt tehetitek egyébként most 21 fokban, 29 lesz, még jó volt ez a kis eső itt hajnalban, szerintem ez kellett itt mindenkinek, mert most azért pár napig valószínűleg nem lesz ennek repetája. Azt nézem, hogy holnap már 30 fok, aztán szépen lassan kúszunk fel, jön ez a bizonyos hőkupola, és akkor az lesz, hogy hétvégén már ilyen 37-38 fokokat mérhetünk, szóval erre kell készülnie mindenkinek, aki pingvineket tart.
2: Igen, ők szenvedni fognak. Egy nőkupola, ugye? Az mennyivel kellemesebb lenne? Kupola? Egy nőkupola leszállna. Így közénk, mint a felhő Orsi dalában.
3: Elképzeltem, vizuális típus vagyok. Figyelj, neked mi a véleményed a turizmusról?
2: Én szeretem a turizmust. Szereted? Jó turizmus, sose rossz.
3: Igény az volna rá?
2: Igen, szeretem a turikat.
3: Na, mert az van, hogy most itt mindenkinek kiesett a magyar lehetőségeknek, mert állítólag nagyon nagy a gáz, és hogy most, hogy így az euró árfolyama hogyan alakul, mindenki megy Horvátországba, meg nagy a baj már. Láttam ilyen cikkeket is különböző turista fórumokon, hogy olyan vihar lesz Horvátországba, hogy oda ne menjél. Akkor pont a hétvégén mentünk Velencére kirándulni, és pont azon a napon megtiltották, hogy bemenjünk a Velencei tóba, már ami marad belőle, mert hogy nem olyan a víz, állítólag a Balatonnál is szenvednek, nagyon felmelegedett, hirtelen lehűlt, tehát hogy gázban így a turizmus, és mindenféle dolgokat próbálnak, hogy még többen menjenek, és még jobban élvezzék, és a 99 éves, azt hiszem Hungaroszpá, az szervezett például egy bulit, és most ezen van kiakadva az internet népe, mert hogy Varga Viktor beleénekelte magát Fecskében a medencébe, és ott énekelt, ami egyébként szerintem iszonyat cool, bár a gatyát megválasztatta volna jobban.
2: Valami mintás, és Fecske. Tehát, hogy ezért, ha valaki így elképzeli, megvan a Varga Viktor, drága hallgatók.
3: Képzeljétek el a Sandokán fénykorában. Papagája, ilyen Johnny Deppes madárral a fejében.
2: Igen, na hát ugye a Viktor, aki ugye jó magas fiú, mert hogy körülbelül olyan magas, mint te, csak szerintem mondjuk egy 10-15 kilóval vékonyabb.
3: Igen.
2: Tehát, hogy nagyon vékony. És
3: rasta, felkupírozott haj.
2: Felkúc, vagy ilyen felstócolt haj. És hát ugye egy ilyen színes fecske, ilyen mintás, fehér alapon, nem tudom milyen minta volt rajta, annyira azért nem stíroltam.
3: Ja, én sem néztem, de egyébként nehéz nem nézni, na és ezzel lépett föl ott a nagy medencénél, amiben a bálna farka is van, tehát ez a nagyon-nagyon nagy medence, és amúgy szerintem tök jó ötlet, tehát hogy itt és azon akadok ki, hogy itt most a turizmus vendéglátós oldalokon ki vannak akadva, hogy ilyeneket csinálni, és tényleg ezzel visszahozni a nívóját a dolognak, meg a vendégeket, de szerintem a közönség is élvezte.
2: Figyelj, egyébként tegyük hozzá, hogy a Viktor kicsit talán olyan fura fiú, de hogy tök jó arc, és hogy sokkal inkább ilyen legyen, ilyen jó értelemben véve zakkant, mert tényleg vegye ezt mindenki jól, mint ilyen felfúvalkodott, allűrökkel teli, mert tényleg bement az emberek közé, ott a medencében, ott énekelt.
3: Na, szerintem az aztán végképp
2: tök jó figura. És egyébként fordítsuk meg, hogyha mondjuk a Nagybogi énekelt volna egy szál tangás bikiniben, akkor is ki lennének akadva? A hölgyek biztos ki lennének akadva. Bezzeg az urak.
3: Na, valaki mindig kiakad amúgy, de az egész szituációt így látom magam előtt, hogy most akkor előadók szerint válogassuk meg, hogy ki az, aki jó, hogy bemegy, ki az, aki nem jó, mert nekem az kifejezetten tetszik, hogy tényleg így bemegy a medencébe, ott az emberek között énekel, értem, ezt a gatyát meg lehetett volna jobban választani. De hogy én például, amikor nyaralok, és ott van valamilyen látványosság vagy program, már csak a kíváncsiság is oda visz, és meghallgatom, megnézem, akkor is, ha egyébként ez a valaki engem nem érdekel.
2: Egyébként előírás lehetett vajon a fürdőruha, vagy ez a Viktornak a saját ötlete volt?
3: Szerintem ezt ő hozta, mert azért szokott, én egyszer voltam szintén ezen a helyen, úgy, hogy a fekete vonat lépett fel.
2: És a Fatima nem bikiniben volt?
3: Nem.
2: LL Junior kis izében, fecskében?
3: Ráadásul rossz idő volt, tehát bent tartották meg a koncertet, leraktak, lecsesztek tulajdonképpen egy ilyen JBL hangfalat, és akkor ott a krokodil szobor mellett énekeltek, de annak is megvolt a hangulat, tehát érted, ezt már csak megnézed, hát ez még mindig jobban áll, mint amikor jönnek az animátorok, és ilyen tornát tartanak a medencében.
2: Szerintem is, bár annak is megvan a maga feelingje. Figyelj, én egyszer Balatonfüreden ott építettek a vízre színpadot, mondjuk azzal körbetúrnézták a Balatont, aha, és több ilyen helyszín is volt. volt, és ott voltam New Level Empire koncerten, még a régi felállásban, tehát még a Zolával. Nagyon jó volt. Tehát, hogy volt egy ilyen igazi nyári hangulat.
3: Hogy mennek be a színpadra? Kis csónakkal?
2: Hát ott azért volt egy ilyen külön kis kifutó építve nekik, ahol ők be tudtak menni.
3: Érted, pisi szünet a koncert alatt, ez mi egy derékig belesüljed a Balatonba, és aztán látod az elégedett fejet, aztán visszaemeli magát?
2: De jó, mert közben folyamatosan tud énekelni.
3: De ne, ez nekem nagyon tetszik, hogy a pengetőt nem kidobod a végén, hanem a hattyúra rakod, és akkor aki lemeri szedni a hátáról, azé.
2: De mondom, tehát, hogy én javaslom a szervezőknek, hogy akkor hívják meg a következő hétvégére a Nagybogit, de ott már kössék ki, hogy bikiniben kell fellépni.
3: Szerintem amúgy simán működne, vagy a bikiniben. Na?
2: Az
3: először.
2: És utoljára.
3: Nagyon kemény.
2: Kit hívnál meg tényleg? Most azért képzeld el a Dest, hogy ő is ott egy száfecskében mondjuk előadja magát.
3: Szerintem simán működne. Én el tudom képzelni tényleg ezeket a mai modern előadókat is, akár vízibicikliről milyen koncertet lehetne tartani. Szerintem ebben van feeling.
2: Na azt lehet, hogy lenyomnák. Tehát azt mondjuk így kinézem belőle, meg a Young Flyból, tehát azért vannak ilyen arcok, vagy mondjuk a Hero Jégból. Tehát azért ők simán adnák magukat ehhez.
3: Testalkatra ki lenne legcreepibb? Tehát akit így mondjuk egy ilyen fürdőgatyás fecskés koncerten így el tudnál képzelni? Tehát hogy lenne olyan, akit nem akarnál, vagy nem, szerinted nem kéne, hogy bevállalja?
2: Mondd, azért a Desen fecskét nem nagyon tudok elképzelni.
3: Nem, az nehéz neked.
2: Nem. Tehát szerintem ő abszolút nem az az alkat. Tehát, hogy ő szerintem ilyen klasszik fürdőnadrágos, vagy ilyen hosszú fürdőnadrágos.
3: Gangstáig simán. Tehát, hogy szerintem... Mi most ezt
2: csinálják? Simán, de az egyébként, hogy tényleg.
3: Simán, szerintem megcsinálnák.
2: De nem fecskében.
3: Jó, lenne. Nem, hát nyilván...
2: Fürdőnadrágban.
3: Nyilván poénból azt is bevállalnák, de szerintem nem. Akkor mit tudom én... Mondjuk a belgát el tudnám képzelni három színes ilyen izébe fecskében, tehát ahogyan a melegítők rajtuk szoktak lenni, ugyanúgy a fecskéket, ugye el tudom rajtuk nézni, ez simán működhet. De én ebben érzem a lehetőséget.
2: Igen, a BSV srácokat is el tudom képzelni. Ha már a Nagybogit elhívják, akkor szerintem mennének vele, mert ők mostanában sokat koncerteznek együtt.
3: Ha már említettük UFO Zsoltit.
2: Igen. Júj! Ott nincs AI, tehát ott az a baj, tudod, hogy ott nincs AI. Igen, Péter azt írja, hogy Lajcsitól egy előadást azért inkább nem néznék meg fecskében.
3: Pedig az azért lenne, és ott lenne hozzá zenei vonal is, mert a trombitával bemehetsz a vízbe, tehát ott nem veszélyeztesz semmit, és még hallanák is. Tehát a trombitálás a vízből, azt szerintem kifejezetten jó, vízipisztolyan lőném közben.
2: Egy jó kis playback trombitálás a medence közepén, a hullámmedencéből.
3: Azért vannak ebben lehetőségek, szerintem ki kéne ezt aktázni. Mi pont ott Hajdúszoboszlón voltunk egyébként egyszer egy ilyen Mick Jagger diszkóban. Mick Jagger nem volt, csak egy idős bajszos diszkós bácsi, meg egy fiatal kis csaj, és ő dobálta a nyereményeket a gyerekeknek, és tökre élveztük.
2: Vagy mondjuk Jude Law. Na, Jude Law-t is simán el tudom képzelni. A csajok imádnák, amúgy is megőrülnek érte.
3: És azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk, hogyha ilyen koncert van, akkor lehetne ilyeneket csinálni, hogy mit tudom én, hogyha olyan dal jön, amit nem szeretsz, akkor addig lebuksz a víz alá, amikor megint olyan jön, akkor följössz, akkor elúszol, odamész, hátveregető, dögönyöző. Jó lehet ez?
2: Sőt, egyébként ilyen bevállalósabb előadók még, mit tudom én, akár azt is tényleg vállalhatják, hogy bekenik naptejjel az ott napozóknak a hátát, tudod, a fellépés előtt, vagy pont, hogy a fellépés után, ez mondjuk a nyeremény, tudod?
3: Nem mondasz butaságot.
2: Vagy... Ez a VIP-jegy, a VIP-jeggyel ez jár.
3: Vagy például Sauna Sans Herzog Ricsivel, és akkor bejön a kis harmonikájával, és ott megvan a felöntés, izzad, na.
2: Ricsikém, adtunk egy jó ötletet, tessék.
3: Mert Lajcsi kint is izzad, de
2: van, akinek áll a sauna.
3: Így, hát mennyi élmény van ott, nem?
2: Tudj, hát ha már ezt a vonalat hozod, a mulatós vonalat, hát kérem szépen, csocsesz fecskében.
3: Az is gyilkos. Vagy masszázs mázzsal.
2: Egyébként a csocsászban simán kinézem, hogy ő nagyon élne egy ilyen strandos fellépést.
3: Mennyi minden van?
2: Bunyós Pityu?
3: Bunyós Pityu, az is metál. Bunyós Pityuval az óriás csúszdán. Lecsúszik-e úgy, mint zeneileg?
2: Komplett strandos turnékat tervezünk meg. Üzennénk mindenféle helyeknek, hogy nagyon szívesen adunk ötleteket. Jó,
3: hát
2: pénzért.
3: mennyire király. Strandlöplabda pályán egy berecki.
2: Az jó, igen. De nem, hát a strandlöplabda pályán a strandlöplabdás lányok kellenek.
3: Hát akkor oda viszont ilyen nizét kell, ilyen bestiák.
2: A bestiák. Ja, mondjuk újra kezdtek turnézni, nem?
3: A mindenki újra kezdte. Most a Shy Guys-t is láttam színpadon. A Baby Sisters? Emergency House is jön.
2: Ja, igen, ők újra kezdték a Baby Sisters, nem akar újra összeállni? Pedig abból a barnás-vöröses lányt nagyon bírtam.
3: A Baby Sisters-ban? Uh-huh. Nem, mert simán lehet. Akkor az ilyen wellness fürdőben, akkor ott vannak a termálmedencék, mondjuk egy termálbuli kordáékkal.
2: Jó van, na. Mondom.
3: Legyen!
2: Kreatívak, akarom. Kreatívak vagyunk. Folytatjuk, nem ez lesz a dilemmának a témája. Kicsit az idő visszatekergetésről fogunk beszélgetni nem sokára. Kittivel együtt. Forrás Rádió.

0: Never Walk Alone, ez
1: Hello.
0: Egyúttal egy jó tanács is Ádinak, aki enyingre készül.
1: Ja, akartam kérdezni, a nincs valakinek egy régebbi típusú telefonja kölcsön arra a hétvégén?
0: Egy 33-10-es, jó? Tehát egy vagy valami hasonló kodut.
1: Valami, ami a tolvajnak segít. Jaj, láttátok a Tusványoson az újságírót, a két medve támadott és a mobillal védte ki?
0: Egyébként az nagyon kemény, igen, hogy elment futni. Hát ott azért úgy, na, tehát kimész a településeken kívülre, ilyen kicsit erdősebb részre, a medve tényleg nem játék.
2: Aztán valamilyen fontos, András, hogy fusson,
1: valamilyen András.
0: Igen. Nem tudom, milyen András, mire? Teljesen mindegy is.
1: Elpont András, de hogy nincs hozzá kontaktunk, majd megnézem, mert tök jó lenne fölhívni, hogy mégis milyen, amikor egy medve támad és a mobillal dobod meg. Tehát, hogy az... Mert ugye nagyon röviden a sztori annyi, hogy elment futni még este, és látta, hogy mocorog valami a bokorból, aztán beugrott, hogy látott már medvét ott aznap átment előttük, és akkor rájött, hogy hú, ez egy medve lesz, és akkor futott mellette, gyorsult a medve, támadott, kiabált, mert tudta, hogy zajt kell csapni, és akkor végül a telefonjával pofán dobta a medvét, azt hiszem, és elfutott, és senki nem hitte neki, hogy mi történt, de aztán a helyi csávok, helyi vitézek segítettek neki visszamenni a telefonért, és együtt pálinkáztak.
2: Ez de egy szép történet.
0: Igen, igen. Hát most gondolj bele, hogy tényleg ott futsz, és azt mondta, hogy tőle egy ilyen 1,5-2 méterre az ösvény mellett ott.
2: Figyelj, én ne fagynék.
0: Pihent a medve, és hát gondolom, már megzavarta. Tehát, hogy ő ment házhoz a pofonért, kvázi, de és akkor így két lábra át, hát most így két lábra melletted a medvéről, kitátja a száját, hát ott csinálod össze magad.
1: Nagyon durva a sztori, és az is nekem nagyon szemléletes volt, amit itt írt a saját élménybeszámolójában, hogy amikor először meglátta, akkor így azt gondolta magában, hogy na csak ezt ne. Ez nem lehet. Ilyen nincs. Tudod, ez tipikusan ilyen filmes jelenet, mint a cápa támadás, ez veled nem történhet meg.
2: Jó, de nem Enyingen volt, hanem Erdélyben, ahol vannak
1: Enyingen
2: medvék.
1: Enyingen vadisztok vannak. Tehát,
0: Enyingen nem a medvék fognak jönni. Igen, véletlenül.
1: Mert Földes András, igen, tudtam. Csak elmondtam valamiért, de Földes András.
0: Földes, igen.
1: Ha én valaminek a kezdőbetűjét tippelem be, az garantált, hogy mindig más lesz.
2: Igen.
1: De hogy soha nem találtam még így el.
0: Sokkal vidámabb téma volt az a kis strandos fellépős valami, amit itt tervezgettünk. Ja, de kiindultunk, a Varga Viktor egyszer fecskében lépett fel a hajtószoboszlón. Igen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy kiket tudnánk még elképzelni. Egyébként a gyerekmedencéig nem jutottunk el, pedig azért egy alma együttes fellépést ott a gyerekmedencénél.
1: Elképzelnéd kalapja kapott fecskében és kalapban?
0: Simán.
1: Az is működik, nem?
0: Simán, nagyon adja. Igen.
1: Brennyúl meg azért jó, mert az megszívja magát a jelmez, és egy idő után nem tud állva maradni.
2: Júj.
0: És atyamnál csúcsúvávát. Ja. Vagy egyébként halászűrít az almaszószt.
1: Az is jó, az almaszósz is jó, vagy akkor lehetnének még ilyen wellness programok, hogy mit tudom, egy köpölyözés a kozmikszal.
2: Ez egyre jobb. Köpölyözés
0: a kozmikszal. Igen, és a strandröplabda pálya mellett pedig Chris Rudy énekli a homokba rajzolt szerelmet, miközben pedig együtt szívecskéket rajzoltak a homokba.
1: Ez nekem nagyon tetszik.
2: Én nekem...
1: Akkor a hangos bemondóba Ákos az utolsó hangos dalt elnyomja.
2: Ez mondjuk most...
0: Jó, igen, ez most egy picit mondani, de
1: jól van, nem?
2: Igen, hát elvileg igen.
0: Lekopogik ilyen szerencsére, igen. Úgy hallottuk, igen, hogy jól van. Nem, miért egyébként a homokba rajzolt szerelmet tényleg ott elnyomná a homokban a Chris Rudy? Azért ez feelinges lenne.
1: Mi legyen igen. Az öltözőnél?
0: Vétek.
1: Oda ne engedjük a Kozmik.
2: Vétek?
1: Kozmik
2: Vétekbe menni.
1: Vétek az öltözőnél.
2: És az információnál.
0: Ott kosó.
1: Inflagranti.
0: Inflagranti. Ú, gyerekek, tényleg.
2: Tényleg. Úristen.
1: És valami olyat kéne, a jegypénztárhoz valami olyat kéne rakni, ami besürget. Tehát, hogy amilyen nem azt érzed, hogy neked gyorsan be kell menned, és meg kell venned a
0: jegyet. Mondom, kosó.
1: Ja, kosó, az jó. Kosót ne rakjuk a büféhez, mert nem marad semmi.
2: Jó eligazítást adna a delfinekhez.
0: Ja, tényleg? Delfineket mutogattál meg, hogy hol vannak a delfinek?
1: Hát én ezt nagyon élem. Jó, de jó.
0: Jó.
2: Milyen jó, hogy a komplex zenei szakmát végig sértettük ki.
0: Nem, hát ebben mi csak ajánlgatjuk őket. Próbálunk plusz fellépést intézni.
1: Ja.
0: Még a Groove House-t kihagytuk.
1: Meg az Alattai Cinit.
2: Ó, Istenem. Ő törcsért csinálna a kezét.
0: Őt a kasszához rakjuk. Veszélyes lesz, de oda rakjuk. Egyébként az a hétfői dilemma rovat, csak mindenről igen. Beszélünk, csak erről.
1: Na,
0: nem?
1: Dilemma rovat.
2: Hát dilemmáztunk, hogy kit kell meghívni.
1: Képzétek el, egy olyan Adam Sandler filmet hoztam be a dilemma rovatba, úgyhogy nem vagyok nagy rajongója az alkotónak, de hogy ezt a filmjét kifejezetten szerettem. És tök jó gondolatok vannak benne, ez a távkapcs. Megvan, láttátok?
2: Az egyetlen egy olyan film, ami
1: mert ebben vannak gondolatok.
0: Rossz. Miért az Adam Sandlernek a többi filmjét bírod?
2: Igen.
0: Érdekes.
1: Hát ez sok mindent elmond Kittyről.
2: Köszi! Sokan szeretik, jó fiúk? Ti vagytok.
1: Te meg a család?
0: Meg Adam Sandler családja.
1: Na, de hogy a távkapcsolatban ugye ez elmond Kittyről,

0: nagyjából ez a lényeg, de hogy ennek mesdjén elkezdtem azon gondolkozni, és ez lesz a mai dilemma, hogyha bármikor vissza vagy előre tekerheted az életedet, mondjuk 10 perccel, vagy akármennyivel, de minden egyes gombnyomásnál egy nappal megrövidíted az életedet, nem tudod, hogy meddig tartam úgy, 80 évig, 100 évig, még 10 évig, de hogy megtennéd ezt, tekernél-e, és milyen jeleneteket tekernél, hogyha igen?
1: Hát biztos, hogy lenne olyan, amikor használnám. Szerintem én akkor, hogyha mondjuk megbántottam valamelyik szerettemet, mert azért néha hamarabb beszélek, mint gondolkodom.
0: De ez ebben a szakmában benne van, nem?
1: Adásban még ez néha vicces is tud lenni, otthon már kevésbé. De olyankor azért használnám. És akkor nem baj, hogy bukok egy napot.
0: Tehát az simán belemegy egy nap. Tehát az oké neked, hogyha egyet visszacsinálhatsz, hogy akkor az mínusz egy nap.
1: Hát ha valami komolyabb bántást, vagy veszekedést, vagy ilyesmit meg tudok vele előzni, akkor igen. Hmm. Na most gondolj bele, hogy most tényleg, ha mondjuk Andi használna egy ilyet, amikor valakit megbánt, vagy megsért, aki így nyom le.
0: Ott elég lenne a hangerőgomb.
2: Ja, igen. Némító gomb.
1: Szeretünk Andi egyébként.
0: Jó, én meg biztos, hogy használnám olyan esetekben, ezt most nagyon élem, amikor hajnal valamivel elesik. Tehát amikor ilyen játszott téri bukások, rolleres bukás, nyilván az élete szempontjából fontos, hogy ilyeneket is megéljen, de hogyha majd eldől a rollerrel, én simán adok egy napot, hogy akkor ne dőljön el. Tehát visszatekerem és elkapom.
1: De az meg kell neki. De az tényleg kell. Tehát az kell. Figyelj, nálunk is, mi a volt olyan, hogy 4 helyen volt beraktapaszozva.
0: Azt hittem, azt mondod, hogy volt olyan, hogy te lökted el. Tanulja. Nem, ez a beton, ez a salak.
1: Nem, de volt olyan, hogy elesett, aztán másnap meg ő is pont rollerrel esett el, szóval gyerekkorhoz ez hozzá tartozik, essenek csak.
2: Én is ugyanígy estem, keltem amúgy.
0: Lehet, hogy én tekernék olyat is, hogyha mondjuk ilyen orvosi beavatkozások vagy fájdalmak, tehát mondjuk egy ilyen fogbeavatkozás, egy fogkőlevételt úgy tekernék, mint a rosszat.
1: Hát én az összes ilyen fogorvosit simán.
2: Meg én, ami jó lett volna, a vizsgák.
0: De várjál, úgy csinálod, hogy belemész, megtudod, mi a kérdés, visszatekered 10 perccel, és megnézed, hogy mi a téma, vagy legyünk túl rajta, és akkor tök mindegy, megbuktunk át, megyünk mindegy, de legyünk túl rajta.
2: Hát, legyünk túl rajta.
1: Nem, én simán, én akkor megnézném gyorsan, és akkor én parádéznék, én ezt élvezném.
0: Jó, valakinek szereposztó dívány, tekerés? Nem?
1: Ilyen nem.
0: Nem volt az életben?
2: Nem volt.
1: Sosem volt semmilyen perverz a szakmában, aki engem akart volna oda invitálni.
0: Nem, mert ebben a filmben az ilyen szexeket is áttekeri.
1: Macska sundarító, azt hagyjuk meg a hanyatló nyugat ópiumának.
0: Ja, igen, jó, akkor ezzel nem. Oké, betegséget? Tehát amikor mit tudom én, ilyen fisi-fosi, higgyi-bugyi?
2: Köszönjük szépen!
0: Figyelj, csak hogy értsétek!
1: Volt, hát ugye most nekem a tavasszal nyaraláson azért volt egy ilyen éjszakám, azt mondjuk áttekertem volna, ha tehetem.
0: Na!
1: Meg én, amikor covidos voltam gyerek, én akkor voltam nagyon rosszul.
2: Ja, azt is.
1: Azt azért úgy áttekertem volna.
0: És hogyha mondjuk a nemezisedet, a fő ellenségedet szivathatnád, ezzel adnál egy napot, pluszba vita, valaki utál téged, és akkor azt mondja, hogy adok egy napot az életemből, de visszatekerem neki a hasmenéses napját.
1: Ja, figyelj, kettőt is adok. Kettőt is, és akkor duplán.
2: És még felgyorsított.
1: Simán.
0: Jó, tehát akkor igazából, de viszonylag könnyen dobálózunk, nem, ezekkel a fiktív napokkal. Tehát úgyse tudjuk, meddig élünk, most akkor adunk egy napot, de megéri a mostani jóért, akkor belelendülnénk, csak nem kapná el minket is a gépszíj, mint itt a főszereplőt.
2: Hát igen.
1: Nem tudom, mert hogyha ott van a kezedben, akkor azért az úgy veszélyesebb. Egyébként az is lehetne majd máskor egy dilemmának a tárgya, hogy vajon akarnánk-e tudni, ha megtudhatnánk, hogy mikor halunk meg?
2: Hát én nem. Én biztos.
1: Ugye? Hogy akarnád-e tudni ezt vajon?
0: Hát
1: mert azért egy komoly, komoly kihívás, egy komoly kérdés.
0: Jó, ezt is majd bedobjuk akkor, szerintem lenne ez a jövő heti dilemma, de hogyha mondjuk azt mondod, hogy akarnád...
2: Boldog hétfő reggel!
1: Vidám hétfő reggel, mikor az meg!
0: Ha azt akarnád, hogy tudd, és megtudod, de ijesztően közeli, akkor visszatekernéd?
1: Jó, hát, ez már a 2.0-es szint.
0: Bocs, még egy dolog eszembe jutott a strandra. Két helyszínem is van erre a koncertre, a strandon fellépés. Az egyik az öltöző, ahol az idős bácsik így fölrakják a lábukat, és akkor ott megy a tikitaka, vagy a másik helyszín a mellszobor kint a kertben, egy jó kis Csonk András ding-ding-dong.
1: Az is jó, én pedig a csíkos napernyők mellé mindenképpen a Hevesi Tamást küldeném énekelni.

0: Melyikünket akarja?
1: Hát,
2: nem tudom, igazából mind a ketten házasok vagyunk, úgyhogy...
0: Akkor a Kittit.
2: Akkor a Kittit akarja, de igen.
1: Mindenképpen.
2: Bogi cuki egyébként.
1: Igen, csak kinyithatná a száját éneklés közben.
2: Hát ez mostanában így trendi, meg egy nagyon szép lánya Bogim, jól ebből, is énekel, szép is.
0: Ebből lehetne valamilyen ilyen bőrbetegség elleni, de hogy csak sose vakarja, tökre kijönne.
2: Csak téged vakarlak? Hogy... Na kérem szépen, körmendre fogunk kiruccanni, bosszú állás az Exceden, de még ezt is el lehet cseszni, ugyanis rossz Audin állt bosszút a megcsalt, szomorú szerelmes. Mindez Körmenden történt. Alaposan összemaszatolt a Körmenden egy Audit, üzenetet is hagyott az ismeretlen elkövető, aki szeretett volna egy megcsalást megtorolni, csak hát sajnos eltévesztette a gépjárművet.
0: Most képzeld el a szituációt, hogy lemész a kocsithoz, azt látod, hogy tényleg látszik rajta, hogy emberi kézbe avatkozott, tehát nem az történt, hogy itt véletlenül rátojt egy galamb, hanem itt durvaság van, és találsz rajta egy ilyen szakítós üzenetet, és mondjuk megy veled a feleséged, és akkor magyarázd meg neki, hogy mi van.
2: Na ugyanezt akartam mondani, hogy az a rosszabb, hogyha ezt az asszony találja meg, és nem te.
0: És az az egészben a komoly, hogy most itt ebben az esetben ezt az Audit lisztel és konzerves kutya eledellel öntötték le.
2: Oh, gondolom nem a száraz étellel, hanem igen, azzal a trutymóssal.
0: Igen. És állítólag viszonylag hasonlított arra az autóra, vagy ahhoz az autóhoz, amelyiket akarta támadni a hölgy. Azt nézem, hogy az autó kamerája rögzítette az elkövetőt, úgyhogy szép a sztori, és állítólag ez már másodszorra történt meg, és hogyha harmadszorra megtörténik, akkor most befenyegetett, hogy akkor ebből feljelentés lesz.
2: Mondjuk a tulajdonos azt mondja, hogy ő nem ismeri a hölgyet. Hát azért, figyelj, ki tudja.
0: Kezd ez gyanús lenni.
2: Kezd, nekem is egy picit. Én is ezt mondanám a helyében.
0: És azt mondta, hogy ilyen nincs, tehát hogy egyszer ilyen előfordul, az oké. De megnéztem a cikk alatt a kommenteket, és képzeljétek el, nem egy ilyen eset volt, csak egyet megjegyeztem. Ott konkrétan az történt, hogy Mitsubis is volt a csávó, és a nő egy hasonlóan fehér Opelt megtámadott, és betörte minden így ablakot. Tehát, hogy ez még egy istenes, mert hogyha nagyon akarod itt, azért le tudod mosni a kocsidról azt a szárasztápot, vagy ha van kutyád, akkor felnyalatod vele, és még ingyen kaját is kapott. De hogy ilyen nem egyszer van állítólag, hogy az exek olyan kocsinálnak bosszút, ami mondjuk nem a pasiukhoz tartozott.
2: Hát mert tudod, a hölgyek sokszor mit jegyeznek meg, hogy milyen kocsitok, meg egy piros.
0: És akkor biztos végigmész az összes piros autón, nem?
2: Mindent széttöröd a városban. Azért az kemény. Voltatok már annyira berágva valaha exetekre, hogy ilyesmit végre hajtottatok volna?
1: Nem. Pedig nálam nem egyszer derült ki, hogy én mellettem is volt valaki, de nem.
0: Soha nem volt semmilyen bosszú állásod?
1: Nem, én az igazság, hogy én nem vagyok hajlandó energiát áldozni se az exre, se az ő.
0: Jó, mi akkor magyarázd meg, hogy mi ez a 8 voodoo baba ott a hírszerkesztőségben. Az mi, Dandi?
1: Az Andi.
2: Az a kollégák. Tehát az nekünk szól.
0: Értem. De tényleg soha semmi meg se fordult nem. A fejedben valami kis nem, ilyen apróság.
1: Bocsánat, lehet, hogy nagyképű leszek, de én nem süllyedek le erre a szintre.
2: Ezúton üzenjük akkor Kitty exeinek, hogy még ennyit se értek.
1: Pontosan.
0: Amúgy, jó, nem. De ebben van egy szurka, igen. Ez nekem tetszik. De egyébként ez egy női dolog, vagy férfiak is állnak bosszút, mert nekem biztos sem nagyon vannak. Nem tudok ilyen történetet mondani.
2: Nem, én sem. Rajtam azért lehet, hogy egy páran álltak volna bosszút, tehát hogy az elképzelhető, hogy az én kocsim az megszívta. Lehet.
0: Belemertél inni utána a szörpökbe?
2: Régi történet, de azért volt egy-kettő, ami nem feltétlenül a legbékésebben zárult.
0: Mert ez érdekes dolog, hogy kivel, meg hogyan történik. Velem olyan volt, de nyilván itt a másik oldal részéről, hogy ugye mikor egy ilyen szakítás megtörténik, akkor azért úgy igyekszel leszedni a közös fényképeket, meg a közös dolgokat mindenhonnan, de hogy ott konkrétan, mielőtt ezt magamtól megléphettem volna, már jött az üzenet, hogy akkor most azonnal, és még olyan is volt, hogy én ezt megcsináltam, és akkor mondta, hogy de ott még van régről egy kép a mézé, és már fogalmam nem volt, és visszakerestem, de hogy valószínűleg ő végig görgette egyenként a dolgokat, és akkor ott volt egy ilyen kör, amikor így elgondolkoztam azon, hogyha most működne a voodoo, akkor lehet, hogy bajban lennék, de ez volt a legdurvább.
2: És azt se értetted, hogy miért tette szóvá fél évvel később, mikor 6 hónappal a szakítás után az új csajoddal kiraktad, hogy boldog első évfordulót. Szóval nem is érted ezeket a dolgokat, ugye?
0: De igen, tehát egyszerűen ez követhetetlen és érthetetlen. Viszont itt összeszedtem a leggyakoribb eseteket, amiket elkövetnek bosszúállásból, és meg akarom veletek beszélni, hogy ez belefér-e, vagy túllép a határon, illetve hol van egyáltalán a határ, illetve titeket is kérlek, drága hallgatók, hogy írjátok, hogyha vannak ilyen dolgok, akkor képbe legyünk. Van itt egy közlekedés, ezt mondod gyorsan?
2: Igen, kaptunk itt közben Zsoltól. Sziasztok, nem működik a lámpa a Búzavirág úti vasúti átjáróban. Az ott nem szokott jót jelenteni.
0: Lehet, hogy egy dühös ex.
2: Valaki haragszik a mávra.
0: Igen. Valaki,
1: hát mondjuk vagyunk egy páran,
2: valaki,
1: nem?
2: Valaki haragszik a mávra, a mávnak egy exe. János, ne csináld. Na, szóval, hogy...
1: Igen.
0: Úgy is írták, hogy hova tűnt Lázár úr.
1: Lehet, hogy már Búzavirág úton van.
2: Simán. Na, szóval tényleg a Búzavirág úton, ott a kereszteződésben is mindenki nagyon figyeljen, jó? A kenyérgyári kereszt, mert az is egyébként veszélyes. És a vasúti átjárónál.
0: Szerintem
2: is
0: úgy kell, hogyha nincsen lámpa, hogy nézzetek át a túloldalra, és akinek drágább az autója, az mehet előbb.
1: Ez is egy megoldás.
2: És oldalra meg aztán tényleg nézzetek duplán.
1: Vagy akinek nagyobb az autója, magasabb az indul.
2: Na, jó.
0: Na, figyeljetek. Szerintem az első, ez egy kifejezetten cuki bosszú. Tehát, hogy ez még ilyen aranyos. Az ex Netflix portfóliójának és profiának törlése, az összes cuccának a gyakorlatilag kitörlése, de lehet ilyen tévés rögzítő is, mert ugye nagyon sokszor az van, hogy egy párkapcsolatban, nekem is van ilyen ismerősöm, ott ez egy kérdés, hogy ki örökli meg a Netflix előfizetést.
2: Fú, gyerekek, ezek azért komoly problémák.
1: Igen.
0: Na, de mi nem akartad nézni a sorozatodat, azt le van törölve.
2: Húha, igen, azt azért újra le lehet, ez semmi. Jó. Ez simán belefér.
0: Jön az, amit mondtam, a közös fotók látványos törlése, szerintem ez is belefér. Tehát ez ilyen digitális térből törölgetés az oké, szerintem még mindig egyre jobb, mint amikor félbetéped a képeket, bár egyébként olyat is hallottam lányismerősömtől, hogy ez a kép annyira jó róla, hogy így akkor megpróbálta a másikat lefotoshoppolni. Az is érdekes, nem? Amikor tudod, hogy ilyen közös kalandban vagytok, mit tudom én, úsztok ketten a delfinekkel, és akkor az egyik delfin mellett megjelenik egy harcsa, mert azzal tudtad kitakarni a másik fejét.
2: Vagy egy emoji.
0: Az meg a másik.
2: Na de jó. Egyébként meg Kozsót kell oda tenni. Ő a fő delfin szakértő.
0: Jön egy érdekes. Baráti körös bosszú, megpróbálni maga mellé állítani a közös barátokat.
2: Na ez viszont aljas, ez ilyesmit én sose toleráltam.
0: De tudhat működni, nem?
2: Hát lehet, de akkor is aljas. Hallottam már ilyen sztorikat. Én szerintem ez finoman szólva sem elegáns.
0: Meg egyébként, hogyha tényleg olyan igazi barátok, akkor nem fognak egyrészt. Vagy azt mondja, hogyha nagyon korrekt akar lenni, hogy nem fog pártoskodni, meg ugyanúgy szóbálok veled is, meg vele is, de bizony. Vagy az van, hogy kitart a haverja mellett, akármi van, nem?
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy azért a barátok ebben nem folyjanak bele.
0: Következőt imádom, visszakérni minden ajándékot.
1: Hú, nem.
0: Na, mert amúgy azt úgyse használnád, nem? Tehát, hogyha kaptál tőle valami emléktárgyat, vagy nem tudom, nektek van még olyan, ami extől emléktárgy?
1: Igen, van.
0: És meg is tartottad?
1: Hát...
0: Mi a tárgy? Most tök mindegy, nem kell emberhez kötni.
1: Hát most, ami eszembe jut, az hűtőmágnes, tehát most azt nem fogom kidobni a hűtőről, mert...
2: Azt nem hűtő, meg azt úgy megértem. Nem, nekem semmi ilyen nincs.
0: Kín.
2: Nekem semmi ilyen nincs.
0: Hát nekem van egy haverom, akivel egyszer azt csináltuk, hogy csereberéltük egymás között. Tehát, hogy amiket ő kapott extől, azt odaadta nekem, amit én kaptam, azt meg neki, és akkor így a tárgyak megmaradnak. Lett egy tök jó bögréje, azt hiszem Ádi felirattal.
1: Na, és Józsinak hívják.
0: Tehát ilyenek vannak.
2: Jó.
0: Akkor szerintem ez tökre belefér a tárgyaknak a...
2: Szerintem is.
0: Igen, csereberéje. Na, tárgyakon levezetett bosszú. Tehát nálad hagyott valamit, és akkor mit tudom én, van a tipikus amerikai filmes, hogy kidobja az ablakon, vagy széttépi az ott hagyott ingeket, esetleg WC-t pucol a fogkefével, nem tudom.
2: Baltával szétdarabolja mondjuk a plüsmackót.
0: Eltöri a DVD-t, de annak már tök mindegy. Okay. Ez az, hogy DVD. Nem, ez szerintem... Na,
2: szerintem ez is belefér.
0: Belefér? Mert itt azt mondják, hogy ez már a bűncselekmény kategória, hiszen a személyes tárgyát, vagy az ő tulajdonát rongálod. Mondjuk nálad van a személyes tárgy.
2: Nézd, azért, ha mondjuk nem a Kittyből, de mondjuk az Andiból indulunk ki, akkor inkább a prüsmackóba vágja bele a baltát, mint az exébe.
0: Felgyújtani a macskáját, nem ilyenek.
2: De olyanok nem.
0: Itt hagytad a cicádat.
2: Nem, állatot nem bántunk.
0: Oké, okay, tehát akkor én
1: embert.
2: Embert sem. Tárgyat az határesetben az elmegy.
0: Én itt már meghúznám a határt, bár egyébként így írják, hogy ez már nem játék, mindegy. Aztán jön a féltékenyé tevős bosszú. Véletlen megmutatni, milyen jól érzed magad nélküle. Ez mindig gáz.
2: Szerintem is. Tehát ez, amikor elkezdesz úgy posztolgatni, hogy lejön az, hogy az exednek üzengetsz. Mm-hmm. Szerintem ez nagyon kicsinyes. Igazából nem őt minősíted vele, hanem hát egy kicsit talán magadat.
0: Szóval itt már határon bőven túl vagyunk. Azonnal összejönni az egyik legjobb barátjával.
1: Na, az is egy
0: volt
1: na
0: ilyen?
2: Jó,
1: csoda.
2: Na jó, de gyerekek, tehát akivel össze tud jönni a csaj mondjuk ilyen esetben, vagy mondjuk egy srác, az nem igazi barát volt.
1: Hát nem.
2: Tehát, hogy azért így baráti körből az exekre nem lövünk. Szerintem ez egy ilyen alapelv.
0: Amúgy szerintem sem. Tehát ezzel én is egyetértek, bár nekem volt ebben sztorim. Tehát volt ilyen történet, hogy az én exemre lőttek baráti körből.
1: De az már nem barátok.
2: Szépen is találtak.
0: De nekem igazából ez abban az esetben fér bele, én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogyha neki többet ér az a kapcsolat, mint a mi barátságunk, mert itt tudja, hogy elvágta.
2: Hát azzal el, igen. Nem egyébként, tehát nekem is volt ezért olyan, aki én haveri körbe tartozott, de barátok nem voltunk, és mondjuk összejött az én egyik exemmel, de tudtam, hogy ők együtt boldogabbak lesznek, mint mondjuk, mint hogy mi lettünk
0: na,
2: volna, mert hogy sokkal jobban összeéltek, és akkor például nem volt semmiféle harag.
0: Igen, tehát hogy ez igen, és még hogyha te oldaladról nem is fér bele, lehet, hogy a másikról igen. És hát itt az utolsó, dalt írni az exről és publikálni.
1: Jaj.
0: Tudunk példát?
2: Tényleg? Tudunk?
0: Hát te múltkor mondtad, hogy nem rakod be, vagy nem játszod le azt a dalt, mert az durva. Az illető, aki most a kampuszon nem lépett fel, mert annyira szét van csúszva. LL
2: ja, Junior. Igen, ja persze, hát ugye megírta a Frey Timi című dalt, így van.
1: Tényleg?
2: Akik most még, te ezt nem ismered?
1: Nem.
0: Eredetileg Frey Tamásnak készült, de...
2: Frey Tomi csak aztán átírta Frey Timire.
0: Átírta a magánhangzókat, mert úgy volt vele, hogy ne ezt most akkor így bedobja, de hogy az szerintem aljas. Tehát, hogy ilyen ebben kicsit így kiadod a másikat, nem?
2: Hát, de várjál, ebben az volt a szép egyébként, hogy ők utána még összejöttek. Tehát, hogy megírta ezt a dalt, amire hát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül Urilánynak minősíti a Timit, és utána ők még összejöttek és együtt voltak. És tudom már, hogy egyébként találkoztam is velük utána.
0: És nem lett belőle Frey jelentés?
1: Úristen.
0: De várjál, itt az egész történet szerintem teljesen bosszantó, tehát ez is most botrány, hogy a kampuszon nem lépett fel, mert hogy annyira szét van zúlva, meg nem tudom mi. De
1: most ennyi idősen nem sikerül már
0: dalt írni az exedről, maximum úgy, hogy nem mondott ki a nevét benne, nem? De hát a külföldi popiparban is azért előfordul egy-egy nagy szakítás után, hogy megszületik egy ilyen gúnydal, vagy
2: persze,
0: nem tudom.
2: De látod, ő legalább beleállt, ő konkrétan a dal címének is ezt adta. Amíg Kitty nem hozza a friss híreket, addig gyorsan ezt a dalt meg is hallgattatjuk
0: vele
2: adáson kívül.

0: boldogságra. Forrás Rádió. Ugorj fejest a nyárba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítása több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
2: Nyár, napsütés, élmények. Irány, Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: A nyári melegben feltöltődésre vágyik. Különleges családi ajánlatokkal és gyermekkedvezménnyel várja a Vital Hotel Nautis a Velencei tópartján. www.hotelnautis.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Alkotmánybírót választhat a parlament. Forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-ás autóúton Dunakeszinél. Ma a hidegfront hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. A parlament új alkotmánybírót is választhat. Az országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Elsőként Magyar Péter miniszterelnök kap szót. A frakciók napirend előtti felszólalásai és a napirend elfogadása utáni jelöléstől függően megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között, közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolat jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebesség határ, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. A Magyar Közút azt ajánlja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről. Ma a hidegfront hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lehet, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, tanácsolja az időkép.hu. Tűzünnep lesz Almásfüzétőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár majd minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, többfelé záporok, zivatarok is lehetnek, a szél többfelé megerősödik, 29 fok lesz a maximum. Kedden ismét a napsütésé lesz a főszerep, a gomoly felhők mellett több órára kisüthet a nap, többnyire száraz idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő kisebb zápor.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Még egy sláger, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Ez a Buenos Morgan I és Rolanddal és

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság és rock'n'roll, szevasztok! 9 óra 4, ez a pontos idő, a hőfokot mindjárt Ádi mondja.
3: Ennyire mindjárt?
2: Ennyire mindjárt, most
3: 24.
2: Még, köszönjük szépen.
3: 29 lesz, és a hétvégére megsülünk. Sauna lesz, csak nem kell bemenni hozzá faházikóba. 37 fokig melegszik, vagy 38-ig is akár a levegő.
2: Így van, és az utcára ne egy szátörölközőben menjetek.
3: Kivéve, hogyha valaki csinos, fiatal, egyetemista lány.
2: Ők mehetnek egy szátörcsiben?
3: Mehetnek.
2: Jó, nekik megengedjük.
3: Kéztörlőben is.
2: Kéztörlő. Az így maga köré csavarja, úgy gondoltad?
3: Így gondoltam, csak akartam eléggé szűkíteni a dolgot.
2: Mondjuk láttam nemrég olyan, mondjuk viszont nem egyetemista volt, lehet, hogy még fiatalabb, olyan lányt, akinek a szoknyája, hát nem volt hosszabb, mint hogyha egy ilyen kéztörlőt így maga köré csavart volna.
3: Ezekre szoktam mondani valaki a családból, hogy vegyél fel nadrágot.
2: Igen, hát egy ilyen övnél azért vastagabb volt, de azért ilyen klasszik szoknyának nem mondanám.
3: Ha ilyenben menne majd 10 év múlva a lányod valahova, szólnál neki?
2: Hát lehet, hogy én nem, de hogy az anyja igen, az fix.
3: Tehát, hogy ezt azért úgy megemlíted.
2: Nem? Az a baj, tudod, hogy ez mindig, miért szokták ezt így kérdezgetni, egyre többször megkapom így, hogy azért nőnek a gyerekek, hogy hát majd, hogyha esetleg a kislányod majd elkezd pasizni, bezzeg, hogyha a fiad elkezd csajozni, és hogy nyilván azért apukaként másképp állsz ehhez a dologhoz, de gyakorló apák, írjatok már, pláne olyan, akinek esetleg van fia is, meg lánya is, hogy másképp álltok ehhez? Tehát, hogy azért a magánéletét a gyereknek másképp kezeled, ha lány az illető, meg ha fiú az illető, mert azért nálam még 11, meg mindjárt 9, ugye? Dávid 11, a Nia 9 lesz, szóval most még azért ez úgy nincsen, de lehet, hogy én másképp fogok állni a kettőhöz.
3: Igen, és hogyha így veszed, akkor te is eléggé kétszínű vagy, mert még Niánál szólnál, hogy ne menjen ki ilyen rövid szoknyában, Dávidnál simán hagynád.
2: Hogy menjen ki rövid szoknyában? Ja nem, hogyha ő hazahozna egy ilyen rövid szoknyás lányt.
3: Jó, így is értelmezheted.
2: Igen, azt véletlenül nem tenném szóvá, igen.
3: Na jó, hát ez egy érdekes felvetés. Minden esetre rohadt meleg lesz a héten, és ez nem vicc, tehát hogyha valaki erre érzékeny, meg amúgy szerintem, aki nem érzékeny, az is figyeljen, tudjátok, folyadékbevitel fontos ilyenkor, én most gondolkozom életem első jégkásagépének megvásárlásán. Képzeld el, lehet már kapni.
2: Tudom, van baráti körben olyan, akinél van.
3: És jó?
2: Igen.
3: Mert én eddig mindig próbáltam, én imádom a jégkását, és mindig próbálkoztam ilyen jégtörős megoldásokkal, meg amit árultak, hogy darálja jeget, meg ilyenek. Egyik se volt jó, de most már láttam, kicsiben lehet kapni tényleg olyat, ami otthon forgatja. Akkor ez van, gondolom, náluk is, mert egyfajtát láttam. Annyit árulj már el, hogy mennyi jön ki belőle, tehát, hogy egy család így jól van vele? Azért ez kisebb.
2: Nem, majd megkérdezem.
3: Nem feküdtél alá?
2: Nekem
3: az lenne az első.
2: Nem, de mindig örömmel elfogadom, ha ott vagyunk és kínálják, és nagyon finom jégkását szoktunk
3: kapni. De én meg akarom csinálni cukormentesre, mert ezeket mindig agyon cukrozzák, és biztos, hogy lehetne csinálni normálisat.
2: Én azt hittem, hogy azzal fogod, hogy öntesz bele egy kis vodkát, vagy valami kis alkoholos turbó party verzió.
3: Ja, hát olyat is lehet, nyilván olyat is lehet, de nem, mert ugye kislányom van, és ott nem hát a jégkásagéből ott nem lehet kizárni, tehát a vodka utólag kerül bele.
2: Nem, hát ez az esti műszak, tudod, amikor őt már letettétek.
3: A szörből, és akkor feltöltöd.
2: És akkor jön az éjszaka, a kis bulikázás, akkor meg föltöltöd egy picit mással. Most adtam jó ötletet. Mi már ma meg lesz rendelve az a gép.
3: Vagy lesz kettő, és akkor úgy kell címkézni, hogy biztos legyünk benne, hogy melyikből melyik jön. Tehát nehogy véletlenül mellényúlás legyen.
2: A legfeljebb hajnal is jobban alszik.
3: Ez egészen más. Na jó, figyeljetek, eképpen telik nálunk a hangulat itt a stúdióban. Van egy pár dolgunk még, amit meg kell lépnünk. Én most eszembe jutott valami. Múlt héten volt a kabriós hallgatónk, majd vissza kell neki írni, hogy meg tudjuk-e csinálni a héten a kabriós útinfót, mert szeretnénk élőben jelenteni az utakról.
2: Igen, közben Mocsa magasságában balesetről szóló bejegyzést látok.
3: De ezt mondhatnád a kábrióban.
2: Ezt mondhatnád a kábrióban, igen, az M1-esen. Nem tudom, ha valaki arra jár és ott hallgat minket, akkor írjátok, jó, hogy tényleg valide az info, az élőtérképen látom. Eléggé friss a bejegyzés, ketten is jelentették, úgyhogy elképzelhető, hogy ott valóban történt némi nemű dolog, de várj, igen, közben megkaptuk a hivatalos infót is most. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Komárom-Kisbér csomópont, valamint Tata térsége között a 77-es kilométernél egy személyautó árokba hajtott, a helyszínre mentő helikopter érkezett, ezért az autópálya érintett oldalát lezárták, szóval a 77-es kilométernél Budapest felé zárva az M1-es, kerüljetek.
3: A vonal vonatoknál is van egy kis varia, ezt nézzétek meg, hogyha vonatozni fogtok, de nekem az az elvem, hogyha Budapest felé mentek, akkor nincsen gond, mert hogyha 2 órát késik a vonatod, akkor elmész a 2 órával korábbi valami szintén késik, tehát hogy igazából úgy nagyjából meg vagy ilyen paternoster jelleggel, bár jobb, hogyha megáll a vonat. Na, de azt akartam mondani vonatok, hogy tudtad, hogy lesz, hogyan tudnék élni nélküled 2?
2: Persze.
3: November 12, talán a premier, most tegnap futottam bele.
2: Azt, hogy ezeket mind nyomon követi, hogy ne tudnám?
3: De csak azért, mert bedobtam tegnap a családban ilyen beszédtémaként, és akkor így mindenki körbe. Én nem néztem, én se láttam. És rájöttem, hogy én lemaradtam az egyről. Nézzem meg előbb, akkor most már a 2-t, és akkor visszafele építkezzek, mint a Star Warsban.
2: De hát nem tudom, hogy milyen lesz a 2, azért szerintem nézd meg az 1-et. Én nem tudom, hogy ti valami zacskóban élő család vagytok ezek szerint, mert hogy szerintem Magyarországon szinte minden családban látta legalább egy ember.
3: De pont ezen gondolkoztam, hogy szerintem mi vagyunk az egyetlen család, aki nem látta.
2: Ugye, szégyeljétek is el magatokat.
3: Pedig egyébként Damien bírom, filmeket nézünk, fönn van valahol ingyen? Magyar film.
2: Nekem erről nincs információm. Biztos egyébként, non-official biztos fönn van.
3: Ha, jó, na majd lehet, majd valamikor. De most már megvárom a trilógiát.
2: Kijön a harmadik rész is.
3: Volt benne Szájsz első olyan szárnyán, vagy ez a másodikban lesz?
2: Na most így meg nem mondom neked, az nem volt, az a honfoglalásos dal.
3: De az akkor majd a másodikban? Nem, nem bírod?
2: Nem bírom azt a dalt.
3: Nem szereted, amikor ilyen meghatóan...
2: Nem, nekem az nem, nekem egy kicsit túl mács. Nem azzal van a bajom, nem, nekem maga az a dal nem, valahogy nem. Az a film se jött be.
3: Volt olyan Damien dal, amit hiányoltál, mint a jégből vagyok, volt bennem?
2: Az benne van, igen. Azt
3: már lőtték.
2: Igen. Ráadásul, mert én ugye láttam a színházi verziót is, és a színházi verzióban az Ember Márknak az időskori karakterét, mert az úgy adja elő a filmben is, ott nyilván ott maga az Ember Márk van elmaszkírozva.
3: Csak össze el tudja játszani, hogy öreg vagyok.
2: De hát a színházban ugye nem tudja eljátszani, úgyhogy ott azt a Fekepali alakítja, és a Fekepali úgy énekli azt a dalt, hogy beszarsz.
3: Fekepali miért jól énekel amúgy. Hú, csapongunk, de behozom, és láttad, ami ellepte az internet? Tehát a Johnny Depp Ebenezerként?
2: Nem láttam Johnny Deppet.
3: Most az új, majd nézd meg, most új szerepe van, most ő is ilyen öregnek van maszkírozva benne, zseniális, és ellepte az internetet valamilyen komikonon, vagy valamilyen fesztiválon megjelent a karakterben. Tehát, hogy ott játszotta magát a karaktert. Ugye most ő lesz az, aki a szokásos karácsonyi énekben az idős bosszus, aki visszautazik az időben megnézni magát, és nagyon zseni. Tehát Johnny Depp megint brilliáns.
2: Én a Paks Fradi meccset láttam tegnap, de minek? Szóval, hogy jobban jártam volna Johnny Deppel.
3: Egyébként lehet jobb lenne a Hogyan tudnék élni nélküled 2 Johnny Deppel. Be kéne hozni.
2: Milyen karaktert alakítanál benne? Ezt kérdezem tőled, aki nem is láttad az egyet se.
3: Hát figyelj, biztos, hogy azért úgy nagyjából sejtem, hogy mi történhet még itt. Én szerintem a szerelem vonatot elsütötték az egyben.
2: Hát nyilván volt is benne egy ilyen nagyon látványos vonaton táncoló sok-sok táncossal.
3: De van a Bergendinek, amit én jobban szeretek, a szellemvasút, amíg sohasem utaztam a szellemvasúton. É. Azt kéne megcsinálni, és a Johnny Depp lehetne a szellem.
2: Jó,
3: meg a Charlie.
2: Figyelj, ez a Charlie simán játszhatta ilyen kis vendégszerepet, én el tudnám képzelni.
3: Ahogy ez nagyon király lenne. Nem tudom, de milyen felbukkan a filmben?
2: Igen, ott ül a vasútállomáson. Na, tehát mert akkor... körülbelül egy 10 másodperce van, de nem szólal meg, csak ül.
3: Akkor itt a második részben lennének a pályatársak.
2: Hogy akkor esetleg Zorán gitározik.
3: Deák Bill kérél a jegyeket.
2: Jegyeket! Ők a lavúz, igen?
3: Valami ilyesmi, mit tudom én a...
2: Zorán, mint utcazenész, hogy apám, hitte, ez így, el tudod képzelni?
3: Igen, akkor a Wikidál hallgatózzuk egy mobilbeszélgetésnél.
2: Degenya vagy. De várj, és akkor Charlie mit? Tehát ezért Charlie-nak is akkor valami szerepet azért már szánjuk.
3: Én már bosszottam neki, vagy ez nem jó?
2: Vagy utastárs lenne ott.
3: Hát vagy egy skandináv éjszakát úgy odaröffel.
2: Fél, nincs egy kis apró. Cigire kéne. Igen, simán adnám. Nagyon jó lenne.
3: És bejönne az orán, hogy orcsap, mondtad meg. Lenyomjuk ezt.
2: Jó van.
3: Van még, aki bír minket?
2: Ne. Igazából csak a fél pop szakmát sértettük vérig a mai műsorban.
0: Forrás Rádió. Nyáron is mindig veled vagyunk.

0: az a helyzet, itt vagyunk, szépen lassan már 8 perccel fél 10 előtt, hogy Ádinak valami Éva Presszó hangulata támadt az előbbi slágert hallgatva, úgyhogy akkor Presszó hát, egy kevertet a kettes asztalra az Ádámnak.
1: Vagy az, vagy a Hörpi Bistró, vagy valami ilyesmi hangulatot hoz össze, de neked, azt mondtad, neked semmi emléket nem hoz, Kitty a hegyek között ment egy autóval, de ez egy ilyen tipikus, ilyen bárban szint is játsza és énekli magyarul dal.
0: Nem tudom, nekem a Magnának van egy-két ilyen sláger, amiről ez inkább eszembe jut.
1: De várjál,
0: már hallottam is
1: persze,
0: így.
1: Tehát, hogy... Szeretlek én, itt van, várjál, itt van a magyar szövege, nekem ez megvan, ahogyan ilyen izébe éneklik ezt a dalt, várjál. Úgy sír a nótám, elvitted tőlem az álmaimat.
2: Jó, ezt tudom.
1: Ez az.
0: Nagyon jó, reméltem, hogy nem játszott be.
1: Dehogy is nem, pedig van Gáspár Lacis verzió is, de...
0: Ó, pedig az aztán nagyon feldobta volna
1: a napunkat. Az a vége. Ezt látom magam előtt, hogy férészegen a szint is játsza, hogy szeretlek én, jöjj vissza hozzám, jó volna becézni, csókolni újra a szád.
0: Az úgy nekem is megvan, igen.
1: Az nincs meg? Na, ez ez
0: de,
1: meg.
0: De.
1: És ez így is szólhat, meg úgy is szólhat, és egyik se... Oh.
0: Szerintem meg mind a kettő
1: nem, egyiket jó. Ennek jó a hangulata. Ez engem elvisz az ilyen bárokba.
0: Köszönjük.
2: De vissza akkor bepótolod a bulizást.
1: És ez Gáspár Laci előadta tényleg.
0: Hát Gáspár Laci bármit előad.
1: Amúgy tényleg úgy látom.
0: A zöld hajú lány után simán, ugye? Na mit hoztál nekünk itt a napíre?
2: Hát én rózsaszint hoztam.
0: Hát végül is csajosabb, mint a zöld.
2: Igen, ugyanis képzeljétek el, hogy nem a Tindert pörgetik Finnországban, hanem rózsaszín bevásárló kosárral ismerkednek a szinglik.
1: Megcsinálták!
2: Megcsinálták.
1: A nagy ötletünket.
2: Igen.
1: Hogy ugye nem a mi ötletünk, igazából valahol már volt ilyen, hogy egy bizonyos élelmiszerüzletláncban, nem tudom én, megbeszéltek egy terméket, uh-huh. Mit tudom én, az XY majonészt, hogyha valaki olyat rak a kosarába, akkor lehet tudni, hogy ő ismerkedni akar.
0: Ez milyen pervers, hogy bámulod a többieknek a kosarát, nem, hogy mi van benne.
1: Amúgy is belenézel, én mindig belenézek.
2: Vagy hogy így tudod, tetszik, és akkor így kutatod, hogy legyen már ott az a majonéz.
0: Vagy beledobsz egyet, tudod, hogy ja. Milyen jó csajat, beleteszek egy kis majonéz mele. Ez most elég hülyén hangzott.
2: Igen,
0: ez így valljuk be.
1: Ez megy effektpadra. És mély ocsiksz újra értelmezve.
2: És pont a majonéz, ugye?
1: Jó, de tehát, hogy értem, amit mondasz, de biztos, hogy belenézel a másik kosarába. Te nem szoktál?
0: Nem nagyon, nem. Örülök, ha megtalálom a sajátomat.
2: Azt akartam mondani, hogy nekem is volt olyan, hogy olyan serényen pakoláztam a mellettem állónak a kosarába, és így nézett rám, hogy amúgy mit csinál.
0: Azért, így akar ismerkedni.
1: Mit tudod, az utolsó vizét, utolsó kannásbort vitt el a másik, akkor kiszeded a kosarából, amikor éppen máshol matat, nem?
0: Hát én nem, de a Kitty, igen.
1: Na és mi van? Itt
2: milyen
1: most,
2: vagy?
1: Itt most nem terméket kell pakolni, hanem színkódba kell menni, vagy hogy?
2: Nem, néhány finnországi üzletben bevezették a rózsaszín szingli kosarat finnül. Tud valaki finnül?
1: Persze, mondjad.
2: Mert vagy színkukori.
1: Színkukori, pont így mondják.
2: Vagy sínkukori, nem tudom.
0: Szerintem színkukori.
1: A kukori a lényeg.
0: Így van,
1: kotkoda.
2: Szóval, hogy ez egyértelmű jelzést küld a többi vásárlónak, hogy a kosár tulajdonosa egyedülálló és nyitott egy spontán beszélgetésre. A kezdeményezés, amely az elmúlt hetekben két közösségi média videó révén kapott nemzetközi figyelmet, a valódi személyes kapcsolódás lehetőségét hozza vissza a leghétköznapibb helyzetbe, a bevásárlásba. Ugye, hát ezt...
1: Amúgy
2: ez az,
1: jó.
2: Amit én is szoktam hangsúlyozni, úgyhogy azonnal megyek Finnországba.
1: De te úgy szoktad, nem, hogy neki mész a kosaraddal, finom a jelezvén, hogy tetszesz.
0: Hupika! Tehát, hogyha látjátok... hogy Magyarországon bármelyik szupermarketben vagy hipermarketben egy most éppen szőke hölgy rózsaszín kosarat tologat, akkor ne esetek kétségbe, egyszerűen Kitty próbál ismerkedni.
1: És amúgy olyan Mad Max-esen tolja, tehát az elejére már vett a konyhaosztályról késeket, meg...
2: Nem is így.
1: Lángnyelvet tudsz?
2: Én pillangókat teszek az elejére. Na, várjám, elmondom itt a lényegét. A rendszer lényege a diszkrét kölcsönös beleegyezésen alapuló kommunikáció, a vásárlók a megszokott fekete vagy szürke kosarak mellett a feltűnő rózsaszint is választhatják, amivel a külvilág felé jelzik nyitottságukat. A kialakult iratlan etikett szerint a közeledés csak akkor elfogadott, ha mindkét félnél rózsaszín kosár van, így elkerülhetők a félreértések és a kéretlen helyzetek.
1: Tudod, hogy ezzel mennék olyan, ami félig rózsaszín, félig fekete, és hogyha úgy van, akkor
0: megfordítaná,
1: ez fekete.
2: Igen.
0: Nem, hát figyelj, ha igazán bevállalós vagy, akkor is a rózsaszínt választod, ha veled van az asszony.
1: Nem. Most azon a gyalog közben, hogy vajon ez a módszer, tehát, mert hogyha elmennénk hajnalal vásárolni, tudja, hogy a rózsaszint akarná levenni.
0: Hú, ez nálunk is mi a biztos.
1: Igen. Biztos, hogy a lányok a rózsaszint akarnák, tehát hogy ez lehet veszélyes is. Ugyanakkor látom magam előtt az informatikusokat ilyen kis szemüvegben és izében, ahogyan egész nap korzóznak ott a rózsaszín kosárral. Tehát, hogy ez veszélyes is lehet, mert hogyha valakinek nincs találata, akkor egész nap nem hagyja ott a boltot.
0: De figyelj egyébként az, hogy mondjuk, ha tényleg csak ketten mennétek el a hajnallal, és úgy választanátok a rózsaszínt, szerintem azért cuki kislánnyal lehetne csajozni, szóval...
1: Jó, de nyilván én nem akarok, de maga a módszer az nekem nagyon tetszik. Uh-huh. Tehát ez nekem nagyon szimpatikus. Már az is, amikor egy terméket kell berakni a kosárba, és azzal jelzett, hogy mi van.
2: Na figyelj, még itt a lényeghez hozzátartozik, hogy nem egész Finnországban van ez a rendszer, tehát nem mindegyik szupermarketben, csak bizonyos szupermarketekben, de egyébként már most olyan erősen használják a szingli kosarakat, hogy hamarosan több kell ugye belőlük, és igazából akik így kommenteltek ehhez a videóhoz, azt mondták, sokan üdvözölték az ötletet, mint a digitális kiégés ellenszerét és a valódi emberi interakciók felé való visszatérést, amit ugye én itt állandóan emlegetek. Mások ugyanakkor a kényelmetlenség érzését és a visszautasítástól való félelmet fogalmazták meg, ami egyébként az interneten is előfordul szerintem, de mindegy.
0: Az minden egyes helyzetben, tehát hogyha próbálsz ismerkedni, mindegy, hogy neten, boltban, buliban, az mindenhol benne van a pakliban. Ott legalább a boltban annyi van, hogy tovább tudsz menni. Mondjuk gáz, hogyha három sorral arrébb megint találkoztok, úgyhogy előtte elutasított, oda még a, mit tudom én, a felvágottaknál elutasított, összefuttak a banánoknál, hát ott azért, ja, akkor ez kellemetlen.
1: De lehetne ezt még egyszerűsíteni amúgy szerintem, tehát hogy az se kéne, hogy hozzá kelljen szólni, hanem csak beledobsz valamit a kosarába, és hogyha visszarakja, akkor nem akar veled találkozni, hogyha benne tartja, akkor akar.
0: Vagy ő is átdob valamit.
2: Ja, igen.
0: És jelzésértékű, hogy mit dobsz át, ugye?
1: Hát persze, azért veszel olyan dolgokat, amiket nem szívesen dobsz át, tehát mit tudom, hogy hozzá kelljen szólni, hanem csak beledobsz valamit a kosarába, és hogyha visszarakja, akkor nem akar veled találkozni, hogyha benne tartja, akkor akar.
0: Vagy ő is átdob valamit.
2: Ja, igen.
0: És jelzésértékű, hogy mit dobsz át, ugye?
1: Hát persze, azért veszel olyan dolgokat, amiket nem szívesen dobsz át, tehát mit tudom én, a helyi

Jones Törk, és persze, hogy a Holdon Beer Genia volt a tiétek, csak slágerek között repítettem. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Ígértem Bulvár Csokrot, benne Adam Poert, az úr a júliusi fellépésein Lengyelországban, Barcelonában és Portugáliában is elkezdte pörgetni a YouTube legújabb Street of Dreams című számához készített, hivatalosan még be sem jelentett remixét. A szakma és a rajongók az Instán azon pletykálnak, hogy ez lesz az idei év második felének legnagyobb Ibiza himnusza, de a kiadás részleteit egyelőre óriási titkolózás övezi. Na és ami nekem nagyon tetszik, figyeljetek, az utóbbi hetekben elkezdte bevezetni a szigorúan telefonmentes kis létszámú klub bulikat. Legutóbbi berlini fellépésén a megszokott 65 ezer fős stadion buli helyett mindössze 650 embert engedett be, akiktől elvették a telefonokat a belépésnél, hogy visszahozzák a régi idők underground klub hangulatát. Mondanám, hogy ötletet adok ezzel a környékbeli lemezlovasoknak, hogy valósítsuk ezt meg. Kíváncsi vagyok, hogy vajon lenne rá jelentkező. Mármint olyan, aki eljön a buliba telefon nélkül. Bulvár Csokor, benne Adam Poert az imént, Maitre Gims mindjárt Stinggel, itt lesz Majka Nikával, picit balhézunk, jó? Adam Poert pedig, ha már a Bulvár Csokorban volt, jön a Move-val!

Most mondjátok azt, hogy nem szeretni való. Dehogy nem. Michael Jackson, vele zártam az első órát itt a Cocktailban, a Place with no name címmel 4 órában. Kevés duma, jó sok zene, jön ki a legfrissebbekkel, aztán megnyitom a másodikat. James Hype-al, mutatom, milyen lesz a Don't Wake Me Up.

0: oroszlán, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra. Jó napot kívánok! 24 hatásértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Esztergomban július 30-án 7 és dél között az Arany János utcában végzett betonozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kerül sor. A munkavégzés ideje alatt az Arany János utca 1-es 3-as szám közötti szakaszt teljes szélességében lezárják a gépjármű forgalom elől. A lezárás idején az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A Főapát utca a Kossuth-Lajos utca felől a Botján János utca irányába egyirányúvá válik. Ebből az irányból gépjárművel továbbra is megközelíthető lesz a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda és a posta Arany János utcai gépjármű bejárója. A Botján János utca a Főapát köztől az Arany János utca 3-as szám vonaláig két irányú zsákutcává válik, a postától és a polgármesteri hivataltól kihajtó járművek a Jókai utcán és a 4. Béla Király utcán keresztül érhetik el a városközpontot. A munkálatok az Arany János utca páros oldalán található járdát nem érintik, ezért a gyalogos forgalom zavartalan marad. 24 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 13, szombaton 9 jogellenesen az országban tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország bensejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Újabb gyanúsítottakat fogtak el a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózat felszámolása során. A lefoglalt illegális áruértéke már meghaladja az 1,2 milliárd forintot, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal délalföldi bűnügyi igazgatósága hétfőn az MTI-vel. Azt írták, tavasszal csaptak le az illegális dohánytermékek fekete piaci értékesítésére szakosodott családi vállalkozásként működő bűnbandára. Felidézték, akkor a nyomozók több mint 1600 kg fogyasztási dohányt foglaltak le, 4 embert gyanúsítottként hallgattak ki, és 200 millió forintot meghaladó értékben zároltak gépjárműveket, ingatlanokat, valamint készpénzt. Az általuk okozott vagyoni hátrány összege már ekkor megközelítette a 400 millió forintot. A nyomozók július elején a bűnhálózat további tagjainál is megjelentek, ahol újabb depókat tártak fel, tették hozzá.
0: Időjárás.
1: Gyakran változik a felhőzet mennyisége, ugyanakkor emellett is jobbára sok napsütés ígérkezik, kisebb eső, zápor, illetve zivatar előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul, késő estére többnyire 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Mindig ám a második órában is. Sziasztok! Koktél 4 órában kevés Duma, jó sok zene és Tamás. Deniz, na érkezik a Bulvár csokorban a hazai Deniz természetesen, és regélek a névnaposokról. No meg hozok jó dalokat, New Week! Itt lesz a WEDC és Samira közös, Gianluca Waki is, no meg James Hype kezd a

New Week talált újdonságát hoztam nektek, a koktél szól nálatok, csak slágerek, ez volt a Let Me In. Bátran tervezd meg a jövődet, de ha jót akarsz, csak ceruzával. Ez a mai napi koktélos bölcsességem, és legyen ott melletted egy radír is, ha esetleg úgy van, hogy valami máshogy alakítja, mármint a tervezett jövődet, akkor egy kis radír, aztán újraírás, de azt is csak ceruzával, oké? Júli 27, hétfő, jönnek a névnaposok természetesen, aztán persze belecsapunk a bulvár csókorba, hogy megszokhattátok már, Deniz érkezik, alias Dévényi Dániel, a magyar rapper srác. Imádom egyébként, mindig olyan jó produkciókat csinál vendég előadókkal, hogy csak na. Most viszont egyedül lesz majd egy dalban. Neil Oren is, mert hogy nem sokára énekel, jön Markus és Martinus, Dániel fő pedig most kezd. Papa Pia után szabad

0: Neil Horan, és persze, hogy a Slow Hands volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió. Benne a koktél a 4 órás kevés dumával és jó sok zenével, Nomek Tamással. Köszi, hogy itt vagy. A Bulvár Csokor nincs már messze, nem sokára itt lesz Deniz, mesélek róla. Most viszont 1986 a dátum. Magic Tour, ezt így ide dobtam nektek. Na meg azt is ide dobom, hogy tavaszi szél vizet áraszt. Miut erről leszetek be? Hát tudja, hogy egy régi népdal, de 1986 is, hiszem a Queen az utolsó eredeti felállású koncert turnéját dobta ebben az évben, és pontosan a mai napon, július 27-én 70 ezer néző előtt léptek fel Budapesten a Népstadionban. No, és ugye itt hangzott el ez a bizonyos dal, tudjátok mit? Meg is mutatom íme!
1: Tonight for the first time, this is a very special song from Queen to you.

0: Pest is kiráz a hideg. Mindezt állt 1986-ból, ugye? Budapestről, a Népstadionból. Olgák, Liliánák, ti ünnepeltek ma, névnapotok van, a többieknek pedig üzi, tessék őket köszönteni. Örülnek mindennek is. Például majd a Bulvár Csókornak, itt lesz Deniz nem sokára, és persze muzsikális. Előtte Sasha, Silent Eddie, a Shake It to the Max-el, no meg Ilia, a Jennifer Lopez dal feldolgozásával. Tiétek már is a Waiting for Tonight!
1: Hey, this is Ilya, and this is my new track, Waiting for Tonight.

Deniz, és jó, hogy a csoda, na azt kaptátok, csak slágerek közt hoztam. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével, és persze Tamással. No meg a Bulvár Csókorral benne Deniz. Nagyot ment a Bulvár sajtóban az az interjúja, amiben nyers őszinteséggel kijelentette, hogy szerintem nem olyan, hát szépen mondom, kaki hely Magyarország, mint amilyennek sokan lefestik, és élesen kritizálta az internetről ránk ömlő mérgező felesleges tartalmakat. Na és mindemellett a rajongói fórumokon még mindig téma, hogy a zenész korábban egy súlyos gerincsérv miatt majdnem teljesen lebénult, azóta pedig teljesen életmódot váltott, legújabb projektjeiben és dalaiban is folyamatosan az egészség megőrzés fontosságára hívja fel a figyelmet, ami szakított a klasszikus buli rap imázzsal. Na mi van, Deniz, meg komolyod? Nos, az imént még a csodával bombáztalak, Deniz volt porondon, a Bulvár Csókorban is. Evicsi mindjárt, sajna nincs köztünk, de a dalai még pörögnek, hál' Istennek. Jön a Disturb feldolgozása, Ivi pedig Axel Cooperrel közösködik. Csak

0: Van, amikor Justin Bieber-dől is jobban szól gyorsítva, mint például most is. Anyone! Ezzel zártam a második órát a Cocktailban, nyugi 4 órás. Van még hátra 2, a következőt már is nyitom. Jön Kitty a legfrissebbekkel. Aztán Wise! Milyen lesz a wait? Ilyen!
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép napot kívánok! Alkotmánybírót választhat a parlament, ma a hidegfront hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, forgalomkorlátozás várható kedden és szerdán az M0-as autóúton Dunakeszinél. Nemes Kitti vagyok a Déri Hír összefoglalóval. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése hétfőn, a parlament új alkotmánybírót is választhat. Az országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Elsőként Magyar Péter miniszterelnök kap szót. A frakciók napirend előtti felszólalásai és a napirend elfogadása utáni jelöléstől függően megválaszthatják a képviselők Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Munkavégzés miatt forgalomkorlátozás várható az M0-as autóúton Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között, közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolat jeleket, ezért 60 km/h csökken a sebesség határ, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. A Magyar Közút azt ajánlja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről. Ma a hidegfront hatására többeknél fejfájás, migrén jelentkezhet, ingadozhat a vérnyomás, a sokfelé élénk erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte erős lehet, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is, tanácsolja az időkép.hu. Tűzünnep lesz Almásfüzétőn, az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes programkínálat, interaktivitás vár majd minden korosztályt. A Dos Diabolos, Gangsta Zoli, Takács Vilkó blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Egy gyenge hidegfront vonul át felettünk, elsősorban északon, északkeleten és a Dunántúlon alakulhatnak ki záporok, a szél élénk erős, időnként viharos lehet, 29 fok köré melegszik a levegő. Holnap napos, komoly felhős időben lesz részünk, számottevő csapadék már nem várható, 31 fok lesz a csúcs.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Üdv neked, túl az ebéden, akkor jöhet a büfi, mindez kiváló dalokat hozok, ez a koktél 4 órában Kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással, a Bulvár Csokorban pedig Juan, ez akinek a La Camisa Negrát köszönhetjük. Itt lesz Mimi Ve, Béke Fiviki, Dennis Lloyd, Wise pedig kezdi az órát. Hát, ha ígértem, nem beszólt hozom, jön a wait!

95,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Aurelia Anemimi Webb, egy angol énekesnőt és dalszerzőt hoztam nektek. 2021 óta aktív a hölgy, az East Close című újdonságával bombáztalak. Hoztam persze, hogy csak slágerek közt. Koktél, 4 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted, tehát egészen 2 óráig, viszont addig még rengeteg időnk van. Például Buenos Morgan visszatekintőre. Milyen híres filmekben tudja Roland és Ádi saját magát? Na, mondjuk engem is elképzelni. Vannak ötletek, majd mutatom. A következő fél órában tuti itt lesz. Előtte viszont Juan ez a Bulvár csokorban, az az úr, aki a La Camisa Negrát is énekli, és érzem, fogja most is. Bátran tervezd meg a jövődet, de ha jót akarsz, csak ceruzával. Koktélos bölcsesség mára rendelve. Blondie is mindjárt, itt lesz a Never Walk Alone, Néo is hoz egy csodaszép szörnyet, a 24K.

is valami Steve Albeton közös Never Walk Alone repült feléd. Csak slágerek közt küldtem. Koktél 4 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Itt a Bulvár Csokor, benne pedig Juanes. Nos, az úr július 15-én karrierje során először lépett fel Magyarországon a Veszprémi Veszprém Fest sztárvendégeként. A backstage-ből kiszivárgott hírek szerint az énekes teljesen odáig volt a magyar vendégszeretetért, és a koncert után egyből is rendkívül közvetlenül viselkedett a stábbal. Loda, hogy mit keresett itt? Hát a június folyamán letarolta egész Európát, többek között Berlinben, az Uber It's Music Hallban adott teltházas koncertet. No, és az új album kapcsán elindultak már a találgatások a magánéletéről is. Az énekes nyilatkozatai szerint az új dalok a belső vívódásairól, a melankóliáról és a kitörő életörömről szólnak. Hát végre már, na. A spanyol nyelvű bulvár média persze azonnal el is kezdte elemezni a dalszövegeket, hát ha házassági válság vagy mélyebb családi dráma húzódik meg a háttérben Karen Martinezzel, de a zenész szerint ez pusztán művészi önkifejezés. Nos, ha minden rendben otthon, akkor valószínű, hogy a zenében is. Holly Money rövidesen Nicky or Daisy-vel, a Bulvár Csokor után pedig, ha már

0: És ahogy emlegettem, a Buenos Morgan visszatekintővel sok film előkerül, mert hogy arról beszélgetett Roland és Ádi, hogy vajon milyen filmeket tudnak újra gondolni. Került elő mindez annak kapcsán, hogy jó nagy elérése volt annak a kis videónak, amit még a gyémántfürdőben tettek fel. A Titanicot játszották el. Hát, hogy ki volt a lány, ki volt a fiú, ezt ne kérdezzétek. A lényeg, emiatt került elő jó néhány film, például a Szürke 50 árnyalata is. Na ott megint csak teszem fel a kérdést, ki a fiú, ki a lány? Na mindegy, mutatom a részleteket, íme!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Találkoztam ma reggel a takarító nővel, te találkoztál a portással, mindahányan láttak minket az interneten. Takarító nő mondta, hogy látott engem az interneten.
3: Igen, vissza is kérdezte, hogy akkor feltetszett iratkozni az OnlyFans-emre?
2: Tetszett látni a jobb lábamat? Ahogyan lecsúszik rajta a sejemkendő? És nyilván a Titanicolásunkat látták szerintem mindahányan, szóval arra gondoltam, hogy ezt a filmes vonulatot, hogy ilyen ikonikus filmekből egy-egy jelenetet előhozzunk, ezeket vinni kéne tovább, és gondolkoztam még így filmötleteken. Ugye múlt héten bedobtam, hogy a Szürke 50 árnyalatából egy klasszikus jelenetet előadhatnánk.
3: Igen, ezt én annyira nem pártoltam.
2: De aztán ráugrottam arra, hogy jó, aztán jöhetne a Magic Mike, és Kitty mondta, hogy ne rontsd el a kedvenc filmemet.
3: Nem is értem, új szintre emelnénk, nem hogy elrontanánk, újra értelmeznénk. Ez olyan, mint a feldolgozás.
2: Na, és akkor gondolkoztam még így a hétvégén, hogy mit lehetne jól megcsinálni. Én élnék még veled egy Terminátort, te lennél az, aki mesztelenül megjelenik itt a stúdium tér egynél. Majd megkérem itt a dohányosokat, hogy fújják köréd a füstöt. Nem látszik semmilyen művészi lesz, tehát az oldalról művészi, tudod.
3: Az.
2: Azt érzem még, esetleg egy halálos iramban úgy, hogy kölcsönkérjük a Lackónak a régi rózsaszín Suzuki-ját.
3: Ez egy jó dolog, azt is lenne.
2: Eljátszhatnánk a Dolog című filmet, ezt itt vennénk fel a WC-nél. És még egy eszembe jutott, de ezt elvetettem, a ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső.
3: Örülök, hogy nem a Szexi és New Yorkban gondolkodtál.
2: Mi, azt is el tudod képzelni?
3: Hát nem tudom, hogy így a Tomival nem tudom, tehát hogy eljátszuk ilyen fiúsba.
2: Te nyomadnánk Tomi és Jerryt is. Tomi lenne a bulldog. Te lennél a Jerry, és én meg a Tom. Mindig én szívom meg.
3: Na igen, na az jó, az tetszik.
2: Na az is működne, vagy Dallas, de akkor ott szerintem a második jelenet után sakán részegen feltrengenénk valahol, tehát nem bírnánk olyan szinten fogyasztani, mint ők.
3: Igen, esetleg szomszédok.
2: Ez nem lenne
3: odalmas? Ha már ilyenek te magyar, hát figyelj, nem tudom, tehát hogy...
2: Én leszek Ábel Anita Stipstop.
3: Oké, okay, akkor én nem leszek német Kristóf, előre szeretném leszögezni. Én leszek Etus.
2: Etus?
3: Én leszek Etus, és majd ilyen hűtőmágnes bölcsességeket mondok bele így a kamerába.
2: De az megy, azt szerintem menni fog neked, jó? Szavazzatok
3: egy jó barátok közt.
2: Mi legyen a következő jelenet. Jó, és akkor legyen az a barátok közből, azt csináljuk meg, hogy te vagy ugye Tilda, bemész a szobába, és kijövök én. És akkor a Tomi, mint nagypapa megszólal, hogy Tilduskám, hogy megváltoztál?
3: Jó, ezt adom, ez simán, ez jó lenne.
2: Majd ezután Lackó legurul a lépcsőn, és azt mondja, hogy rohadt galacsim.
3: És kiderül, hogy Willy bácsinak elég szarizlése volt.
1: Buenos Morgan, mindegy.

0: el. Nyitom ám a negyediket, jön Andi a legfrissebbekkel, aztán a Blackpink a tavalyi Jump-al. Mutatom!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rérő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok! A regionális és külföldi repterekről egyre több magyar utazik nyáron. Ma környén várják a véradókat. Készül a Fekete Pártutc harmadik része. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. A magyar utazók egyre rugalmasabbak a regionális és külföldi repterekről, egyre többen indulnak útnak nyáron, elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt, közölte az invia.hu online utazás szervező foglalási adatai alapján az MTI. A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Az elsődleges hajtóerő az ár. A portál szerint a pozsonyból induló nyaralások átlagos költsége idén nyáron akár 14%-kal is alacsonyabb lehet a hasonló budapesti indulásoknál, miközben a pozsonyi indulások átlagos ára 8%-kal csökkent. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz közelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 17 óra 30-ig a környei tájházban nyújthatják karjukat. Tata város önkormányzata, a Futur Futó, Kerékpáros és Triatlon Sportegyesület, valamint a Tatai Városkapu ZRT szervezésében augusztus 1-én 16 órától rendezik a 43. Tatai minimaraton és félmaraton versenyt. Az esemény Tata városának legszebb részein halad majd át, várják a nézőket is. Készül a Fekete Párduc című szuperhős film harmadik része, a címszereplőt David Johnson játsza, jelentette be a Marvel Studio a vasárnap zárult Comic-Con szórakoztatóipari vásáron San Diego-ban. A 2028 decemberében debütáló folytatást is Ryan Coogler rendezi, Leticia Wright ismét Shuri, Winston Duke pedig M'Baku szerepében látható. A 32 éves brit Johnson játsza majd az elhunyt király T'Challa fiát. A színész legutóbb az Alien Romulus és a Stephen King regényéből készült a Hosszú menetelés című produkciókban szerepelt.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarják el felhők, kisebb záporra is készülni kell, 26 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Most attól függetlenül, hogy ez az utolsó óra, még Bulvárcsokor tudja, hogy lesz benne, és Naughty Boy is, mert hogy ő szerepel benne, ha már a benne szót ismétlem. Koktél 4 órában, Kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, köszi, hogy itt vagy. Itt lesz mindjárt a Disco Lines és Teenage közös, Post Malone, Shaggy az Angel-lel és a Blackpink-es lányok, a Jump

Füled a No Brook Boys, persze a Disco Lines és Teenage közössel jelentkeztem, csak slágerek közt érkezett. Ez a koktél 4 órában kevés dumával, jó sok zenével. Elérkeztünk az utolsó órához, ebben is Kapsz Bulvár Csokrot, Nóti Bói érkezik. Mindenképpen mesélek róla. Bátran tervezd meg a jövődet, de ha jót akarsz, csak cerkával. Na jó, persze ceruzával így szól, csak becéztem. A koktélos bölcsességet hoztam neked már rendelve. Paraful Cube-t hozom Anna Naklabban, rövidesen a Chris Ice.

egykori Chris Isaac dallal jelentkeztek 11 évvel ezelőtt. Ez volt a Wicked Games, csak slágerek itt a Forráson, ebben a négyben pedig megspékelem mindez kevés dumával, no és közlekedési információs blokkal. A Sütő-Vértestolna összekötő úton, valamint Tardos és Vértestolna között a 14-estől egészen a 16-os kilométerig aszfaltoznak, az út le van zárva, a kerülő utat pedig sárga táblák jelzik. Bábolna és Banak között pedig a Tata-Győr összekötő úton a 28-as és a 29-es kilométer között építési munkálatok miatt, valamint kicsit távolabb a 31-es és a 33-as kilométer között, ott pedig gyalogátkelő helyet építenek. Félpályás korlátozás mellett tudtok haladni mindkét területen. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Ha van infód, dobd, mindenképpen továbbítom. Köszönöm! Super High rövidesen, a Bulvár Csokor pedig Nóti Boy-jal. Igen, igen, az is érkezik. Mark Ronson, Ray, Afrojack pedig most. Day and Night, ez a dal, csak slágerek.

A Super High féle Anywhere With You egy újdonság itt a Forráson. Köszönöm, hogy itt vagy ebben a négy órában, a munka legnehezebb részén próbálnak átlendíteni. Kiváló dalokkal, most pedig már is Bulvár Csokorral, benne pedig Naughty Boy. A rajongók körében a legforróbb téma még mindig az a drámai bejelentés, amely szerint egészségügyi okokra hivatkozva teljesen visszalépett a tervezett turnéjától. Bár az Insta oldalán bocsánatot kért a stábtól és a rajongóktól, a konkrét betegséget nem nevezte meg. Egyébként elterjedt a pletyka, hogy Naughty Boy a színfalak mögött gőzerővel dolgozik a legnagyobb slágereinek modernizálásán. Ennek első jeleként július 23-án teljesen váratlanul megjelent a legendás Sam Smith-szel közös La La La a csomag, amit a szakma egy közelgő új stúdióalbum előszeleként értékel. Hú, nagyon várnám, én speciál szeretem a régi dalok modern új változatait, úgyhogy lehet, hogy ez is a kedvenceim közé tartozik majd. Bulvár Csokor, benne Naughty Boy, Felix Kártál jön mindjárt Fionnal, Blaha Luizán a dalt is kaptok, és ha már Bulvár Csokor és Naughty Boy, akkor Kylával és Pop Kennel érkezik már is egy jó nagy durranás.

Az LMFAU féle Sorry for Party Rocking volt a tiétek 14 évvel ezelőttről érkezett. Ezzel zártam ezt az órát és magát a koktélt is, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. 10 órától egészen mostanáig a 4 órásat kevés dumával, jó sok zenével hallottad. Holnap is fogod, 10-kor érkezem, úgyhogy mindenképpen tedd el addig a koktélos poharadat, holnap pedig vedd elő és gyere szomjasan. Folytatás Bálint Lackom, a délutáni csúcsa egészen 6-ig, 6-ra pedig érkezem. A Forrás Charterben ma az európai kedvenceket tolom neked, és jön DJ Bóli is a Light Sessionben 8 és 10 közé. Na, ciao ciao mindenkinek, sziasztok, a Now is the Warning közös kezd. Ilyen lesz a cukorazon, holnap pedig győzök!

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 2 óra előtt járunk 3 perccel. 240 milliárd forintot különítettek el a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére. A héten több vármegyében is végeznek szúnyoggyérítést. Ismét lesz bánhidai limonádé és kertmozi program Tatabányán. A mikrofon mögött Hitt Taller Andrea, jönnek a részleták. A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. A fejlesztés előtt álló legnagyobb akadályként a miniszter azt jelölte meg, hogy Gyál polgármestere minden eszközzel igyekszik megakadályozni a vasútvonal fejlesztését, hozzátéve azonban igyekszik majd őt is meggyőzni. Vitézi Dávid megértését fejezte ki azokkal szemben, akiket megijeszt, ha valahol most óránként döcög egy dízelvonat és helyette 15 percenkénti elővárosi közlekedés lesz. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a fejlesztés csak jobbá teszi a térség életét. Lesznek külön szintű vasúti átjárók, halk, korszerű motorvonatok fognak járni, és ezeken a vonalakon nincs teherforgalom sem. A héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyében végeznek szúnyoggyérítést, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein biológiai lárvagyérítéssel is, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság az MTI-vel. A közlemény szerint az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére továbbra sem alakultak ki nagyobb csípőszúnyog lárva tenyésző helyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezetvédekezésre. A tájékoztatás szerint a szúnyogok elleni védekezésről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ részletes tájékoztatókat készített, amelyek elérhetők a központ honlapján. Július 29-én ingyenes bemutató rendezvénnyel mutatkozik be Esztergomban az Elfogadás Egészség Sport Aktivitás Program, amely az aktív egészségtudatos időskor támogatását tűzte ki célul. A Féja Géza közösségi házban megrendezett eseményen a résztvevők többféle mozgásformát is kipróbálhatnak. A programban szenior jóga, élménydobolás, valamint önvédelmi és eszkrima foglalkozás is szerepel, amelyeket kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez igazítottak. Az aktív programokat követően a szervezők közös ingyenes ebéddel várják a résztvevőket, ahol az ajurvédikus táplálkozás alapjaival és életmód tanácsokkal is megismerkedhetnek. A részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezés szükséges a fejagéza@gmail.com e-mail címen, vagy a 0633 555 605-ös telefonszámon. Tatabányán július 31-én rendezik meg az újabb bánhidai limonádé és kertmozi ingyenes programot a Puskinnál. 18 órától zenél Járinka Erik Máté, 20:30 perctől pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című magyar zenés vígjátékot lehet megnézni. Várják az érdeklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma a napot többször takarják el felhők, kisebb záporra is készülni kell. 26 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szevasztok, szép délutánt mindenkinek, a délutáni csúcsot hallgatjátok egészen délután 6-ig a mikrofonnál Bálint Lászlóval. Köszöntök mindenkit, legyen kis vagy nagy, Ádám vagy Éva, vagy bármi más a többi közül. A lényeg, hogy itt vagytok, és ezt a 4 órát is velem töltitek. Hozok rengeteg kiválódat, a Daft Punk, a Good Boys és Daniel Fish felcsendül. Előtte viszont Now-val kezdünk.

0: egy kis reggeli kávé illata azért a délutánba is beleillik, nem? Már csak azért is, hogy ne szuszanjunk el, ne aludjunk el, vagy hát jó éjszakát mindenkinek, aki délután éppen aludni készül, de a lényeg, hogy a Buenos Morgenből idézni ilyenkor is jó. Úgyhogy most is ezt tesszük.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De lehetnének más kategóriák is, tehát ez nekem nagyon kirekesztő, hogy itt csak ez a romantikus kapcsolat, meg a szinglik. Lehetne például olyan kosár, hogy én csak dumcsizni akarok valakivel. És akkor mit tudom én, ez a sárga. Vagy a fekete, a rohadtul ne szólj hozzám, elegem van belőled, kosár.
3: Jó, de itt most tudod, a szingliségre, meg az egyedül létre keresik a megoldást. Nem az, hogy te kivel szeretnéd dumálni.
4: Jó, hát figyelj, akkor tök jó, mert akkor megvan Andi kosara.
2: Ne szóljatok hozzám kosárral,
4: ne szólj hozzám, mit csak bevásárolni jöttem.
2: Hogyha valahol természetesen lehet ismerkedni, és jól lehet ismerkedni, az pont egy ilyen bevásárlás, meg egy ilyen bolt. Rohadtul ráérsz.
3: Meg egyébként ott is elkezdesz beszélgetni, nem? Hogy te azt a paradicsomot, tehát hogy ott is akár indulhat, meg, mint az időjárásra.
2: Meg a kosár tartalma, mert tényleg ezt mondom, nem? Hogy adja a beszélgetés témát. Tehát azt te a lédit magadnak veszed?
4: Én is arra esküszöm, nekem is az a kedvenc típusom. Az jó, jó, nem szívó képessége.
2: Így.
3: Az már gáz, ha azt mondja, hogy az a hajlak az én kedvencem.
2: Mire kell a sok elem?
3: Na, de tényleg egyébként nekem olyan szempontból tetszik, hogy tudjátok, én ezt mindig mondom, hogy ez lenne a jó, hogy mint régen, hogy a buszon szemeztél, hogy a bevásárlóközpontban tényleg, tehát, hogy ez a interakcióba lépni egyáltalán valakivel. És nem az, hogy állandóan a telefonra, meg a digitális világra. Tehát érdekes, hogy az emberek keresik a digitális világban a valódi emberi kapcsolatot, nem? Tehát, hogy olyan ambivalens ez.
2: Hármunk közül te vagy szingli, tehát, hát, hogy nálad releváns a kérdés. Én csak ezt így fel akartam hánytorgatni. Szóval te vagy még, te nem vagy kész hármunk közül.
4: Te nem vagy kész.
3: De én kész.
4: Totál kész, a pasiktól totál kész.
2: Hogy kipróbálnád?
3: Én? Igen, egyébként.
2: És volna olyan termék, amit rózsaszín kosárba nem mernél rakni? Tehát akkor, ha ilyen randi vásárlásra mennél, mert ez biztos vagyok benne, ha valaki randi vásárlásra megy és nő, akkor ott azért kicsípi magát. Van, amit akkor nem raknál bele? Tehát mit tudom én, a vodkákat máskor vennéd meg?
4: Ne, szerintem az simán belemenne.
2: Az beleraknál? Az
4: szerintem bármit.
2: De hogy van, amit nem raknál bele?
3: Nem. Nincs olyan.
4: Kiti olyan, hogy fölvállalná önmagát?
2: Neked van, amit nem. A hajmát nem raknál rózsaszín kosárba? Vagy
4: ja, de bármit. Pláne, de bármit.
2: Tényleg bármit?
4: Persze, abszolút.
3: Hát legalább mondhatja arra, hogy együnk meg együtt, és akkor mind a ketten büdös.
4: Nagyon jó, az igazán romantikus. A szájszag összehoz.
2: Szerintem egyébként, hogyha ilyen dumákkal mész, akkor először tesztelj kevésbé tetszőkön, és aztán tartsd a végére az alfa rózsaszint.
3: Ja, úgyhogy én javasolnám itthon is, hogy kezdjük el ezt. Csak ne rózsaszínnel, hanem valami mással.
4: És akkor lehetne olyan is, hogy mit tudom, én egyébként nem vagyok szingli, de szívesen beszélgetek, ismerkedek? Tehát lehetne ez a kis huncut kosár?
2: Az a félelmem egyébként így a huncut kosár ötletet felvetésénél, hogy Magyarországon ez elmenne rossz irányba. Tehát, hogy ez azért kell egy ilyen kulturált nemzet, mint a finnek, nem? Tehát, hogy Magyarországon ebből mekkora káosz lenne? Megjelennének az ilyen nagyon creepy cukros bácsik.
4: Ja.
2: Tehát, hogy itt ebben van egy parafaktor is.
4: Igen. Meg hogyha valaki nincs tisztában azzal, hogy mi a színkódnak a jelentése, csak úgy bemegy vásárolni.
3: És 80 éves bácsi leveszi.
2: Kérném szépen a ballonkabátos urat, a sárga répát, mert hagyja el az üzletet, vagy vegyen már valamit.
4: Kérem, hogy csak abból a sárga répáját mutogassa, ne a sajátját.
2: Ne helyezze a mérlegre.
4: Vagy ha igen, akkor helyezze csomagolásba. Ami ugye plusz 15 forint. Lányok-e maga a módszer, jó? Úgyhogy...
2: Még erre nem vagyunk elég érettek szerint.
4: Én azt mondom, hogy egy próbát megér, majd Kitty leteszteli, ezt elmeséli az élményeit.
1: Buenos Morgan! Mindegy!

0: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértes Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuper árakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10 000 forintos vásárlás után 1 000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.tber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Good Vibes, Basada és Camden Cox közösségeit a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Útinform, körbenézve az M1-es autópályán azért még mindig van, főleg Tatabánya térségében némi torlódás. Hát Good Vibes, Basada és Camden Cox közösségeit a Forrás Rádióban csak slágerekkel. Útinform, körbenézve az M1-es autópályán azért még mindig van, főleg Tatabánya térségében némi torlódás. Hát igen, szóval a lényeg az, hogy ott azért óvatosan és készüljetek

és Illira, valamint a Dynamite szólt az iménti percekben. Ti pedig még mindig a Forrás Rádiót hallgatjátok. Csak slágerekkel, ezen slágerek között pedig természetesen a hírek és az infók is felcsendülnek. Ez a mai napon sincs másként. Andi pedig mindjárt jön is ezekkel a hírekkel. Viszont rengeteg időnk van addig még zenélni, úgyhogy ezt a rengeteg időt én szeretném kihasználni engedelmetekkel. Így például mondjuk fordítsuk By Alexra, vagy éppen Kylie Minogue-ra az Én országom és a Kengő.

0: Az óra végéhez el is érkeztünk, úgyhogy ebben a szent pillanatban jön Andi a hírekkel, én pedig újabb slágereket hozok nektek. Ezek között szerepel az óranyító is, Jaguar Train és Sir Lucius közöse a Bounce. Mutatom!
1: Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol!

0: Light Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jót tenni együtt, még jobb. Ha van olyan barátod, aki még nem plazmaadó, most itt az idő, hogy meghívd a Plazma Centerbe. Kérj baráthívókártyát a recepción, és add át neki. Ha sikeresen alkalmasít, majd 2 hónapon belül teljesíti első plazmaadását is. Te 15 000 forint extra juttatást kapsz. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os Wellgood lendmagot. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. 3 perccel járunk 3 óra előtt, a részleteket Hittaler Andreától hallják. Esztergomban július 30-án 7 és 12 óra között az Arany János utcában végzett betonozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az Arany János utca 1-től 3-as szám közötti szakaszát teljes szélességében lezárják a gépjármű forgalom elől. A lezárás idején az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A Főapát utca a Kossuth-Lajos utca felől a Bottyán János utca irányába egyirányúvá válik. Ebből az irányból gépjárművel továbbra is megközelíthető lesz a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda és a posta Arany János utcai gépjármű bejárója. A Bottyán János utca a Főapát köztől az Arany János utca 3-as szám vonaláig kétirányú zsákutcává válik. A postától és a polgármesteri hivataltól kihajtó járművek a Jókai utcán és a 4. Béla Király utcán keresztül érhetik el a városközpontot. A munkálatok az Arany János utca páros oldalán található járdát nem érintik, ezért a gyalogos forgalom zavartalan marad. Határérték feletti cián hidrogén tartalma miatt a Penny Market Kft. Visszahívta a 200 g-os Wellgood lemmagot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a visszahívás valamennyi tételre és minőség megőrzési idejű 200 g kiszerelésű Wellgood lemmagra vonatkozik. A cián hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A határértéket meghaladó cián-hidrogén tartalmú termék fogyasztása különösen nagyobb mennyiségben vagy érzékeny fogyasztói csoportok, például gyermekek esetében egészségi kockázatot jelenthet, hívták fel a figyelmet. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett termékből vásárolt és még a birtokában van, ne fogyassza el. Megrepett a pilóta fülke egyik ablaka a Norwegian Air Shuttle Oslóból Dubrovnikba tartó járatán a mai napon, ezért a gépet Bécsbe irányították át, közölte a Dubrovacki Dnevnik című helyi hírportál. A járat 6 óra 45 perckor szállt fel Oslóból, és 9 óra 40 perc körül kellett volna megérkeznie Dubrovnikba. A személyzet azonban a légi irányítással együtt elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat, és a bécsi nemzetközi repülőtéren száll le. A repülőgép biztonságosan földet ért az osztrák főváros.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időszakok mellett többször lesz felhős az ég, kisebb záporok kialakulására is lehet számítani. Az élénk szélben 26 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet Vármegyénkben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás rád!

És mindig a legtöbb slágerekkel egy újabb óra veszi kezdetét ebben a pillanatban. Sziasztok, Bálint László vagyok. Még egy 60 perces kör, amikor csak slágerekkel és információkkal gazdagodhattok, de rengeteg zené lesz inkább a főszerep. Ezek között például itt a Endor, Chris Brown, vagy éppen az a dal, amit ígértem az óra végén. Jaguar Twin-nel és Sir Lucius-szal folytatjuk. Indul már is a Bounce!

0: Forrás Rádió csak slágerekkel, és természetesen időnként idő visszatekerős, mondhatni foglalatosságunkkal, a Buenos Morgenből érkezik egy aprócska részlet.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Sokkal vidámabb téma volt az a kis strandos fellépős valami, amit itt tervezgettünk. Ja, de kiindultunk, a Varga Viktor egyszer fecskében lépett fel Hajdúszoboszlón. Igen, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy kiket tudnánk még elképzelni. Egyébként a gyerekmedencéig nem jutottunk el, pedig azért egy alma együttes fellépést ott a gyerekmedencénél.
3: Elképzelnéd Kalapja Kabot fecskében és kalapban?
2: Simán.
3: Az Siván. Is működik, nem?
2: Siván nagyon adja. Igen.
3: Brent nyúl meg azért jó, mert az megszívja magát a jelmez, és egy idő után nem tud állva maradni.
4: Júj!
2: És atyamnál csúcsúvá vált. Jajaja, vagy egyébként halászülít az almaszószt.
3: Az is jó, az almaszósz is jó, vagy akkor lehetnének még ilyen wellness programok, hogy mit tudom, egy köpölyözés a Cosmix-szal.
4: Ez egyre jobb. Köpölyözés
2: a Cosmix-szal. Igen, és a strandröplabda pálya mellett pedig Chris Rudy énekli a homokba rajzolt szerelmek, miközben pedig együtt szívecskéket rajzoltak a homokba.
3: Ez nekem nagyon tetszik. Ez nekem. Akkor a hangos bemondóba Ákos az utolsó hangos dalt elnyomja.
4: Ez mondjuk most...
2: Jó, igen, ez most egy picit sikeres.
3: Jól van, nem?
4: Hát elvileg igen.
2: Lekopogjuk ilyen szerencsére, úgy hallottuk, igen, hogy jól van. De miért egyébként a homokba rajzolt szerelmet tényleg ott elnyomná a homokban a Chris Rudy? Azért ez feelinges lenne.
3: Mi legyen az öltözőnél?
2: Vétek.
3: Oda ne engedjük a Cosmix.
4: Vétek! Cosmix Zsoltit. Vétek bemenni.
3: Vétek az öltözőnél.
4: És az információnál?
2: Ott kosó.
3: Inflagranti.
2: Inflagranti. Ú, gyerekek, tényleg.
4: Tényleg. Úristen.
3: És valami olyat kéne, a jegypénztárhoz valami olyat kéne rakni, ami besürget. Tehát, hogy amiért nem azt érzed, hogy neked gyorsan be kell menned, és meg kell venned a jegyet.
2: Mondom, kosó.
3: Ja, kosó az jó. Kosót ne rakjuk a büféhez, mert nem marad semmi.
4: Jó eligazítást adna a delfinekhez.
2: Ja, tényleg? Delfineket mutogattál meg, hogy hol vannak a delfinek?
3: Hát én ezt nagyon élem. Jó, de jó.
2: Jó.
4: Még milyen jó, hogy a komplex zenei szakmát végig sértettük ki.
2: Nem, mi csak ajánlgatjuk őket. Próbálunk plusz fellépést intézni.
3: Ja.
2: Még a Groove House-t kihagytuk.
3: Meg az Alattai Cinit.
4: Ó, Istenem. Ő törcsért csinálna
2: a kezét. Őt a kasszához rakjuk. Veszélyes lesz, de oda rakjuk.
1: Buenos Morgan! Minden hét.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a terelt sáv és a főút is egyelőre jól járható. Ha másként látjátok, akkor a 0620-98-98-5-re viszont megírhatjátok ezt. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes jó utat. Chloe Krishával pedig már is megyünk tovább itt a Why Do You Age?

Közlekedési információk, még mindig az a helyzet a környéken, hogy Tatabányi térségében picit meg lehet akadni, mondjuk így, de egyébként minden más teljesen rendben van.

0: Nathan Evans és a Wellerman igazi, mondhatni, hogy klasszikus kis dal a formátjában, és természetesen úgy talán mondhatni, hogy úgy becézgetésében is egyáltalán. Na de a lényeg, hogy hangulatot hoz, mint hogy a többi is fog majd. Andi jön a hírekkel, Molly és a Shake It To The Max pedig majd rögtön a hírek után csendül fel. Mutatom!
1: Ország legismertebb DJ-vel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Jól jönne 100 000 forint, és szívesen segítené jobbá tenni a világot? Ha mindkét kérdésre igen a válasz, akkor most jól figyelj! Ha júliusban sikeres alkalmassági vizsgálaton veszel részt, ezt követően pedig 5-ször adsz plazmát a Tatabányai Plazma Centerben, 100 000 forint juttatásra tehetsz szert. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 4 óra lesz 3 perc múlva, újra útnak indul a Tiszapárt, zenés irodalmi program lesz Komáromban, a sportágat népszerűsítő nagykövet lett a Magyar Vívó Szövetség. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A Tiszapárt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot, mondta a miniszterelnök ma a napirend előtt az országgyűlésben. A kormányfő az országjárásról közölte, ott lesznek újra a legkisebb településeken, a piacokon, a vasútállomásokon, a tereken és az utcákon, beszámolnak arról, mit végeztek el, meghallgatják azt, hol működik rosszul az állam, és az emberekkel közösen határozzák meg az előttük álló feladatokat. Az időjárási körülmények várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső részén, Madrid, Kasztília és León, valamint Kasztília-La Mancha tartományokban pusztító erdőtüzek megfékezésében, ismertette a legújabb fejleményeket Fernando Grande Marlaska belügyminiszter a Navaluenga településén felállított parancsnoki központban. A tárcavezető beszámolt arról, hogy az országban mintegy 3000-en dolgoznak a lángok megfékezésén, de hajnali 5-ig az erős szél miatt csak nehezen haladtak, viszont ezt követően hatékonyabbá vált a munka. Szavai szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb. A három régióban 46 településen mintegy 90 000 ember telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába, az ő helyzetük ma sem változott. A becslések szerint több mint 80 000 hektárnyi terület égett ki az elmúlt napokban. Utolsó állomásához érkezik a Szép Szavak, Szép Hangok a Könyvtár udvarán elnevezésű program Komáromban. A Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. Július 31-én pénteken 18 órától Róna Széki Dorina olvas fel, akit az R. Nagy Dorina Band kísér. És végül sport. A Magyar Vívószövetség a Road to LA 28 program európai nagykövete lett. Az erről szóló megállapodást Abdelmonein El Husseini, a Nemzetközi Szövetség ügyvezető elnöke, és Csampa Zsolt, az MVS elnöke írta alá a sportág hongkongi világbajnokságán. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint a vívást népszerűsítő program általános nagykövetének, Jackson Wang világhírű hongkongi rappert kérték fel, aki korábban kardvívó volt, jelenleg pedig több mint 32 millió követője van az Instagramon. Európából Magyarország mellett Franciaország és Olaszország kapott erre a feladatra meghívást.
0: Időjárás.
1: Ma a napos időszakok mellett többször lesz felhős az ég, kisebb záporok kialakulására is lehet számítani. Az élénk szélben 26 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet Vármegyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel, és sziasztok, szép délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Bálint Lászlót halljátok, és természetesen ebben az órában is hozok nektek érdekességeket, slágereket, és a slágerek mellett pedig további információkat, hát természetesen a közlekedéssel kapcsolatosan. Monival pedig folytatjuk, már is itt van a Shake It to the Max!

0: A délutáni csúcsban egy újabb visszatekintést hallottok itt a Buenos Morgánra gondolok elsősorban, ugye újabb vidám pillanatok. Hát itt például egy kis távkapcs dilemma. Ha voltatok már valaha távkapcsolatban, akkor talán nagyon azonosulni, vagy belelátni tudtok ebbe a dologba, ha mondjuk meg nem, de érdekes mindenképpen ez a következő 2,5 perc, úgyhogy hallgassátok meg.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Én meg biztos, hogy használnám olyan esetekben, ezt most nagyon élem, amikor hajnal valamivel elesik. Tehát amikor ilyen játszótéri bukások, rolleres bukás, nyilván az élete szempontjából fontos, hogy ilyeneket is megéljem, de hogyha mit eldől a rollerrel, én simán adok egy napot, hogy akkor ne dőljön el. Tehát visszatekerem és elkapom.
3: De az meg kell neki. De az tényleg kell. Tehát az kell. Figyelj, nálunk is, hát mi a volt olyan, hogy 4 helyen volt be raktapaszozva.
2: Azt hiszem, azt mondod, hogy volt olyan, hogy te lökted el. Tanulja. Ez a beton, ez a salak.
3: Nem, de volt ilyen, hogy elesett, aztán másnap meg ő is pont rollerrel esett el, szóval gyerekkorhoz ez hozzátartozik, essenek csak.
4: Én is ugyanígy estem, keltem magunkat.
2: Lehet, hogy én tekernék olyat is, hogyha mondjuk ilyen orvosi beavatkozások vagy fájdalmak, tehát mondjuk egy ilyen fogbeavatkozás, egy fogkőlevételt úgy áttekernék, mint a rossz sem.
3: Hát én az összes ilyen fogorvosit simán.
4: Meg én, ami jó lett volna a vizsgák.
2: De várjál, úgy csinálod, hogy belemész, megtudod, mi a kérdés, visszatekered 10 perccel, és megnézed, hogy mi a téma, vagy legyünk túl rajta, és akkor tök mindegy, megbuktunk át, megyünk mindegy, de legyünk túl rajta.
4: Hát, legyünk túl rajta.
3: Nem, én simán, én akkor megnézném gyorsan, és akkor én parádéznék, én ezt élvezném.
2: Jó, valakinek szereposztó dívány, tekerés? Nem?
3: Ilyen nem.
2: Nem volt az életben?
4: Nem volt.
3: Sosem volt semmi ilyen perverz a szakmában, aki engem akart volna oda invitálni.
2: Okay, betegsége. Tehát amikor mit tudom én, ilyen fisi-fosi, higgyi-bugyi.
4: Köszönjük szépen.
2: Figyelj, csak hogy értsétek.
3: Volt, hát ugye most nekem a tavasszal nyaraláson azért volt egy ilyen éjszakám, azt mondjuk áttekertem volna, ha tehetem.
2: Na.
3: Meg én amikor covidos voltam gyerek, én akkor voltam nagyon rosszul.
4: Ja, azt is.
3: Azt azért úgy áttekertem volna.
2: És hogyha mondjuk a nemezisedet, a fő ellenségedet szivathatnád ezzel, adnál egy napot pluszba, vita, valaki utál téged, és akkor azt mondja, hogy adok egy napot az életemből, de visszatekerem neki a hasmenéses napját.
3: Ja, figyelj, kettőt is adok. Kettőt is, és akkor duplán.
4: És még felgyorsított.
3: Simán.
1: Buenos Morgan, minden hét

Közlekedési radarunk is vigyázó szemünket rajta tartja az autópályán, és persze a környező utakon egyaránt. Ami mondhatni, hogy aktuális, hogy a Hegyeshalom felé vezető oldalon most kicsit rosszabb a helyzet Zsámbékig. 16-os, 26-os kilométerek között van egy kis szakaszos torlódás, lassulás, időnként lépésben haladó forgalom. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán pedig nyilvánvalóan ugye a megszokott helyen a terelésnél lassul be nagyjából Tata térségétől kezdődően a forgalom. Ha és amennyiben közlekedési infótok van, 0620 978 98, nagyon szépen köszönjük, balesetmentes, jó utat!

0: és közterek.
1: Hát az óra, meg az idő az úgy szinte rohan előre, úgyhogy a munkaidő tényleg sikeresen gyilkoljuk, fogalmazzunk így. Jó zenékkel, kiváló slágerekkel, és így folytatjuk még mielőtt Andi megérkezne a hírekkel. Többek közt Elton Johnnal, vagy éppen az All City-vel. Előtte pedig itt van Holy Moly, és a Talk to You Later.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Because my dreams are bursting at the seams.
1: Törj ki a hétköznapokból! Forrás Rádió! Színt hozunk az életet!

0: és az említett időölés úgymond meghozta gyümölcsét, mert hogy ez az óra véget is ért, Andi pedig érkezik a hírekkel. Én pedig hozok nektek egy újabb kiváló slágert, ezúttal Blondissal jön mindjárt a Never Walk Alone.
1: Forrás Rádió, mindig vele! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne haborsz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@tber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek, berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket
1: www.forrasradio.hu. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délutánt kívánok, 5 óra lesz 3 perc múlva. Megjelent a felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására. Újabb hőhullám éri el Franciaországot, amely nehezíti a tüzek oltását. Százan fújják majd Tatabányán. Itt Peller Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Megjelent a felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására. A jelöléseket augusztus 26-a 14 óráig lehet beküldeni, közölte a szervezet az MTI-vel. A módosítással egy-egy tagot delegálhatnak az átalakuló közmédia működését ellenőrző testületbe, a Magyarországon bejegyzett gyermekek jogainak védelmével foglalkozó környezet, természet és állatvédelmi, valamint kulturális szakmai szervezetek, tették hozzá. Tájékoztatásuk szerint a jelentkezés első lépése az NMHH hivatalánál történő nyilvántartásba vétel, amely során a szervezeteknek az NMHH honlapjáról letölthető jelentkezési lapot kell kitölteniük, és meg kell nevezniük a közszolgálati tanácsba delegálni kívánt embert is. A jelentkezési dokumentációt úgy kell benyújtani, postai úton vagy személyesen, hogy legkésőbb augusztus 26-án 14 óráig beérkezzen a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hivatalához. A határidő elmulasztása jogvesztő, hívták fel a figyelmet. Franciaországot kedden egy újabb hőhullám éri el, és a várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából, közölte a francia meteorológiai szolgálat. Az erős hőség kedden az ország nagy részét eléri, a csúcspontja pedig szerdán várható, írta ma a Météo France, amely szerint ismét 38 Celsius fokra lehet számítani Párizsban és Tourban, 36 Celsius fokra Lyonban és Grenoble-ban, és akár 40 Celsius fokra délnyugaton, ahol a tűzvészek pusztítanak az Atlanti-óceán partján található Giron és megyékben. Csütörtökön a Meteo France kisebb enyhülést jelez előre, és a hőhullám keleti irányba történő elmozdulását, de a hőmérséklet a hét folyamán továbbra is magas marad. Az újabb kánikulai epizód pontos időtartamát még nem tudták meghatározni a szakemberek. Augusztus 1-én rendezik meg Tatabányán a Százan fújják, Tatabánya város fúvós zenekarának és vendégeinek koncertjét a Zenepavilonnál 19 órától. Tatabánya város fúvós zenekara idén Komárom város egresi fúvós zenekarát és az ambergi fúvós zenekart hívta vendégül. A díszvendég Marosi László lesz, kétszeres Artisius díjas, fémdíjas karmester, az UNESCO béke nagykövete, University of Central Florida nyugalmazott professzora. Az esemény karnagyai Szabó Ferenc és Szicsó István lesznek, a vendégkarmesterek pedig Anton Lotner és Marosi László. A program ingyenes. Tűzünnep lesz almásfűzítőn az Azaum római táborban augusztus 1-én 17 órától. Színes program kínálat, interaktivitás vár minden korosztályt. A Dos Diavolos, Gangsta Zoli, Takács Vilko blues koncertje mellett lesznek gladiátorok és más hagyományőrök, kézműveskedés, fényszínház, solymász bemutató, jósda, íjászat és fotókiállítás is. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: A folytatásban zömében erősen felhős lesz az ég, de a nap is előbukkanhat. Záporok kialakulására továbbra is számítani lehet, 25 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban derült idő várható, esőre nem kell számítani, 15 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel, meg az utolsó órában is azokkal a slágerekkel, amiket igazán szerettek. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, amit pedig meg tudok ígérni, az az, hogy kiváló dolgokat hozok a következő 60 percben is. Ezek között persze szerepelnek majd az érdekességek is, de annyira ne rohanjunk előre, és ahogy ígértem, már is kezdünk egy újabb slágerrel. Landista.

0: Tink David és Dua jön majd nem sokára egyébként az imént hallott Honey Bees, Daniel Fi közös után, ami egy újdonság, ropogós, frissen, ez volt a Bárcsak lennék. Na, drágák, itt a Forrás Rádióban, a délutáni csúcsban most éppenségére kicsit kitekintünk a Buenos Morgan ma reggeli műsorára, és aztán innen folytatjuk majd az ígért Craig Daviddel.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De lehetnének más kategóriák is, tehát ez nekem nagyon kirekesztő, hogy itt csak ez a romantikus kapcsolat, meg a szinglik. Lehetne például olyan kosár, hogy én csak dumcsizni akarok valakivel. És akkor mit tudom én, ez a sárga. Vagy a fekete, a rohadtul ne szólj hozzám, elegem van belőled, kosár.
3: Jó, de itt most tudod, a szingliségre, meg az egyedül létre keresik a megoldást. Nem az, hogy te kivel szeretnéd dumálni.
4: Jó, hát figyelj, tök jó, mert akkor megvan Andi kosara.
2: Ne szóljatok hozzám kosárral,
4: mert ne szólj hozzám, mit csak bevásárolni jöttem.
2: Hogyha valahol természetesen lehet ismerkedni, és jól lehet ismerkedni, az pont egy ilyen bevásárlás, meg egy ilyen bolt. Rohadtul ráérsz.
3: Meg egyébként ott is elkezdesz beszélgetni, nem? Hogy te azt a paradicsomot, tehát hogy ott is akár indulhat, meg, mint az időjárásra.
2: Meg a kosár tartalma, mert tényleg, ezt mondom, nem? Hogy adja a beszélgetés témát. Tehát azt te a lédit magadnak veszed?
4: Én is arra esküszöm, nekem is az a kedvenc típusom. Az jó, jó, net szívó képessége.
2: Így.
3: Az már gáz, ha azt mondja, hogy az a hajlak az én kedvencem is.
2: Mire kell a sok elem?
3: Na, de tényleg egyébként nekem olyan szempontból tetszik, hogy tudjátok, én ezt mindig mondom, hogy ez lenne a jó, hogy mint régen, hogy a buszon szemeztél, hogy a bevásárlóközpontban tényleg, tehát, hogy ez a interakcióba lépni egyáltalán valakivel. És nem az, hogy állandóan a telefonra, meg a digitális világra. Tehát érdekes, hogy az emberek keresik a digitális világban a valódi emberi kapcsolatot, nem? Tehát, hogy olyan ambivalens ez.
2: Hármunk közül te vagy szingli, tehát, hát, hogy nálad releváns a kérdés. Én csak ezt így fel akartam hánytorgatni. Szóval te vagy még, te nem vagy kész hármunk közül.
4: Te nem vagy kész.
3: De én kész.
4: Totál kész, a pasiktól totál kész.
2: Hogy kipróbálnád?
3: Én? Igen. Egyébként.
2: És volna olyan termék, amit rózsaszín kosárba nem mernél rakni? Tehát akkor, ha ilyen randi vásárlásra mennél, mert ez biztos vagyok benne, ha valaki randi vásárlásra megy és nő, akkor ott azért kicsípi magát. Van, amit akkor nem raknál bele? Tehát a, mit tudom én, a vodkákat máskor vennéd meg?
4: Ne, szerintem az simán belemenne.
2: Az beleraknál? Az
4: bármit.
2: De hogy van, amit nem raknál bele?
3: Nem. Nincs olyan.
4: Ki neked... olyan, hogy fölvállalná önmagát?
2: A, neked valamit, mint a hajmát nem raknál rózsaszín kosárba? Vagy
4: ja, de bármit. Pláne, de bármit.
2: Tényleg simán. Bármit?
4: Persze, abszolút.
3: Hát legalább mondhatja arra, hogy együnk meg együtt, és akkor mind a ketten büdös.
4: Nagyon jó, az igazán romantikus. A szájszag összehoz.
2: Szerintem egyébként, hogyha ilyen dumákkal mész, akkor először tesztelj kevésbé tetszőkön, és aztán tartsd a végére az alfa rózsaszint.
3: Ja, úgyhogy én javasolnám itthon is, hogy kezdjük el ezt, csak ne rózsaszínnel, hanem valami mással.
4: És akkor lehetne olyan is, hogy mit tudom, én egyébként nem vagyok szingli, de szívesen beszélgetek, ismerkedek, tehát lehetne ez a kis huncut kosár?
2: Az a félelmem egyébként így a huncut kosár ötletet felvetésénél, hogy Magyarországon ez elmenne rossz irányba, tehát hogy ez azért kell egy ilyen kulturált nemzet, mint a finnek, nem? Tehát, hogy Magyarországon ebből mekkora káosz lenne? Megjelennének azért nagyon creepy, cukros bácsik.
4: Ja.
2: Tehát, hogy itt ebben van egy parafaktor is.
4: Igen. Meg hogyha valaki nincs tisztában azzal, hogy mi a színkódnak a jelentése, csak úgy bemegy vásárolni.
3: És a 80 esetleg... éves bácsi leveszi.
2: Kérném szépen a ballonkabátos urat, a sárga répát, mert hagyja el az üzletet, vagy vegyen már valamit.
4: Kérem, hogy csak a bolt sárga répáját mutogassa, ne a sajátját.
2: Ne helyezze a mérlegre.
4: Vagy ha igen, akkor helyezze csomagolásba. Ami ugye plusz 15 forint. De egyébként maga a módszer jó, úgyhogy...
2: Még nem vagyunk elég érettek szerint.
4: Én azt mondom, hogy egy próbát megér, majd Kitty leteszteli, ezt elmeséli az élményeit.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

Forrást hallgatjátok még mindig csak slágerekkel, ezen slágerek között pedig természetesen most is a legjobbakat kapjátok. Közlekedési információk gyanánt pedig mondhatni, hogy még mindig minden ugyanaz, mint ami volt, úgyhogy csak óvatosan közlekedjetek Tatabánya között az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, ott az egy kicsit torlódhattok, de ezen kívül úgy néz ki, hogy minden azért rendben van, a főúton is elég rendesen és jól, meg jó tempóban tudtok közlekedni. Ha viszont nektek van információtok, tudjátok 0620 978 978, nagyon szépen köszönjük, balesetmentes, jó utat!

forrást hallgatjátok mindig veled, csak és kizárólag slágerekkel. Na, a helyzet a következő, mégpedig az, hogy hát véget ért a délutáni csúcs, én pedig nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Az elmúlt órákban Bálint Lászlót hallottátok, a következőkben pedig érkezik majd Zimmerer Tamás, aztán pedig DJ Boli 18 és 20, valamint 20 és 22 óra között. Ehhez kívánok nektek kellemes időtöltést és további kellemes rádiózást. Minden jót, ciao.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket! Vízhiány és nyomáscsökkenés várható Nyergesújfalun, Lábatlanon és Süttőn. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. 3 perccel járunk 6 óra előtt, a részleteket itt Taler Andreától hallják. Az ivóvízközhálózaton végzett hibaelhárítási munkálatok miatt a mai napon 22 órától július 28-án kedden reggel 6 óráig fennakadások várhatók az ivóvízszolgáltatásban Nyergesújfalun, Lábatlanon és Süttőn, tájékoztatott az Észak-Dunántúli Vízmű ZRT. Nyergesújfalu egész területén a munkálatok ideje alatt időszakosan szolgálatkiesés, vagyis vízhiány várható. A város önkormányzata arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy a biztonság kedvéért érdemes előre megfelelő mennyiségű ivóvizet tartalékolni. Lábatlanon és Süttőn teljes szolgálatkiesés helyett nyomásesésre kell számítani ugyanezen időszakban. Süttő község önkormányzata szintén felhívta a lakosság figyelmét a ma este kezdődő és kedreggelig tartó munkálatokra. Az EDV ZRT tájékoztatása szerint a munkavégzés ideje alatt vízszállító lesz elérhető a főúton. A szolgáltató a felhasználók megértését és türelmét kéri a hibaelhárítási munkálatok idejére. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét, tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleményben az MTI-vel. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halált vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebességmérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését. A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján 2 jármű kategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni. A közlekedés biztonsági kérdőív szeptember 9-éig elérhető, kitöltése anonim és önkéntes. Csökken 2-től a benzin, a dízel és a fűtőolaj szabályozott ára Szlovéniában az autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívüli töltőállomásokon, közölte ma az Infrastruktúrális és Energiaügyi Minisztérium. A 95-ös oktán számú benzin literenkénti ára 4,6 centtel 1,60 euróra, a dízelé 2,7 centtel 1,82 euróra, a fűtőolajé pedig 2,8 centtel 1,43 euróra mérséklődik. Az új árak augusztus 3-áig maradnak érvényben.
0: Időjárás.
1: A folytatásban zömében erősen felhős lesz az ég, de a nap is előbukkanhat. Záporok kialakulására továbbra is számítani lehet, 25 fok lesz a maximum. Az esti és éjszakai órákban derült idő várható, esőre nem kell számítani, 15 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a forrás chartert, hétfő van, jönnek az európai kedvencek, a Visszatek rovat és Alex Warren, no meg a Passenger, mert hogy a 20. én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő 2 órában.

20. héten Alex Warren, az újdonságot osztam tőlem, ez volt a Passenger. Szép estét kívánok mindenkinek, a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom. Nem annyira hétköznapi, hanem egészen 8 óráig pörgetem nektek az európai kedvenceket, és ne felejtjétek, jön a visszatekintő rovat is, a következő órában már itt lesz Shaggy, úristen, egy igazi angyalt hoz nektek. Jön majd az Angel, hozom nektek DJ Bolit is, a Light Session 2 órája, tuti, hogy az övé 8 és 10 óra között. Előtte Kim Kardashian, sokan támadják a hölgyet, elhunyt a nagymama, ő pedig nyaralós képeket posztol. A történetet kapod nem sokára. Itt lesz Olivia Dean és Sam Fender, mesélek róluk picikét, na meg ha már Alex Warren kezdte a műsort, akkor kerüljön ő is előtérbe, nem csak egy dal, hanem egy kis info kapcsán is. Addig legjobbjaink Sony Fodéra újdonsága, elsőként pedig Bad Bunny, akinek sajnos a jégeső elmosta a koncertjét, no itt viszont biztos, hogy senki nem fogja megakadályozni őt abban, hogy énekeljen, meg repeljen, meg muzsikáljon. Nueva jól, így a dal, ma a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

Is My Husband, persze, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, lévén hétfő az európai kedvencekkel. Hogy tetszett a műsor elején a Passenger című slágere? Nos, ha igen, akkor tessék megkapaszkodni a kormányban. Itt van Alex Warren, aki napokig egy titokzatos 48 órás visszaszámlálással hangolta a népet, és mindenki azt hitte, hogy a várva várt augusztus végén érkező új albumát, a White Child-ot dobja ki idő előtt. Hát kérem, nem, a fordulat csak most jön. Az énekes bejelentette, hogy nem bírta tovább a várakozást, így az album negyedik számát, a Rescuer című dalt jelenti meg korábban. És hogy miről szól a dal? Idézem, amikor 17 éves hajléktalan voltam, megismertem egy lányt, aki inkább velem aludt egy autóban, és most ő a feleségem. Hát nem elképesztően édesek? Hát dehogyne! Mint a cukor! Ordinári, mi így szól Alex Warren-tala? Most a

A 16. pozíció a K-pop Demon Huntersből, persze, hogy a Goldené. Hétfőn európai lista itt a charterben. Köszönöm, hogy velem tartasz, Bibi Rexával és a Faithless-szel teszed. A New Religion érkezik a 10.

No, persze, hogy a 14. helyen a The Fate of Ophelia volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter ma az európai kedvencekkel. Olivia Dean készülődik. No, kérem, az ő és Sam Fender duettje a Rain Me már a 17. hetet anyázik az Egyesült Királyság hivatalos slágerlistájának a legtetején. Ezzel hivatalosan is ez lett a 21. század eddigi leghosszabb ideig number one brit slágere. És ami jó hír, már csak 2 hét kell nekik, és megdönték Frankie Lane 1953-as abszolút történelmi rekordját. Na vajon meg lesz? Nagyon reméljük, hogy igen. Ma 2 közül, már mint Sam Fender és Olivia Dean közül, a másodikat hozom. Jön a hölgy, a So Easy szerepe. A 13. helyen.

Harmadik a héten Olivia Dean, jó, hogy a So Easy-t kaptad. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy az európai lista egészen 8 óráig pörök. Harry Styles-al most az American Girls a Vadiói albumról a 12.

sora lenne. Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

0: miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
1: Hello, hello, hello.
0: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok, 7 óra előtt járunk 3 perccel. Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Esztergomban. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os Wellgood lemmagot. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, hozom az esti hír összefoglalót. Esztergomban július 30-án 7 és 12 óra között az Arany János utcában végzett betonozási munkálatok miatt ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkavégzés ideje alatt az Arany János utca 1-től 3-as szám közötti szakaszát teljes szélességében lezárják a gépjárműforgalom elől. A lezárás idején az alábbi ideiglenes forgalmi rend lép életbe. A Főapát utca a Kossuth-Lajos utca felől a Bottyán János utca irányába egyirányúvá válik, ebből az irányból gépjárművel továbbra is megközelíthető lesz a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda és a posta Arany János utcai gépjármű bejárója. A Bottyán János utca a Főapát köztől az Arany János utca 3-as szám vonaláig kétirányú zsákutcává válik. A postától és a polgármesteri hivataltól kihajtó járművek a Jókai utcán és a 4. Béla Király utcán keresztül érhetik el a városközpontot. A munkálatok az Arany János utca páros oldalán található járdát nem érintik, ezért a gyalogos forgalom zavartalan marad. Határérték feletti cián hidrogén tartalma miatt a Penny Market Kft. Visszahívta a 200 g-os Wellgood lemmagot, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a visszahívás valamennyi tételre és minőség megőrzési idejű 200 g kiszerelésű Wellgood lemmagra vonatkozik. A cián hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A határértéket meghaladó cián-hidrogén tartalmú termék fogyasztása különösen nagyobb mennyiségben vagy érzékeny fogyasztói csoportok, például gyermekek esetében egészségi kockázatot jelenthet, hívták fel a figyelmet. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett termékből vásárolt és még a birtokában van, ne fogyassza el. Megrepett a pilóta fülke egyik ablaka a Norwegian Air Shuttle Oslóból Dubrovnikba tartó járatán a mai napon, ezért a gépet Bécsbe irányították át, közölte a Dubrovacki Dnevnik című helyi hírportál. A járat 6 óra 45 perckor szállt fel Oslóból, és 9 óra 40 perc körül kellett volna megérkeznie Dubrovnikba. A személyzet azonban a légi irányítással együtt elővigyázatosságból döntött úgy, hogy megszakítja az utat, és a bécsi nemzetközi repülőtéren száll le. A repülőgép biztonságosan földet ért az osztrák főváros. És végül sport. A Magyar Vívószövetség a Road to LA 28 program európai nagykövete lett. Az erről szóló megállapodást Abdelmonein El Husseini, a Nemzetközi Szövetség ügyvezető elnöke, és Csampa Zsolt, az MVS elnöke írta alá a Sporták hongkongi világbajnokságán. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint a vívást népszerűsítő program általános nagykövetének, Jackson Wang, világhírű hongkongi rappert kérték fel, aki korábban kardvívó volt, jelenleg pedig több mint 32 millió követője van az Instagramon. Európából Magyarország mellett Franciaország és Olaszország kapott erre a feladatra meghívást.
0: Időjárás.
1: Az esti és éjszakai órákban derült idő várható, esőre nem kell számítani, 15 és 17 fok között ingadozik a hőmérséklet. Holnap zömében napos idő lesz, csak néha jelenhetnek meg fátyolfelhők az égen, csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 27 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Van 10. héten Sam Fender és Olivia Dean. Na persze, amiről már regéltem az előző órában, a Rami Ean ebben a pozícióban. Szép estét kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a Forrás Chartert hétfő lévén, persze, hogy az európai kedvencekkel. No meg a Visszatek rovattal is, Shaggy és az Angel lesz itt veletek nem sokára. Sőt, találkoztok majd a DJ Bólival is, a Light Session 2 órája ma 8 és 10 között az övé, előtte pedig Kim Kardashian-t dobom be a közösbe. Ó, na ez picit félreérthető volt. Na mindegy, hozok róla pletyit. Addig legjobbjaink Justin Bieber és Nicki Minaj, elsőként pedig Alex Warren. Ez már a harmadik dal tőle a mai listán. A Fever Dream itt a 9. helyen. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 8 óráig velem és az európai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást! Kellemes

8. Justin Bieber és Nicki Minaj, a Beauty and the Beat volt a tiétek. A 7. pozíciót pedig Olivia Rodrigo ragadta meg, a Trump Dead szólt. Te a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy. Mondom a menetrendet, figyelj, hétfő Európa, na ez van ma. Kedda Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart. És ha már emlegettem, hogy ma az európai lista van, 2001 legyen a dátum. Abban az évben ezen a héten. Segít és az én.

dalok között néha megszólal a műsorvezető is. Ő Tamás, a Zimmerer. Fura neve van, de legalább megjegyzitek. Tehát Zimmerer.

Heat, alias Rita, kis hazánkból, pontosabban Budapestről. Az újdonság a Hail Hail Hail volt a tiétek. Hétfőn európai lista itt a charterben, Zala Larsonnal, Alus Life, ahol

A negyedik a Tame Impala és Jenny közös Dracula. Nos, mindjárt visszautazunk a 80-as években, jó? Előtte viszont itt van Kim Kardashian, aki kénytelen volt tisztázni egy félreértést a közösségi médiában, miután néhány rajongó érzéketlennek tartotta, hogy családi nyaralásról készült képeket osztott meg éppen azon a napon, amikor édesanyja Kris Jenner bejelentette édesanyja Mary Jo MG Shannon halálát. A 45 éves üzletasszony egy Instapostban osztott meg vidám családi pillanatokat egy tóparti kikapcsolódásról. A bejegyzés azonban nagyjából ugyanakkor jelent meg, amikor Kris Jenner nyilvánosságra hozta, hogy 91 éves korában elhunyt édesanyja. Emiatt persze néhány követő megkérdőjelezte a poszt időzítését. Na, aztán jött Kim, idézem, ezt a posztot néhány nappal ezelőtt időzítettük, még MG elvesztése előtt, ezért pont egybeesett azzal a nappal, amikor meghalt. Részvétünk innen is. Michael Jackson a folytatásban, ahogy ígértem, a 80-as évekig repülünk. Hát a Jacko film kapcsán még mindig az európai listán. A Billie Jean a harmadik.

Önzsálóz Ultranat és az Imali Angel közös Move into the Sun itt a második pozícióban. Te a chartert hallgatod, köszönöm, hogy itt voltál, eddig maradj, mert hogy már is az első helynél tartunk. Az a dal, ami a halftime showban is volt, a legelején is volt a VB-nek, no és a legvégén is volt, ez mindig Burna Boy és Shakira közöse persze, a mai number one a Die Die.

0: is Burna Boy a foci VB hivatalos himnuszával jelentkeztek. Ez volt a Tie Tie. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a forrás chartert, valamint az európai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek az amerikai kedvencek. És Bruno Mars is, miközben neki Hello Kittyhez. Na, ezt megtudjátok holnap, úgyhogy majd füleljetek. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével. És Light Session-nel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Bóli lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session-hoz pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A forrás charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, szép estét kívánok! Átadták Tokodói pumpapályáját. A Tatabányáról Budapestre utazókat augusztusban is érintik a vasúti menetrendi változások, nyáron is sokan sportolnak. A hírperceket Nemes Kittitől hallják 2026. július 27-én hétfőn. Nyáron is sokan sportolnak, edzés után érdemes azért pótolni az ásványi anyagokat, hogy hogyan, arról Bardán és Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus beszélt rádiónknak.
2: Egy séta után teljesen jó egy csapvíz, egy ásványvíz. Ha hosszabb távon vagyunk szabadban, mert muszáj, mert meg kell oldanunk a feladatainkat, akkor tudunk venni mondjuk pezsgőtabletta formában is, nagyon sok cégnek van, amiben kifejezetten ásványi anyagok vannak, tehát én nem gondolnám jó ötletnek, hogy most hozzuk meg a vizet, mert attól még csak nátriumkloridot fogunk bevinni, és azért a verejték ennél összetettebb. Valóban ne csak csapvizet igyunk, hanem pótoljuk az ásványi anyagokat is ilyen szempontból. Egyébként vannak kifejezetten sportitalok, ilyen izotóniás italok, ami úgy van összeállítva, hogy olyan ásványi anyagok vannak benne olyan arányba, ami egy ilyen sport után ideálisan visszapótolja nekünk az elvesztett mennyiséget. Hogy ha elmegyünk akár sétálni, akár mondjuk egy picit biciklizni, arra mindenképpen figyeljünk, most már tényleg nagyon sok fajta ruházatot tudunk választani. Tehát, hogy olyan ruházatot válasszunk, ami könnyű, légáteresztő, tehát, hogy nem zárja el a bőrünknek a szellőzését, és arra mindenképpen figyeljünk, hogy használjunk fényvédőt. Ha tudjuk azt, hogy hosszabb távon vagyunk valamennyit napon, akkor mindenképpen vigyünk egy fehér sapkát, kalapot, tehát hogy valamivel a fejünket is próbáljuk védeni, és ha hosszabb távon vagyunk szabadban, akkor érdemes kullancs és szúnyagriasztót is praktikussági szempontból magunkkal vinni.
1: A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt az elmúlt hónapokban már több alkalommal is módosult a Tatabányáról Budapestre közlekedő vonatok menetrendje, írja a város közösségi oldala. A változások július 27-től augusztus 30-áig ismét érintik a Tatabányán is megálló távolsági és nemzetközi járatokat. Az érintett vonatok egy része nem közlekedik tovább Budapest keleti pályaudvarig, hanem Budapest Keremföld lesz az induló vagy végállomása. Ez többek között az Arabona, Szavária, Scarbantia, Mura és Dráva Intercity-ket, valamint egyes Railjet Express és Eurocity járatokat is érinti. További változásra kell készülni augusztus 5-éről 6-ára, 6-ról 7-ére, valamint 8-ról 9-ére virradó éjszaka is. Ezeken a napokon egy késő esti Railjet Express helyett Budapest-Keremföld és Budapest-Keleti között MÁV busz közlekedik. A pótlóbuszon a vasúti menetjegyek érvényesek, kerékpár szállítás és csoportok együttes elhelyezése azonban nem biztosítható. A tatabányai indulási és érkezési időpontok is módosulhatnak, ezért indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni a kiválasztott járatot a MÁV Plus alkalmazásban, vagy a MÁV csoport menetrendi felületén. Látványos kerékpáros és rolleres bemutatóval, valamint futóbicikli fesztivállal avatták fel július 18-án szombaton Tokod új pumpapályáját. A Lukácsi Máté Művelődési Ház udvarán kialakított létesítményt gyermekek, felnőttek és családok egyaránt használhatják, írja a dorogimedence.hu. A program már reggel 9 órakor kezdetét vette. A futóbicikli fesztiválon a legkisebbeket előre kijelölt pálya várta, a mezőnyt rajtképpel indították, a célban pedig Kockás László fogadta a gyermekeket. A rajtszámot viselő résztvevők a pálya teljesítése után érmet kaptak. A 10 órakor kezdődő ünnepségen Kortik Szabolcs moderátor elmondta, hogy a beruházás az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával valósulhatott meg. A modern sport létesítményt úgy alakították ki, hogy a különböző korosztályok számára egyaránt megfelelő kikapcsolódás lehetőséget nyújtson. Bánhidi László polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a pumpapálya átadása különösen nagy jelentőséggel bír számára, hiszen Tokot hosszú éveken keresztül a hazai hegyi kerékpár sport egyik meghatározó helyszíne volt. Reményét fejezte ki, hogy az új létesítmény hosszú ideig szolgálja majd a közösséget, és sokakat ösztönöz az aktív, egészséges életmódra. A polgármester köszönetet mondott a beruházás megvalósítását segítő szervezeteknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, valamint mindazoknak, akik közreműködtek az Avató rendezvény lebonyolításában. A helyszínen elektromos kerékpárok kipróbálására is lehetőség nyílt, az Együtt Tokodért Egyesület tagjai pedig limonádéval és palacsintával várták a résztvevőket. Dr. Szerencsés Gergely István, a Komárom-Esztergomár megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, mindig örömteli pillanat, egy olyan pálya átadása, amely minden generáció számára élményeket kínálhat. Hozzátette, reméli, hogy a tokodi pumpapálya az esztergomi létesítményhez hasonlóan népszerű lesz. A köszöntőket követően Lábas Lajos Tokod egyik rangidős, máig aktív kerékpárversenyzője és egykori magyar bajnoka teljesítette az első tiszteletkört, ezzel hivatalosan is átadták a pályát. Ezután Palotai Gábor országos bajnok downhill kerékpáros, valamint Szatmári Dániel BMX és roller freestyle versenyző látványos bemutatót tartott. A bemutató után a sportolni vágyók is birtokba vehették Tokod új közösségi sportterét, közölte a dorogimedence.hu. Július 29-én ingyenes bemutató rendezvénnyel mutatkozik be Esztergomban az Elfogadás Egészség Sport Aktivitás Program, amely az aktív egészségtudatos időskor támogatását tűzte ki célul. A Féja Géza közösségi házban megrendezett eseményen a résztvevők többféle mozgásformát is kipróbálhatnak. A programban szenior jóga, élménydobolás, valamint önvédelmi és eszkrima foglalkozás is szerepel, amelyeket kifejezetten az idősebb korosztály igényeihez igazítottak. Az aktív programokat követően a szervezők közös ingyenes ebéddel várják a résztvevőket, ahol az ájurvédikus táplálkozás alapjaival és életmód tanácsokkal is megismerkedhetnek. A részvétel ingyenes, azonban előzetes jelentkezés szükséges a fejagezakukac@gmail.com e-mail címen, vagy a 33-as körzet 555-605-ös telefonszámon. És végül sport, a Dorogi Bányász FC nem csak az MB3-ban, hanem a megyei első osztályban is indít csapatot. Mindenről Zsivoszki Gyula, a Dorogi Bányász FC szakmai vezetője nyilatkozott a klub hivatalos közösségi oldalának. Jelezte, ezzel lehetőséget teremtenek a drogi utánpótlásban játszó fiataloknak, hogy saját városukban, a saját klubjukban mindenféle átigazolás nélkül bemutatkozhassanak a felnőtt labdarúgásban. Hangsúlyozta, a második csapat indítása az első keretben lévő játékosoknak is segítséget jelent, mivel akik kevesebb játék lehetőséget kapnak az MB3-ban, vagy sérülésből épülnek fel, azoknak hasznos játékperceket biztosít ez a lehetőség. A hírpercek Nemes Kittitől hallották 2026. július 27-én hétfőn. További jó rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Hétköznap este 8 és 10 óra között.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: A szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

Igen, tánc! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel! Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások! Saturday Live Session! A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól

Sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: Jöjjön egy újabb magyar sláger. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled!

0: ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: Nem vagyok más, mint egy

0: veled, amikor kell egy kis plusz energia.
1: Akinek fáj,